0: A júliussal járó családi pótlék Gyes és Gyed augusztus 4-én kedden érkezik meg a bankszámlákra. Az augusztusi támogatásokat ugyanakkor az iskolakezdés megkönnyítése érdekében előre hozza az államkincstár, így azokat már augusztus 24-én kiutalják. Ez azt jelenti, hogy szeptember elején nem lesz külön kifizetés, a szeptemberi ellátáshoz pedig a megszokott menetrend szerint október 2-án juthatnak hozzá a családok. Postai kézbesítés esetén a megszokott módon néhány nappal hosszabb átfutási idővel kell számolni. Kezdődik a parlagfű szezon, már országosan megjelenhetnek a parlagfű pollen szemei a levegőben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint. A tünetek megelőzése és enyhítése érdekében javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak orvosukkal a terápia beállításáról. A parlagfű virágporára érzékenyeknél a pollen szezon kezdetén leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orr- és szemviszketés, könnyezés, valamint ordugulás jelentkezhet. Jelentősen csökkent a vendéglátóhelyek száma Magyarországon 6 év alatt az MBH Bank legfrissebb ágazati elemzése szerint. Tavaly év végén 42 000-nél is kevesebb vendéglátóhely működött Magyarországon, ami jelentős 18%-os visszaesés a 2019-es több mint 51 000 egységhez viszonyítva. A járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett, ami különösen a kereskedelmi vendéglátóhelyeket érintette. Indul az illegális tégek és tóparti ingatlanok bontása a Balatonnál, írja a Hír Balaton. A Keszthelyi öböltől indulva több tóparti önkormányzat is hivatalos felszólítást kapott közösségi tégek kijelölésére. Ábrahámhegyen például a 2,2 km-es partszakaszon található 105 illegális bejáróból a hatóság mindössze 10-12 közösségi tég kialakítását engedélyezi, a többit pedig meg kell szüntetni. Az akció ráadásul nem csak a tégeket érintheti, több településen engedély nélküli tóparti ingatlanok és horgásztanyák bontása is napirendre kerülhet. Továbbra is érvényes a harmadfokú hőségriasztás. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra hívja fel a figyelmet, hogy a tartós hőség jelentős egészségügyi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen saját és hozzátartozói egészségére. Részleges napfogyatkozás látható Magyarországról augusztus 12-én, a ritka jelenséget kora este lehet majd látni. A hold a lemenő nap elé úszik, és Magyarországról nézve jelentős részét eltakarja. A napfogyatkozást megfelelő, kifejezetten megfigyelésre alkalmas szemvédelemmel, illetve napszűrővel szabad megfigyelni. Vasárnap is marad a zavartalanul napos forró időjárás. Ismét az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Már több felé készülhetünk trópusi éjszakára, 18 és 25 fok között alakulnak a minimumok. Nappal 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várható.
1: Reklám. Média 1. Hírek a média világából. Keresd a media1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a media1.hu/hírlevél címen.
2: Reklámot hallottak.

arca köddé vált. Nem ismerem rég, mosolyán közöny, szeme villant még, tán egy fagyott könyv.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottam.
2: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hopi Rádióban, vasárnap délután 9-től 11-ig, ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
5: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Live.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: hobbiradio.hu
1: A rádiót műsorajánló.
0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobbi Rádióban.
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor.
3: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobbi Rádióban.
2: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap léptől.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
6: Nagy generáció! Illés!
7: Ne gondold, hogy ne, hogy tiéd a világ.
6: Omega!
8: Oh, come to die.
6: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
9: I want to break free.
6: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobbi Rádióban.
10: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
10: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobbi Rádióban.
11: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
12: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club a Hobbi Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.

mások vittek rossz utakra engem. A mások bűne az én hibám. Nem volt semmi nagyra vágyás bennem. Nem is lett volna soha talán. Tudom, hogy most intőt érdemelnék, ha osztályoznák az életem.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el a hőség miatt, már a hétvégén leállhat a paksi atomerőmű. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el az ország minden településén a hőség miatt, közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Ivóvízzel tilos a locsolás és a kocsimosás, valamint a medencék töltése. Vezetékes vízzel az utakat, járdákat sem szabad mosni, emellett szüneteltetni kell az automata locsolók működtetését. A cél az ellátás biztonság fenntartása. Újabb teljesítménycsökkentést jelentett be a paksi atomerőmű. Tovább csökkent a Duna vízállása, emiatt az egyes blokk még működő turbinagenerátor gépegységét leállították. Előzőleg a négyes blokk teljesítményét felére csökkentették. A miniszterelnök közösségi oldalán azt mondta, a jelenlegi termelés már csak 480 megawatt a normál 2000 megawatthoz képest. Magyar Péter szerint a paksi atomerőművet akár hétvégén leállíthatják. Az Európai Bizottság kész rendkívüli tanácskozást összehívni az ügyben. Energiatakarékossági intézkedéseket vezet be a MÁV csoport a hőség miatt. Átmenetileg csökkentik az általuk használt ingatlanok és létesítmények energiafelhasználását. Minden nélkülözhető reklám és térvilágítást lekapcsolnak. Az utasforgalmi területeken a világítást csak ott és úgy korlátozzák, ahol az nem veszélyezteti az utasbiztonságot és a tájékozódást. A Magyar Közút is takarékossági intézkedéseket léptetett életbe. A cég telephelyein 17 óra után kizárólag a szerverhelyiségekben működhet klímaberendezés, amit minden más helyiségben lekapcsolnak. Emellett korlátozzák az elektromos szolgálati autók használatát. Budapesten lassulnak a metrók és a villamosok, hogy ne használjanak annyi áramot. A főpolgármester bejelentése szerint emellett egyes vonalakon az árammal működő trolibuszok helyett munkanapokon dízelbuszok járnak majd. Szeptember 1-én kezdődik a tanév, megjelent a Magyar Közlönyben az erről szóló rendelet. Eszerint a diákok 180 napot járnak majd iskolába. Az őszi szünet október 23-án kezdődik és november 1-éig tart. A téli szünet december 19-e és január 3-a között, a tavaszi szünet március 25-e és április 4-e között lesz. Kezdődik a parlagfű szezon, már országosan megjelenhetnek a parlagfű pollen szemei a levegőben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint. A tünetek megelőzése és enyhítése érdekében javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak orvosukkal a terápia beállításáról. A parlagfű virágporára érzékenyeknél a pollen szezon kezdetén leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orr- és szemviszketés, könnyezés, valamint ordugulás jelentkezhet. Vasárnap megkezdi a mesterséges intelligenciáról szóló rendelet, valamint az új átláthatósági követelmények érvényesítését az Európai Bizottság a nemzeti hatóságokkal együttműködve. Az új szabályok szerint a csevegő robotoknak és más interaktív mesterséges intelligencia rendszereknek jelezniük kell a felhasználónak, hogy mesterséges intelligenciával került kapcsolatba, nem pedig élő emberrel. Az intézkedések célja, hogy visszaszorítsák a megtévesztést és a manipulációt. Vasárnap északon a napsütés mellett felhős lehet az ég, a határvidéken egy-két zápor, zivatar nem kizárt. Máshol többnyire derült száraz idő lesz. A hőmérséklet hajnalban 17 és 15, délután 34-40 fok között alakul.
2: Hobby Rádió.
3: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: Kamureklám.
2: Ha éhes vagy, nyaj sót, akkor szomjas leszel.
1: Kamureklámot hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Ma éjjel táncolunk, ez a táncosszín, a hűtés táncra fel.
3: Egy műsor.
4: I could have spread my wings and done a thousand things.
3: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.
5: Minden szombat.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, nem táncolj mi!
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
5: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
6: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
5: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
6: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
5: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
7: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
7: Műsorajánlót hallottak.
8: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt
7: a Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
4: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
8: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
9: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
9: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Pinzerro.
1: Hobby Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.
2: Itt a Hobby Rádió. A hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
3: Kezdődik a parlagfű szezon, drágult a budapesti taxizás, köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Kezdődik a parlagfű szezon, már országosan megjelenhetnek a parlagfű pollen szemei a levegőben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint. A tünetek megelőzése és enyhítése érdekében javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak orvosukkal a terápia beállításáról. A parlagfű virágporára érzékenyeknél a pollen szezon kezdetén leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orr- és szemviszketés, könnyezés, valamint ordugulás jelentkezhet. Drágult a budapesti taxizás. Hatályba lépett a taxirendelet módosítása, amely szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Továbbá bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így ha a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, illetve onnan utazunk taxival, akkor az alapdíj 2100 forint. A személytaxi szolgáltatás tarifájának emeléséről június végén döntött a fővárosi közgyűlés. Fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozásoknak. A kormány támogatásával létrehozták az Országos Vállalkozói Munkacsoporthálózat és Kamarai Workshop projektet. A programban a vállalkozások térítésmentesen vehetnek igénybe, például fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást és ingyenes fogyasztóvédelmi kisokost. A cél, hogy segítsék a kis- és középvállalkozásokat megelőzni a jogsértéseket, és hogy a cégek megfeleljenek a gyorsan változó fogyasztóvédelmi előírásoknak. Egy csepp eső sem várható a következő napokban a Velencei tónál és vízgyűjtő területén, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella elmondta, hogy jelenleg 33 cm a vízállás, ami a mérések kezdete óta a legalacsonyabb érték. Ebben a helyzetben a Fejérvár megyei kormányhivatal július 23-ától fürdőzési tilalmat rendelt el 5 velencei tavistrandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállításáig tilos fürdeni. Újraindította közvetlen budapesti járatait a Fly Dubai. A légitársaság gépei szerdánként, péntekenként és vasárnaponként közlekednek Budapest és Dubai között. Azt írták, az útvonal biztosítja a közvetlen légi összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között, a járat zöggenőmentes hozzáférést biztosít Dubaihoz és a több mint 120 célállomásból álló globális hálózathoz. Édesvízi medúzákat észleltek a Belgrád melletti Szávatóban. Az N1 regionális hírtelevízió internetes oldalán arról számolt be, hogy a medúzák megjelenése sokakat meglepett, mivel ezeket az élőlényeket általában a tengerekkel azonosítják. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az édesvízi medúzák csak külsőre hasonlítanak tengeri rokonaikra, csípésük nem veszélyes az emberekre. Vasárnap is marad a zavartalanul napos forró időjárás. Ismét az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Már többfelé készülhetünk trópusi éjszak, 18 és 25 fok között alakulnak a minimumok. Nappal 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.
1: Hobby Rádió.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: 3 évtized legendái, a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
5: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
2: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
5: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
6: Retikül. Szerdán 16 órától.
5: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
7: A tudomány mai állása.
8: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
7: Egy műsor
8: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
7: A tudomány mai állása.
9: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
7: Jó szórakozást!
10: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
11: Hagyományaink, értékeink Európában.
12: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
1: Műsorajánlót hallotta.
9: Hobby Rádió.

0: Kamu reklám.
1: Micsak, itt ez a jó kis kanapé. Mi lenne, hogyha pisilnék rajta egyet, és a mamát nem izgatná?
2: Nyugodtan. Úgyis a szomszéd némié.
0: Kamu reklámot hallottak.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Bi Rádió. A világon mindenhol hallható. Kamu reklám.
1: Verés közben jön, megy a székláb.
0: Kamu reklámot hallottak.
2: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: Kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Veszélybe került a hazai dínyetermelés, könnyebben tájékozódhatnak a legfontosabb parlagfű adatokról az allergiások. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Az alacsony felvásárlási árak miatt veszélybe került a hazai dínyetermelés, figyelmeztetett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint az önköltségi szint alá csökkent a görög dínyetermelői ára, a július közepén tapasztalt lehűlés és az európai túlkínálat miatt. Kamattámogatási programot hirdetett a tejpiaci válság enyhítésére az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A magyar közlönyben megjelent rendelet szerint az agrárforgóeszközhitelprogramban 100, az élelmiszeripari forgóeszközhitelprogramban 70%-os kamattámogatás vehető igénybe. Könnyebben tájékozódhatnak a legfontosabb parlagfű adatokról az allergiások. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a parlagfű pollenriasztási rendszer térképes előrejelzésének segítségével nyomon követhetik a várható pollenterhelést és felkészülhetnek a tünetekre. A környező országokra vonatkozó előrejelzések a Nemzetközi Parlagfű Pollenriasztási Rendszerben érhetők el, idén az előrejelzés már Ausztriát is tartalmazza. Senki se sétálgasson az Apadó-Duna szabaddá vált medrében. A fővárosi vízművek a rekordalacsony vízállás miatt közleményt adott ki a Duna szabaddá vált meder szakaszairól. A szolgáltató szerint ezek a területek ivóvízbázis védelmi övezetek, ahova a belépést jogszabály tiltja. A fővárosi vízművek arra kéri a lakosságot, hogy a szabaddá vált folyómedret ne tekintsék szabadidős célpontnak. Megszűnhet az egységes vízfelület a Velencei tavon, a vízszint 20 cm környékére csökkenhet. A környezetért felelős tárca a Telex érdeklődésére arról tájékoztatott, az egybefüggő vízfelület helyett egymástól elszigetelt, különböző méretű víztestek alakulhatnak majd ki a Velencei tó helyén. A Fidesz szavazók fele nem hisz Orbán Viktornak egy felmérés szerint. Az European piackutató a HVG-nek készített reprezentatív kutatást, amelyben egyebek mellett arról kérdezték az embereket, hogyan értékelik az idei tusványosi fellépést, mennyire hisznek Orbán legújabb prognózisában a Fidesz és a Tisza jövőjét illetően. A felmérés szerint még áprilisban a Fideszre szavazóknak is csak 30%-a tartja nagyon fontosnak, hogy miről beszél Orbán Viktor. Ugyanakkor még az áprilisi Fidesz szavazóknak is kevesebb, mint fele bízik abban, hogy igaza lesz az előző miniszterelnöknek. Augusztus 19-ig meghosszabbítják az ingyenes Városligeti kertmozi program sorozatát Budapesten a nagy érdeklődés miatt. A kertmozi augusztusban is szerdánként, péntekenként és szombatonként várja a közönséget, a vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek. A műsoron olyan filmek szerepelnek, mint a Macskafogó, a Billéstett haláli túrája, a Négyesküvő és egy temetés, a Kung Fu Panda, a Bárányok hallgatnak, a Sok hűhó semmiért, a Madagaszkár és a Ponyvaregény. Vasárnap északon a napsütés mellett felhős lehet az ég, a határvidéken egy-két zápor zivatar nem kizárt. Máshol többnyire derült száraz idő lesz. A hőmérséklet hajnalban 17 és 15, délután 34-40 fok között alakul.
2: Hobbyradio.hu

0: óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
0: World Live. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció. Illés.
2: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
0: Omega.
3: Oh,
0: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
4: I want to break free.
0: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.

0: Ted Mosher.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfél

0: Letterless Duplano. Csákatillával.
1: Gyere velem, táncolj mi!
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető

0: Műsorajánló.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
4: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
5: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
6: Világjáró.
7: A Hobby Rádióban.
6: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
8: A Hobby Rádióban.
9: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
10: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
5: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Társadalmi célú közlemény következik. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben. Stabil budapesti ivóvízellátása a főpolgármester szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A hőség miatt újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos jelezte, hogy kiemelt figyelmet fordítanak az utcai szociális munkára és a hajléktalan ellátásra, éppen úgy, mint az idős, beteg, fogyatékossággal élő és másokból segítségre szoruló emberekre. Budapesti ivóvízellátása stabil, korlátozást jelenleg nem szükséges elrendelni, közölte a főpolgármester közösségi oldalán. Karácsony Gergely arra kéri a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel, így a korlátozás a jövőben is elkerülhető. Azt is írta, bár vízkorlátozásra nincs szükség, Budapest több intézkedéssel spórol az energiával, a közösségi közlekedéstől a díszkivilágításon át, az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül, egészen a fürdők szaunáinak kikapcsolásáig. Senki se higgyen a Dunával kapcsolatos álhíreknek, kéri az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Azt írták, az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot. Az egyik ilyen téves vélemény, hogy a Duna felső szakaszán bőven van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinálnak, azért szárad ki a folyó. A másik szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy Ausztria és Szlovákia visszatartja a Duna vizét, és emiatt nincs Magyarországon víz. Ezek közül egyik sem igaz. A rendkívül alacsony vízállás elsődleges oka jellemzően a vízgyűjtő területen kialakuló csapadékhiány és az ebből következő alacsony természetes vízhozam, nem pedig a vízlépcsők tartós víz visszatartása. Több strand is meghosszabbította a nyitvatartását az extrém hőség miatt. A budapesti Palatinus és a római strandfürdő keddig csak este 8 órakor zár. Debrecenben hétfőtől 18 órától 20 óráig ingyenesen használhatják az Aquaticum strandját a helyiek. Székesfehérváron ugyancsak hétfőtől hétköznapokon 17 órától 20 óráig ingyenes a belépés a Csitári strandra. Szünetel az ügyfélfogadás a miskolci polgármesteri hivatalban a jövő hét elején a hőség miatt. Hétfőre, kedre és szerdára otthoni munkavégzést rendeltek el. Ennek részeként az intézményben és a kihelyezett ügyfélszolgálatokon az ügyfélfogadás is szünetel. A lakosságot arra kérik, hogy a szünet ideje alatt e-mailben vagy telefonon intézzék ügyeiket. Rendkívüli hőség sújtja Horvátországot, miközben a hétvégi turnusváltás miatt hatalmas forgalom alakult ki az Adria felé vezető utakon. A Horvát Autóklub szerint erős a forgalom a fizetőkapuknál, az alagutaknál, a komp kikötőkhöz és a tengerparti üdülőhelyekhez vezető utakon, valamint több határátkelőnél is. A meteorológusok szerint a veszélyes hőség a következő napokban is kitart, Fiume térségében szerdáig marad érvényben a legmagasabb fokú figyelmeztetés. Vasárnap is marad a zavartalanul napos forró időjárás. Ismét az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Már többfelé készülhetünk trópusi éjszakára, 18 és 25 fok között alakulnak a minimumok. Nappal 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, Sára vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Most kezdődik 2 órás reggeli műsorunk. Ma augusztus 2-a vasárnap van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. A fővárosban 29 fokot mutatnak a hőmérők. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
4: Hungary Live. Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? akkor jó helyen jársz. Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 2-án köszöntjük Lehel nevű kedves hallgatóinkat. A finnugor magyar eredetű név, a lél, kalandozó magyar vezérnévből ered, jelentése lélek, valamint lélegzik. A lehelek ünnepelnek még augusztus 2-án kívül március 26-án és október 16-án is. Becézése lehelke, lehi, lehike, valamint lél, jeles viselői ennek a névnek. Lehel vezér, német lehel, táncdal énekes, valamint ön, kedves lehel. Ugyanezen a napon köszöntjük még Alfonz, Alfonza, Alfonzin, Alfonzina, Elfrida, Gusztáv, Lél, Mia, Miett, Mietta, Mária, Polli, Regő, Regős, valamint Szerénusz nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
5: Hobbi Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 2-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1888-al kezdünk augusztus 2-án. Miskolcon megszületett Korak Mór polihisztor, vegyész, a szilikátipar egyik főfejlesztője. Korak Mór Budapesten a József Nádor Műegyetemen 1911-ben szerzett vegyészmérnöki oklevelet, majd 1912-ben kivándorolt Olaszországba. 1925-től a Bolognai Egyetemen kezdte el a műszaki kémia elméleti alapjainak kidolgozását. 1952-ben tért haza Magyarországra, több intézetben és egyetemen is dolgozott. 1961-ben pedig megszervezte Közép-Európa első műszaki kémiai kutatóintézetét. Tudósként legfőképp a szilikát kémiai technológiában ért el kiemelkedő eredményeket, de tudománypolitikusként, mérnökként, íróként és festőművészként is jó nevet szerzett. Folytassuk 1892-vel, augusztus 2-án Charles A. Wheeler szabadalmaztatta a mozgó lépcsőt. Ugorjunk a 20. századra, 1907. augusztus 2-án a Vatikán meghozta azt a rendeletet, miszerint a katolikusok házasságkötése csak akkor érvényes, ha az eskü egy pap és legalább két tanú jelenlétében történik. Folytassuk 1922-vel, augusztus 2-án meghalt Alexander Graham Bell, a telefon feltalálója. 20 évet ugrunk előre, 1942. augusztus 2-án megszületett Rose Tremain, angol regény és drámaírónő. 3 évet ugrunk előre, 1945. augusztus 2-án Potsdamban befejeződött a győztes szövetséges hatalmak, az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia és a Szovjetunió vezetőinek csúcs találkozója. Maradunk továbbra is a 20. században, 1949. augusztus 2-án megszületett Farkas Bertalan, a mindeddig egyetlen magyar űrhajós. 1986 óta az MTA Interkozmosz tanácsnál kutatómérnök ezredes és elnökségi tag, 1989-től a Nemzeti Űrhajós Szövetség intézőbizottsági tagja. És végül, de nem utolsó sorban, 1990. augusztus 2-án Irak megtámadta Kuvaitot, ezzel elkezdődött az öböl háború. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Üzenet Jeremiás próféta könyve 29-es fejezetéből.
1: Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok néktek. Ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: 2026. augusztus 2-a, évközi 18. vasárnap. Ti adjatok nekik enni. Evangélium Szent Máté könyvéből 14. fejezet 13-tól a 21. versig. Abban az időben. Amikor Jézus tudomást szerzett keresztelő János haláláról, csónakba szállt és elment onnan egy kietlen helyre, egyedül. De az emberek megtudták, és a városokból gyalogszerrel utána indultak. Mikor kiszállt, már nagy tömeget látott ott. Megesett rajtuk a szíve, és meggyógyította betegeiket. Amint beesteledett, tanítványai odamentek hozzá, és figyelmeztették. Sivár ez a hely, és késő már az óra is. Bocsásd el a tömeget, hadd menjenek a falvakba, hogy élelmet szerezzenek maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik. Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők ezt felelték. Nincs másunk itt, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Mire ő ezt mondta. Hozzátok ide. Miután megparancsolta, hogy a tömeget telepítsék le a fűre, fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, szemét az égre emelve áldást mondott, azután megtörte a kenyereket, és odaadta a tanítványoknak, a tanítványok pedig az embereknek. Mindannyian ettek, és jól is laktak. Végül 12 kosár lett tele a kenyér maradékokkal. Pedig mintegy 5000 férfi evett, nem számítva a nőket és a gyerekeket. Elmélkedés. A kenyér csodája és a szív csodája. Amikor Jézus meghallja a keresztelő János halálhírét, elvonul egy magányos helyre. Ez a pillanat mélyen emberi, a gyász, az elcsendesedés, a visszavonulás vágya mutatkozik meg benne. De ez az egyedül lét nem adatik meg neki, mert a nép, megérezve, hogy személyében egészen különleges isteni erő rejlik, követi őt. És ekkor Máté evangélista megjegyzése szerint Jézusnak megesett a szíve az embereken. Itt kezdődik a történet igazi csodája, nem a kenyérszaporítás résznél, hanem abban a mozzanatban, amelyben Isten szíve megnyílik az emberi szükség előtt. A csoda kulcsa tehát nem Jézus varázs ereje, hanem az együttérzés. A szív, amely látja a nyomorúságot, nem közömbös a szükség iránt, és nem zárkózik be saját fájdalmába. Jézus itt nem önmagával van elfoglalva, hanem a többiekkel, és épp ezáltal válik világossá számunkra, mit jelent az Isten országa. Egy olyan állapot, amikor senki sem marad magára a szenvedésével, az éhségével, a gyászával. A tanítványok javaslata, bocsásd el a tömeget, teljesen észszerű. A szokásos módon gondolkodnak. Nem tudjuk megoldani a helyzetet. Nincs elég ennivaló, nincs kenyér, nincs pénz, nincs semmi lehetőség. Ez a gondolkodás ma is ismerős. Amikor szembesülünk mások bajával, ösztönösen visszavonulunk, felelősséget hárítunk, vagy egyszerűen azt mondjuk, nem az én dolgom. Jézus azonban másként gondolkodik. Azt mondja, ti adjatok nekik enni. Mintha azt mondaná, ti is részesei vagytok ennek a gondnak, és részei lehettek a megoldásnak is. Csak 5 kenyerünk és 2 halunk van, hangzik a tanítványok rövid felsorolása a fellelhető élelmiszerről, amely a nagyszámú tömeget látva valóban kevés. Milyen őszinte és emberi ez a mondat. Valójában mi is gyakran így érzünk. Csak ennyim van, mit is adhatnék? És mégis, ez az a pillanat, amikor a kevés elegendővé válik, mert Jézus kezébe kerül. Nem a mennyiség a fontos, hanem az, hogy amink van, azt odaadjuk-e az Úrnak. Figyeljük meg a mozdulatokat. Jézus kezébe veszi a kenyeret, hálát ad, megtöri és kiosztja. Ez az eucharisztikus cselekmény a szentmisében. A Krisztus személyében cselekvő pap kezébe veszi a kenyeret, hálát ad, megtöri, odaadja a népnek. Ezek a mozdulatok Jézus részéről nem csak a kenyér szétosztását jelentik, hanem önmaga teljes odaadását is. Már itt, a kenyérszaporításkor, az utolsó vacsora előképében megmutatja, mit jelent szeretetből élni. Hálával elfogadni, ami van, megtörni önmagunkat másokért, és önmagunkat adni. Az evangélium hangsúlyozza, hogy mindenki evett és jól lakott. Itt nem csak testi jól lakásról van szó, hanem egy mélyebb beteljesedésről is. Az ember aki addig csak keresett, hallgatott, remélt, most átéli, hogy Isten gondoskodik róla, táplálékot ad, nem csak szavakat, hanem kenyeret is. A 12 kosár maradék a bőség jele. Isten túlcsortuló módon ad. Nem elég csodálni Jézust a kenyérszaporításért. Ő arra hív bennünket, hogy mi is vegyünk részt ebben a csodában. Nem mintha önmagunk képesek lennénk rá, hanem azért, mert amink van, az elég, hogy átadjuk, felajánljuk Istennek. Uram Jézus Krisztus, te együtt érzel az éhezőkkel, és nem küldöd el őket üres kézzel. Add, hogy mi is meglássuk mások szükségét, és ne féljünk odaadni azt a kenyeret, amink van. Hiszem, hogy te bőségét tudod tenni a kicsit, és közösségét tudod formálni a sokaságot. Taníts meg bennünket együttérző szívvel élni, és add, hogy a mi életünkben is megmutatkozzanak csodáid. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az 1989-es panamai invázió során az amerikai kommandósok úgy próbálták előcsalogatni Manuel Noriegát a vatikáni nagykövetségről, hogy az AC/DC Highway to Hell című számát játszották maximális hangerővel? Brian Johnson, az AC/DC énekese, amikor meghallotta, hogy a zenéjüket pszichológiai hadviselésre használták, így kommentálta az esetet. Azt hiszem, ezek után nem fogunk koncertfelkérést kapni a pápától.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: A nyúlcombot fogok készíteni kakukkfűves mártásban és szalvétagombóccal. Hozzávalók 4 darab nyúlcomb, 2 dl tejszín, 1 evőkanál mustár, 3 száraz zsemle, 3 tojás, 5 dl liszt, 1 csomó petrezselyem és 1 fej vöröshagyma. A nyúlcombokat elkészítés előtt 3 nappal bepácoljuk. Az se baj, hogy csak egy nappal előbb pácoljuk be, az is bőven elég. Ezt követően a nyúlcombokat felhevített serpenyőben elősütjük. A pácléhez a következő nyersanyagokat ajánlom: 1 szál sárgarépa, 1 szál fehérrépa, 1 csomó stidlin, 2 darab babérlevél, 2 és fél dl olajban, egész borssal, kakukkfűvel ízesítve. Mellé helyezzük a pácolás után visszamelegedett zöldségeket, illetve fűszereket. Hozzáadjuk a még felszeletelt vörös hagymát és együtt pirítjuk. Sózzuk és kakukkfűvel megszórjuk. A szeletelt citromot és a mustárt adunk hozzá. Ezzel is jól átpirítjuk, majd rozmaringgal megszórjuk. Felöntjük száraz fehérborral és fedő alatt puhára pároljuk. A párolás ideje körülbelül 50-60 perc. Párolás közben a bort folyamatosan pótoljuk, nehogy elpárologjon. Amíg a nyúlcomb puhul, elkészítjük a szalvétagombócot, ami onnan kapta nevét, hogy zsemlegombócot régen textiliában csavarták, és így főzték ki húslevesben. A megpirított kockára vágott zsemlét összekeverjük finomra vágott petrezselyemmel, vöröshagymával. Hozzáadjuk az egész tojásokat, sózzuk, borsozzuk és megszórjuk liszttel. Figyelni kell, hogy liszttel ne nagyon szórjuk meg, mert nagyon kemény lesz a szalvétagombócunk. Rúd alakúra formázva, olajozott alufóliába tekerjük, a két végét ellentétes irányba elcsavarjuk, majd forró húslevesben fedő alatt 20 perc alatt készre főzzük, kicsomagoljuk és felszeleteljük. Közben, ha a nyúl megpárolódott, a párolólevét tejszínnel felöntjük, felforraljuk és kézi mixer segít pürésítjük. Leszűrjük, újból felforraljuk, és kitálalt nyúlcombokra öntjük. Köretként a szalvétagombócot adjuk.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu

0: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Ma augusztus 2-a van, és Lehel hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Jelenleg Magyarországon 29 fok van. A mai napra nincsenek ünnepek. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1121. Nándorfehérvár ostroma. Szulejmán körül táborolta a várat. 1945. A négy győztes nagyhatalom Potsdami konferenciája kimondja Lengyelország nyugati határa az Oder-a-Neisse, keleten a Curzon vonal. A konferencia elutasítja a csehszlovák kormány azon javaslatát, hogy országából a magyarok kerüljenek kitelepítésre. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Sziasztok, Pol Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. A mai nap hátralévő részében számos érdekes műsorral várjuk Önöket. 9 órától kezdődik a Jazz Club Zsuffa Péterrel, amely 2 órán keresztül tart, és garantáltan jó zenei élményt nyújt. Ezt követi 11 órától a Szevasztok műsor, ahol Szicsó Gárdonyi Szilárd fiatalos és bolondos stílusa garantáltan felvidítja a hallgatókat. 12 órakor a déli hírértékelő következik, amelyben a nap fontosabb eseményeiről tájékozódhatnak. Délután 13 órától a Gépház című informatikai magazinunkat hallhatják, amely a pénteki műsor ismétlése lesz. 16 órától az US Fever Show válogatja a legjobb amerikai dalokat 2 órán keresztül. Este 18 órától az esti hírértékelő adja a nap legfontosabb híreit, benne a napidézetével, névnapköszöntővel, évforduló naptárral és sporttal. 19 órától egy különleges blokk következik, amelyben verset, esti mesét, kabarét és a nap érdekességeit hallhatják. 21 órától ismét a Jazz Club Zsuffa Péterrel várja Önöket 2 órán keresztül. Végül 23 órától a Szevasztok műsor zárja a napot, garantáltan jó kedvel és kacagással. Reméljük, mindegyik műsorunk elnyeri tetszésüket. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Nézzük a gazdaság legfontosabb híreit. Az energiaválság továbbra is érezteti hatását, ugyanakkor a Dunéje-menti erőmű Geárdalasz blokkja háromnapos leállás után újra termel, körülbelül 400 megawatt kapacitással segítve a hálózatot. Ezzel párhuzamosan este 7 órától hatályos az új kormányrendelet, amely válsághelyzetben a nagyfogyasztók lekapcsolását is lehetővé teszi. Mindeközben a cégek és önkormányzatok sorra vezetik be az energiatakarékossági lépéseket, és kötelező fogyasztáscsökkentés is jöhet. Ugyanakkor a Nébik szerint néhány egyszerű szabály betartásával áramszünet esetén is csökkenthető az élelmiszerromlás kockázata, ami fontos információ a háztartások számára. Ezzel egyidejűleg a brutális hőség miatt több magyar strand tovább tart nyitva, és ingyenes vagy kedvezményes esti fürdőzés is lesz több helyen. Ezek a lépések mind arra utalnak, hogy a gazdaság és a társadalom egyaránt alkalmazkodik a változó körülményekhez, és igyekszik minimalizálni az energiaválság hatásait. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattan.

Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. A Hobby Rádió híreiben beszámoltunk a Rákosmenti Lámpás Klub augusztusi klubnapjáról, amely augusztus 3-án lár egy lesz, és ahol a láthatatlan kiállításon átélt élményeket és tapasztalatokat osztják meg, valamint megemlékeznek a Mohácsi csata 500. évfordulójáról. Emellett olvasható portálunkon egy szomorú eset is, amikor egy kátyú miatt törte össze magát egy kerekesszékes nő, és az önkormányzat egyelőre nem vállalja a felelősséget. Kiemeltük továbbá a VGKE Lámpás klubjának virtuális lánghos evését, amely augusztus elején lesz, és ahol a résztvevők a lánghos történetével ismerkedhetnek meg. A Vakok és Gyengénlátók Békés megyei egyesület programjairól is beszámoltunk, amelyekre már betelt a létszám, de a jövőben további izgalmas eseményekre lehet számítani. Végül kiemeltük, hogy a Ten Xuan számos látássérült tagja megtanulta a mesterséges intelligencia alkalmazásainak használatát információk keresésére, a közlekedés segítésére és a mindennapi munkájuk támogatására. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Hamarosan 7 órakor hírek, de műsorunkat a következő órában is folytatjuk, tartsanak velünk!

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: A miniszterelnök továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs emberséges egészségügy. Ma napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri a miniszterelnök. Magyar Péter erről Facebook oldalán tett közzé felhívást szombatkora délután. A miniszterelnök kiemelte, azt kéri, hogy szombaton és a következő napokban is mindenki igyekezzen visszafogni áramfelhasználását a kritikus 17-22 óra közötti időszakban. Emellett kéri, hogy a következő napokban lehetőleg mindenki tartózkodjon a locsolástól, az automosástól, a medencetöltéstől és az átütemezhető ivóvíz felhasználásról. Magyar Péter közös feladatnak és felelősségnek nevezte a zavartalan energia és vízszolgáltatás fenntartását. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT, így még az idén kiírhatják a hévjárművek cseréjét és új Intercity kocsik beszerzését célzó zöld beszerzéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, pénteken létrehozott két új társaság teremti meg feltételeit a mintegy 700 milliárd forint értékű uniós forrásból finanszírozott járműbeszerzésnek. A tervek szerint lecserélik az 50 éves hívkocsikat, valamint 35 új Intercity kocsit vásárolnak. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs emberséges egészségügy. A gyerekjog nem kiegészítő szempont, hanem a gyerekbarát egészségügy egyik alapfeltétele, közölte az egészségügyi miniszter szombaton Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt elmondta, a Hintalovon gyermekjogi alapítvány szakértőivel egyeztettek arról, hogyan tehetik gyerekbarátabbá és biztonságosabbá az egészségügyi ellátást. Az egészségügyben minden gyereknek joga van ahhoz, hogy érthető tájékoztatást kapjon, figyelembe vegyék életkorát és az egyéni szükségleteit, meghallgassák véleményét, tiszteletben tartsák a méltóságát és testi-lelki biztonságban érezhesse magát, emelte ki a miniszter. Megkezdődnek a Velencei tó vízterei közötti kapcsolat fenntartását szolgáló élőhelyvédelmi beavatkozások. Elsőként Dínyés térségében található Névtelen tisztás és a Kis Mihály tisztás közötti átjárót mélyítették, jelentette be az élőkörnyezetért felelős miniszter Facebook oldalán szombaton. Gajdos László tájékoztatása szerint a kezdődő munkálatok célja az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott lágyiszap eltávolítása, valamint a vízmozgás és a természetes élőhelyek közötti kapcsolat helyreállítása. Hétfőn egy természetvédelmi területeken és tavakon használható kétéltű munkagép is megkezdi a munkát. Ma marad a napos, forró időjárás, az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatar ott előfordulhat. Mérsékelt, helyenként élénk lesz a légmozgás, a délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám. Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Ez a reggeli műsorunk második órája. Lehel nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Most 29 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan érkezek műsorajánlóval és rádiónk portáljának fontosabb híreivel. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
0: Hobby Rádió!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 2-án köszöntjük Lehel nevű kedves hallgatóinkat. A finnugor magyar eredetű név, a lél, kalandozó magyar vezérnévből ered, jelentése lélek, valamint lélegzik. A lehelek ünnepelnek még augusztus 2-án kívül március 26-án és október 16-án is. Becézése lehelke, lehi, lehike, valamint lél, jeles viselői ennek a névnek. Lehel vezér, német lehel, táncdal énekes, valamint ön, kedves lehel. Ugyanezen a napon köszöntjük még Alfonz, Alfonza, Alfonzin, Alfonzina, Elfrida, Gusztáv, Lél, Mia, Miett, Mietta, Mária, Polli, Regő, Regős, valamint Szerénusz nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 2-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1888-al kezdünk augusztus 2-án. Miskolcon megszületett Korak Mór polihisztor, vegyész, a szilikátipar egyik főfejlesztője. Korak Mór Budapesten a József Nádor Műegyetemen 1911-ben szerzett vegyészmérnöki oklevelet, majd 1912-ben kivándorolt Olaszországba. 1925-től a Bolognai Egyetemen kezdte el a műszaki kémia elméleti alapjainak kidolgozását. 1952-ben tért haza Magyarországra, több intézetben és egyetemen is dolgozott. 1961-ben pedig megszervezte Közép-Európa első műszaki kémiai kutatóintézetét. Tudósként legfőképp a szilikát kémiai technológiában ért el kiemelkedő eredményeket, de tudománypolitikusként, mérnökként, íróként és festőművészként is jó nevet szerzett. Folytassuk 1892-vel, augusztus 2-án Charles A. Wheeler szabadalmaztatta a mozgó lépcsőt. Ugorjunk a 20. századra, 1907. augusztus 2-án a Vatikán meghozta azt a rendeletet, miszerint a katolikusok házasságkötése csak akkor érvényes, ha az eskü egy pap és legalább két tanú jelenlétében történik. Folytassuk 1922-vel, augusztus 2-án meghalt Alexander Graham Bell, a telefon feltalálója. 20 évet ugrunk előre, 1942. augusztus 2-án megszületett Rose Tremaine, angol regény és drámaírónő. 3 évet ugrunk előre, 1945. augusztus 2-án Potsdamban befejeződött a győztes szövetséges hatalmak, az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia és a Szovjetunió vezetőinek csúcstalálkozója. Maradunk továbbra

0: És a 20. században 1949. augusztus 2-án megszületett Farkas Bertalan, a mindeddig egyetlen magyar űrhajós. 1986 óta az MTA Interkozmosz tanácsnál kutatómérnök ezredes és elnökségi tag, 1989-től a Nemzeti űrhajós szövetség intézőbizottsági tagja. És végül, de nem utolsó sorban, 1990. augusztus 2-án Irak megtámadta Kuvaitot, ezzel elkezdődött az öböl háború. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.

0: Üzenet Jeremiás próféta könyve 29-es fejezetéből.
1: Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok néktek. Ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban!
4: 2026. augusztus 2-a, évközi 18. vasárnap. Ti adjatok nekik enni. Evangélium Szent Máté könyvéből 14. fejezet 13-tól a 21. versig. Abban az időben. Amikor Jézus tudomást szerzett Keresztelő János haláláról, csónakba szállt és elment onnan egy kietlen helyre egyedül. De az emberek megtudták, és a városokból gyalogszerrel utána indultak. Mikor kiszállt, már nagy tömeget látott ott. Megesett rajtuk a szíve, és meggyógyította betegeiket. Amint beesteledett, tanítványai odamentek hozzá, és figyelmeztették. Sivár ez a hely, és késő már az óra is. Bocsásd el a tömeget, hadd menjenek a falvakba, hogy élelmet szerezzenek maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik. Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők ezt felelték, nincs másunk itt, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Mire ő ezt mondta, hozzátok ide. Miután megparancsolta, hogy a tömeget telepítsék le a fűre, fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, szemét az égre emelve áldást mondott, azután megtörte a kenyereket, és odaadta a tanítványoknak, a tanítványok pedig az embereknek. Mindannyian ettek, és jól is laktak. Végül 12 kosár lett tele a kenyér maradékokkal. Pedig mintegy 5000 férfi evett, nem számítva a nőket és a gyerekeket. Elmélkedés. A kenyér csodája és a szív csodája. Amikor Jézus meghallja a Keresztelő János halálhírét, elvonul egy magányos helyre. Ez a pillanat mélyen emberi, a gyász, az elcsendesedés, a visszavonulás vágya mutatkozik meg benne. De ez az egyedül lét nem adatik meg neki, mert a nép, megérezve, hogy személyében egészen különleges isteni erő rejlik, követi őt. És ekkor Máté evangélista megjegyzése szerint Jézusnak megesett a szíve az embereken. Itt kezdődik a történet igazi csodája, nem a kenyérszaporítás résznél, hanem abban a mozzanatban, amelyben Isten szíve megnyílik az emberi szükség előtt. A csoda kulcsa tehát nem Jézus varázs ereje, hanem az együttérzés. A szív, amely látja a nyomorúságot, nem közömbös a szükség iránt, és nem zárkózik be saját fájdalmába. Jézus itt nem önmagával van elfoglalva, hanem a többiekkel, és épp ezáltal válik világossá számunkra, mit jelent az Isten országa. Egy olyan állapot, amikor senki sem marad magára a szenvedésével, az éhségével, a gyászával. A tanítványok javaslata, bocsásd el a tömeget. Teljesen észszerű. A szokásos módon gondolkodnak. Nem tudjuk megoldani a helyzetet. Nincs elég ennivaló, nincs kenyér, nincs pénz, nincs semmi lehetőség. Ez a gondolkodás ma is ismerős. Amikor szembesülünk mások bajával, ösztönösen visszavonulunk, felelősséget hárítunk, vagy egyszerűen azt mondjuk, nem az én dolgom. Jézus azonban másként gondolkodik. Azt mondja, ti adjatok nekik enni. Mintha azt mondaná, ti is részesei vagytok ennek a gondnak, és részei lehettek a megoldásnak is. Csak 5 kenyerünk és 2 halunk van, hangzik a tanítványok rövid felsorolása a fellelhető élelmiszerről, amely a nagyszámú tömeget látva valóban kevés. Milyen őszinte és emberi ez a mondat. Valójában mi is gyakran így érzünk. Csak ennyim van, mit is adhatnék? És mégis, ez az a pillanat, amikor a kevés elegendővé válik, mert Jézus kezébe kerül. Nem a mennyiség a fontos, hanem az, hogy amink van, azt odaadjuk-e az Úrnak. Figyeljük meg a mozdulatokat. Jézus kezébe veszi a kenyeret, hálát ad, megtöri és kiosztja. Ez az eucharisztikus cselekmény a szentmisében. A Krisztus személyében cselekvő pap kezébe veszi a kenyeret, hálát ad, megtöri, odaadja a népnek. Ezek a mozdulatok Jézus részéről nem csak a kenyér szétosztását jelentik, hanem önmaga teljes odaadását is. Már itt, a kenyér szaporításkor, az utolsó vacsora előképében megmutatja, mit jelent szeretetből élni. Hálával elfogadni, ami van, megtörni önmagunkat másokért, és önmagunkat adni. Az evangélium hangsúlyozza, hogy mindenki evett és jól lakott. Itt nem csak testi jól lakásról van szó, hanem egy mélyebb beteljesedésről is. Az ember, aki addig csak keresett, hallgatott, remélt, most átéli, hogy Isten gondoskodik róla, táplálékot ad, nem csak szavakat, hanem kenyeret is. A 12 kosár maradék a bőség jele. Isten túlcsorduló módon ad. Nem elég csodálni Jézust a kenyérszaporításért. Ő arra hív bennünket, hogy mi is vegyünk részt ebben a csodában. Nem mintha önmagunk képesek lennénk rá, hanem azért, mert amink van, az elég, hogy átadjuk, felajánljuk Istennek. Uram Jézus Krisztus, te együtt érzel az éhezőkkel, és nem küldöd el őket üres kézzel. Add, hogy mi is meglássuk mások szükségét, és ne féljünk odaadni azt a kenyeret, amink van. Hiszem, hogy te bőségét tudod tenni a kicsit, és közösségét tudod formálni a sokaságot. Taníts meg bennünket együttérző szívvel élni, és add, hogy a mi életünkben is megmutatkozzanak csodáid. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

Kahi, nagyon csendesek most az utcák, csendesek nagyon a léptek, valami semleges hajón utazni, szeretnék nélküled

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az 1989-es panamai invázió során az amerikai kommandósok úgy próbálták előcsalogatni Manuel Noriegát a vatikáni nagykövetségről, hogy az AC/DC Highway to Hell című számát játszották maximális hangerővel? Brian Johnson, az AC/DC énekese, amikor meghallotta, hogy a zenéjüket pszichológiai hadviselésre használták, így kommentálta az esetet. Azt hiszem, ezek után nem fogunk koncertfelkérést kapni a pápától.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1521. Nándorfehérvár ostroma. Szulejmán körül táborolta a várat. 1945. A négy győztes nagyhatalom Potsdami konferenciája kimondja Lengyelország nyugati határa, az Odera-Neisse, keleten a Curzon vonal. A konferencia elutasítja a csehszlovák kormány azon javaslatát, hogy országából a magyarok kerüljenek kitelepítésre. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Hobbyradio.hu.
2: A rádió.

0: Folytatjuk műsorunkat. Beszámoltunk róla, hogy a Rákosmenti Lámpás Klub augusztus 3-án egy klubnapot tart a Rákosligeti Katolikus Körben, ahol a láthatatlan kiállításon átélt élményeket és tapasztalatokat osztanak meg, valamint megemlékeznek a Mohácsi csata 500. évfordulójáról. Olvasható portálunkon, hogy egy óbudai mozgássérült nő kerekesszékéből kátyú repítette ki, és 3 hónapja gipszben van, ám az önkormányzat azóta sem ad érdemi választ arra, ki a felelős a veszélyes úthibáért. Kiemeltük, hogy a VGKE Lámpás Klubja virtuális lágossevésre hívja a résztvevőket augusztus elején, ahol a lágos történetével ismerkedhetnek meg. Emellett beszámoltunk a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesület programjairól, amelyekre már betelt a létszám, de a jövőben további izgalmas eseményekre lehet számítani. További információk olvashatók a hobbyradio.hu oldalon, ahol megtudhatják, hogyan tanulták meg a Tánysuan látássérült tagjai a mesterséges intelligencia alkalmazásainak használatát. Részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Hobbyrádió.
2: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Ma délelőtt 9 órától kezdve a Jazz Club várja Önt, Zsuffa Péter műsorával, amely 2 órán keresztül tart. Ezt követi 11 órakor a Szevasztok Szicsó, azaz Gárdonyi Szilárd fiatalos és bolondos műsora, ahol a jó kedv és a kacagás a legfontosabb. 12 órakor a déli hírösszefoglalóval tájékozódhat a nap fontosabb esemény. 13 órától a Gépház, a Hobby Rádió informatikai magazinja következik, amely a pénteki műsor ismétlése lesz. 16 órakor az US Fever Show várja Önt, listavezető dalokkal Amerikából, szintén 2 órán keresztül. Este 18 órától az esti hírösszefoglalóval kapcsolódhat be a nap legfontosabb híreibe, benne a nap idézetével, névnap köszöntővel, évforduló naptárral és sporttal. 19 órakor egy változatos műsor következik, benne vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége és esti kiegészítők. Késő este 21 órától ismét a Jazz Club következik Zsuffa Péterrel, 2 órán keresztül. Végül 23 órakor a Szevasztok zárja a napot, Szicsó fiatalos és bolondos műsorával, ahol a jó kedv és a kacagás a legfontosabb. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Ma vasárnap remek idő várható, hiszen a napsütéses órák száma eléri a 10 órát, és a hőmérséklet 29 fok körül alakul reggel, míg a csúcshőmérséklet 39 fok lesz. Az UV-index 7, tehát fontos, hogy vigyázzunk a bőrünkre. A szélsebesség viszonylag mérsékelt, 8 km per óra, és a légmozgás északnyugati irányból érkezik. Az esélye az esőnek mindössze 12%, így valószínűleg száraz lesz az idő. A naplemente este 8 óra 17 perckor várható. A holnapi napon, hétfőn, a napsütéses órák száma csökken, mindössze 4 óra lesz, és a hőmérsékleti viszonyok hasonlóak lesznek, 28 fok lesz a minimum, míg a maximum 39 fok. Az UV-index továbbra is 7, tehát továbbra is fontos a bőrvédelem. A szélsebesség kissé erősebb lesz, a széllökések elérhetik a 53 km per órát, és az eső esélye 6%-ra csökken. A naplemente este 8:45-kor lesz. Szerdára, a harmadik napra egy szép napsütéses időszakot jósolnak, a napsütéses órák száma 14-re nő, és a hőmérséklet továbbra is 28 fok lesz a minimum, míg a maximum 39 fok. Az UV-index továbbra is 7, tehát a bőrünk védelme továbbra is fontos lesz. A szélsebesség mérséklődik, a széllökések elérhetik a 26 km per órát, és az eső esélye 0%-ra csökken. A naplemente este 8 óra 14 perckor lesz. 9 órakor kezdődik a jazzklub Zsuffa Péter vezetésével. Hamarosan 8 óra, így műsorunk véget ér. Sára voltam, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, viszonthallásra.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
1: A miniszterelnök továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs emberséges egészségügy. Ma napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri a miniszterelnök. Magyar Péter erről Facebook oldalán tett közzé felhívást szombatkora délután. A miniszterelnök kiemelte, azt kéri, hogy szombaton és a következő napokban is mindenki igyekezzen visszafogni áramfelhasználását a kritikus 17-22 óra közötti időszakban. Emellett kéri, hogy a következő napokban lehetőleg mindenki tartózkodjon a locsolástól, az automosástól, a medencetöltéstől és az átütemezhető ivóvíz felhasználásról. Magyar Péter közös feladatnak és felelősségnek nevezte a zavartalan energia és vízszolgáltatás fenntartását. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT, így még az idén kiírhatják a hévjárművek cseréjét és új Intercity kocsik beszerzését célzó zöld beszerzéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, pénteken létrehozott két új társaság teremti meg feltételeit a mintegy 700 milliárd forint értékű uniós forrásból finanszírozott járműbeszerzésnek. A tervek szerint lecserélik az 50 éves hívkocsikat, valamint 35 új Intercity kocsit vásárolnak. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs emberséges egészségügy. A gyerekjog nem kiegészítő szempont, hanem a gyerekbarát egészségügy egyik alapfeltétele, közölte az egészségügyi miniszter szombaton Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt elmondta, a Hintalovon gyermekjogi alapítvány szakértőivel egyeztettek arról, hogyan tehetik gyerekbarátabbá és biztonságosabbá az egészségügyi ellátást. Az egészségügyben minden gyereknek joga van ahhoz, hogy érthető tájékoztatást kapjon, figyelembe vegye életkorát és az egyéni szükségleteit, meghallgassák véleményét, tiszteletben tartsák a méltóságát és testi-lelki biztonságban érezhesse magát, emelte ki a miniszter. Megkezdődnek a Velencei tó vízterei közötti kapcsolat fenntartását szolgáló élőhelyvédelmi beavatkozások. Elsőként Dínyés térségében található Névtelen tisztás és a Kis Mihály tisztás közötti átjárót mélyítették, jelentette be az élőkörnyezetért felelős miniszter Facebook oldalán szombaton. Gajdos László tájékoztatása szerint a kezdődő munkálatok célja az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott lágyiszap eltávolítása, valamint a vízmozgás és a természetes élőhelyek közötti kapcsolat helyreállítása. Hétfőn egy természetvédelmi területeken és tavakon használható kétéltű munkagép is megkezdi a munkát. Ma marad a napos, forró időjárás, az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatarot előfordulhat. Mérsékelt, helyenként élénk lesz a légmozgás, a délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottam.
2: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót. Műsorajánló.
0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap néptől.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
1: Egészségedre.
4: Egészségedre.
5: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
7: Ha befogod a számat, még jó, hogy ordítok. Hát ne erőltesd rám az akaratod. Ne nyomozz utánam, mert ingerült leszek. S ha zavarba hozol, védekezek.

0: Sziasztok, Polmisi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
2: A miniszterelnök továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs engverséges egészségügy. Ma napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri a miniszterelnök. Magyar Péter erről Facebook oldalán tett közzé felhívást szombatkor a délután. A miniszterelnök kiemelte, azt kéri, hogy szombaton és a következő napokban is mindenki igyekezzen visszafogni áramfelhasználását a kritikus 17-22 óra közötti időszakban. Emellett kéri, hogy a következő napokban lehetőleg mindenki tartózkodjon a locsolástól, az automosástól, a medencetöltéstől és az átütemezhető ivóvíz felhasználásról. Magyar Péter közös feladatnak és felelősségnek nevezte a zavartalan energia és vízszolgáltatás fenntartását. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT, így még az idén kiírhatják a hévjárművek cseréjét és új Intercity kocsik beszerzését célzó zöld beszerzéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, pénteken létrehozott két új társaság teremti meg feltételeit a mintegy 700 milliárd forint értékű uniós forrásból finanszírozott járműbeszerzésnek. A tervek szerint lecserélik az 50 éves hívkocsikat, valamint 35 új Intercity kocsit vásárolnak. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs emberséges egészségügy. A gyerekjog nem kiegészítő szempont, hanem a gyerekbarát egészségügy egyik alapfeltétele, közölte az egészségügyi miniszter szombaton Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt elmondta, a Hintalovon gyermekjogi alapítvány szakértőivel egyeztettek arról, hogyan tehetik gyerekbarátabbá és biztonságosabbá az egészségügyi ellátást. Az egészségügyben minden gyereknek joga van ahhoz, hogy érthető tájékoztatást kapjon, figyelembe vegye életkorát és az egyéni szükségleteit, meghallgassák véleményét, tiszteletben tartsák a méltóságát és testi-lelki biztonságban érezhesse magát, emelte ki a miniszter. Megkezdődnek a velencei tó vízterei közötti kapcsolat fenntartását szolgáló élőhelyvédelmi beavatkozások. Elsőként Dinyés térségében található névtelen tisztás és a Kis Mihály tisztás közötti átjárót mélyítették, jelentette be az élőkörnyezetért felelős miniszter Facebook oldalán szombaton. Gajdos László tájékoztatása szerint a kezdődő munkálatok célja az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott lágyiszap eltávolítása, valamint a vízmozgás és a természetes élőhelyek közötti kapcsolat helyreállítása. Hétfőn egy természetvédelmi területeken és tavakon használható kétéltű munkagép is megkezdi a munkát. Ma marad a napos, forró időjárás, az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatar ott előfordulhat. Mérsékelt, helyenként élénk lesz a légmozgás. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
4: Reklám. Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Reklámot hallottak.
7: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
8: Kedves hallgatóink! Rövidesen digitális műsorazonosítót sugárzunk. Az azonosítóval a műsorhamisítást igyekszünk megelőzni.
9: F82M21
8: Ha ön az F82M21 azonosítót hallotta, akkor ön az eredeti Starsky és Hutch Jazz Club műsort hallja. Most folytatjuk műsorunkat.
7: Köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt kedvenc rádió műsorotok a Mini Starsky és Hutch Jazz Club. Borlai Gergőnek az MMM című lemeze az 2010-ben jelent meg, és hát ugye a Gergőtől rossz zenét nem fogsz találni, tehát irgalmatlan profizmus van, valószínűtlen a jelenség, magyarázatot követel, nem lehet szerintem gyakorlással ilyen tudásra szertenni. Ez az én személyes véleményem, Gergő vonatkozásában a Notton Label, azaz a kiadó nélküli szerzői kiadású lemez rövidke, 40 perces műsoridejével majd toldást igényel. Mindenesetre az tény, hogy a közreműködők, Gary Willis például, Lukács Péter, Betty Gerizon, Papes Péter, Barabás Tamás, ugye Lukács Peta mondtam, Tátrai Tibor, Sipeki Zoltán, Scott Kinsey, Olácsomó Árpi, Kalta Necker Zsolt, ő levég sor kerül ebben a műsorban, és Fekete Kovács Kornél. Most nem mondok többet, hiszen a műsoridőből veszem el az értékes másodperceket. Az első hat felvételt konferálom fel, a European Tatra az első felvétel. A Week a kettő, utána Aliens, és Waltz lesz a hármas, a Best of Dance for Ellen felkiáltó jeles zene, a négyes, a Dr. Kinsey az ötös, és a Matthew Gerizon a hatos. Ez a hat felvétel indul most, nagyjából a műsor felező pontjáig jutunk el velük.
10: Figyelem!
7: Induljanak a felvételek!
10: A következő műsorszám alkalmas lehet a hallgató zenei ízlésének befolyásolására, megváltozására.

Nem, nyugi, megvan. Figyelem! A most következő felvétel kifejezetten alkalmas lehet a hallgató zenei ízlésének befolyásolására, megváltoztatására.

Karski, és hát Jazz Club használt zenei magazin.

0: Tatarszki, és hát Jazz Club. Zenei magazin.
1: Ne szórakozzál már, Dróta!
2: A legszebb melódiák érzelemgazdag zenei környezetben. Új Zsuffa Péter Jazz Club. A műsor első órájában megújult Starsky és Hutch Jazz Club.
3: Zsuffa Péter Jazz Club. Ráadásul az első órájában Starsky és Hutch Jazz Club. Itt kedvenc rádió műsorotok a Minisztárszki és Hutch Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, aki szinyok csípéseket vakar konferálás közben, emiatt nyekereg alatt a stúdiófotel, és szuszog. A Kaltanekkel triónak a Santasz lemezére fogunk majd átugrani, miután meghallgattuk ugye az MMM című lemeznek további három felvételét. Hiszen Borlai Gergő MMM című lemezét hallgatjuk, Peta, what Guage String You Use a hetes felvétel, nem tudom kimondani, bocs, a Barbarian Barbie a 8-as, és a PC One Willis lesz a 9-es felvétel. Ez nagyjából egy ilyen 14-15 percnyi zenét jelent, tehát 45-nél járunk elméletileg, és akkor erre fog rákerülni még egy felvétel, amit nem lehet figyelni, tehát muszáj leadnom, így mondom. Ez a Kaltenecker Trio Santans című lemezének hármas felvétele lesz. Ez 2005-ben jelent meg a Smart Music Recordsnál ez a dolog, és a Dance for Ellen Borlai Gergőnek ez a szerzeménye most újra el fog hangozni egy másik olvasatban, mégpedig ugye olyan Santans lemezről a Kaltenecker Triótól. Az itteni zenekartagok tekintetében Borlai Gergő dobok, ugye Papes Péter basszusgitár, és Kaltenecker Zsolt, ugye a zenekarvezető billentyűs, de a Lukács Peta keverte, és a Jeli András meg a grafikai dizájn csinálta. Szóval azért teszünk kicsi a világ. És akkor a Dance for Ellen fog jönni innen, és akkor ez már nagyjából 50-ig vezeti ki a műsort. És ezt követően fog jönni két felvétel időntúli zenei blogban, ez pedig a Kaltenecker Triónak a Santans című lemezének a R2D2-ja és a Still Life with Clavichord. És ez a 10 percnyi zene lesz, ami ilyen időntúli zeneként fog majd kivezetés, ugye gyakorolnia, beszélj már magyarul. Ez a 10 percnyi zene lesz majd, ami a műsort ugye zárja, de időntúli blokként, tehát ezt majd valószínűleg le fogja keverni a technika. Ezzel akkor most eljutottunk arra a pontra, hogy nem foglalom össze, amit elmondtam újra, mert félek, hogy elrontom. Tehát nem tudom még egyszer megismételni, úgyhogy most, mivel ez a műsor is amúgy is mindig úgy is lesz ismételve, legalább itt ne ismételje meg magamat, induljanak az említett felvételek.

Törzsmókus. A dán törzsmókus. Ez a fenyvesekben élő állat teljesen észrevétlenül él. Létezéséről csak leírásokból tudunk, mivel nem lehet látni. A fák törzsére simuló egyedek gyakran a kivágott fák feldarabolását követően is helyükön maradnak. A fenyők kérgét megtévesztésig képesek utánozni, és csak párzási időszakban hallatnak hangot, vagy mozdulnak meg. A néphiedelem szerint, aki sokáig néz egy törzsmókus szemébe, annak búzáját, kukoricáját égre viszi a sarlópernye.

Nem, nyugi, megvan. Figyelem! A most következő felvétel kifejezetten alkalmas lehet a hallgató zenei ízlésének befolyásolására, megváltoztatására.

0: Oldjuk meg ezt a problémát. Az önre bízott teve elszabadult. Hogyan hívná vissza?
1: Húgyú! Éjjá! Húgyú!
2: Teve, gyere vissza! Gyere vissza! Gyere!
3: Itt kedvenc rádió műsorok a Minisztárszki és High Jazz Club. Említett felvételeket hallgattunk meg az utolsó blogban, ez két lemezt is érintett, mert ugye indultunk először ugye a Borlai Gergőnek az MMM című lemezéről, mert ugye, szerzői kiadásban 2010-ben jelent meg, és innen három felvétel jött, majd pedig átugrottunk szép csöndben és feltűnés nélkül a Carlton Ecker Trio Shantans című lemezére, mely 2005-ben a Smart Music Recordsnál jelent meg, és onnan jött egy felvétel, ami most ért véget az imént. Ez a Dance for Ellen. Ilyen módon ez a Dance for Ellen Borlai Gergő szerzemény, Ellen Holsworth előtt tisztelgő felvételről van szó, egy szerzeményről van szó. Ez ebben a műsorban kétszer is szerepelt, két formában. Mindkét alkalommal alkalmas volt a hallgató zenei ízlésének tartós befolyásolására, megváltoztatására. És akkor most, ami kivezetésben jön, az két felvétel, amit ugye itt választottam ki, az R2D2 és a Still Life with Clavichord. Mindkettő felvétel Carlton Ecker Zsolt szerzeménye, és ugye a Shantans című lemezről, a Carlton Ecker Trio Shantans című lemezéről fog elhangozni, amelyről egyébként szakmabeli ismerőseim és kedves barátaim is állítják, hogy talán a minden idők egyik kiemelkedően legjobb jazz lemeze. Úgy rondó, hogy Shantans, és a Shantans szó az égvilágon semmit nem jelent, azon kívül, hogy jelentést tartom a innentől most már mindenki számára az, hogy az egyik legjobb magyar jazz lemez. Találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen a következő órában ezzel a szerkesztő műsor, ez Zsufa Péter figyelmébe ajánlja a kedves rádióhallgatóknak azt az URL-t, ahol ez a rádió műsor, és amúgy általában a többi, teljes hosszában meghallgatható. Ez a 3w.zsufajazz.hu, és ezt idegen nyelvű hallgatóink kedvéért így is elmondom. www.zsufajazz.hu. Viszont hallásra, sziasztok!
4: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.
5: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
6: A miniszterelnök továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs engverséges egészségügy. Ma napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri a miniszterelnök. Magyar Péter erről Facebook oldalán tett közzé felhívást szombatkora délután. A miniszterelnök kiemelte, azt kéri, hogy szombaton és a következő napokban is mindenki igyekezzen visszafogni áramfelhasználását a kritikus 17-22 óra közötti időszakban. Emellett kéri, hogy a következő napokban lehetőleg mindenki tartózkodjon a locsolástól, az automosástól, a medencetöltéstől és az átütemezhető ivóvíz felhasználásról. Magyar Péter közös feladatnak és felelősségnek nevezte a zavartalan energia és vízszolgáltatás fenntartását. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT, így még az idén kiírhatják a hévjárművek cseréjét és új Intercity kocsik beszerzését célzó zöld beszerzéseket, közölte a Közlekedési és Beruházási Miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, pénteken létrehozott két új társaság teremti meg feltételeit a mintegy 700 milliárd forint értékű uniós forrásból finanszírozott járműbeszerzésnek. A tervek szerint lecserélik az 50 éves hívkocsikat, valamint 35 új Intercity kocsit vásárolnak. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs emberséges egészségügy. A gyerekjog nem kiegészítő szempont, hanem a gyerekbarát egészségügy egyik alapfeltétele, közölte az egészségügyi miniszter szombaton Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt elmondta, a Hintalovon gyermekjogi alapítvány szakértőivel egyeztettek arról, hogyan tehetik gyerekbarátabbá és biztonságosabbá az egészségügyi ellátást. Az egészségügyben minden gyereknek joga van ahhoz, hogy érthető tájékoztatást kapjon, figyelembe vegyék életkorát és az egyéni szükségleteit, meghallgassák véleményét, tiszteletben tartsák a méltóságát és testi-lelki biztonságban érezhesse magát, emelte ki a miniszter. Megkezdődnek a Velencei tó vízterei közötti kapcsolat fenntartását szolgáló élőhelyvédelmi beavatkozások. Elsőként Dinyés térségében található névtelen tisztás és a Kis Mihály tisztás közötti átjárót mélyítették, jelentette be az élőkörnyezetért felelős miniszter Facebook oldalán szombaton. Gajdos László tájékoztatása szerint a kezdődő munkálatok célja az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott lágyiszap eltávolítása, valamint a vízmozgás és a természetes élőhelyek közötti kapcsolat helyreállítása. Hétfőn egy természetvédelmi területeken és tavakon használható kétéltű munkagép is megkezdi a munkát. Ma marad a napos, forró időjárás, az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatar ott előfordulhat. Mérsékelt, helyenként élénk lesz a légmozgás, a délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.
5: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
7: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantelemes, köszönöm.
8: Hobby Rádió, a hangadó.
5: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
9: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
10: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
9: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
10: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
9: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
10: Hobby Rádió.
4: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
11: A kopasz fiú, pazar, stílusérzéke.
12: Fölényes tudásom.
11: No meg, eredeti frázisai.
12: És nagyfokú rögtönző képességem.
13: A Zsuffa Péter Jazz Clubban.
3: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt a Zsuffa Péter Jazz Club, és a Fekete István trombitásnak a Tune Up From Heaven című lemeze, amiről nem lehet találni normális információkat, és ezt ő adta nekem, ezt a lemezt. Ugye Fekete István trombitál, ifja Fekete István gitározik, Hárs Viktor ugye basszus, és a Sramkó János nagyszerű dobos. De ezen kívül ugye túl sokat nem tudok mondani, mert szinte semmi info nincsen, 2008-as lemezről van szó, és felkutatom itt az infókat, de szinte, na mindegy. A lényeg, hogy Fekete Istvánnak nagyon nagy tisztelője vagyok. És majdnem biztos vagyok abban is, hogy a ifjabb Fekete István gitáros pedig a Gyárfás Istvánnak tisztelője, tanítványa, vagy ismerője, vagy nem tudom, mit mondjak, mert hát azt hittem, hogy a Gyafi gitározik. Jó, oké. Minimális információkat adtam át a hallgatóknak, mert minimális... A székem, a stúdió fotel, hogy ezt miért csinálja velem. Tehát minimális információkat adtam át a hallgatóknak is, mert ennyivel rendelkezem, de essünk ezen túl, ne akadjunk ezen fenn. Az ébredéssel indulunk a 11 a már 2-es felvétel című. A Cosmo Archeology Archeology, igen, a hármas, a Halkarzug a négyes, a Tune Up From Heaven a az ötös, és ezután jövök vissza. Maga a lemez egyébként vastagon hosszabb, mint a műsorodőnk, úgyhogy az egészen nincsen esélyünk. Induljanak most ezek a felvételek.

hotimérbe hodicsén, lépek a konyhába. Rotyog a fazék, lépek a konyhába. Nézem, mint száll, anyára, apára.

0: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
1: Zsuffa Péter Jazz Club. Ráadásul a műsor első órájában Minisztánszki és Hát Jazz Club.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Ezen eljárás engedélyeztetésének megindításához kérjük, készítse elő személyi igazolványát, lakcímkártyáját, valamint a rádió műsor hallgatási jogosultságot igazoló mágneskártyát, mert szüksége lesz a kártya bal alsó sarkában található 26 jegyű kód utolsó 6 számjegyére. Továbbá vegye elő 3 hónapnál nem régebbi bírság céduláit. Ne próbálja meg letagadni! A felügyelőbizottság 30 napon belül döntést hoz és értesítést küld.

0: Oldjuk meg ezt a problémát. Az önre bízott teve elszabadult. Hogyan hívná vissza?
1: Hutyú! Éjjá! Hutyú!
2: Teve, gyere vissza! Gyere! Teve, gyere vissza! Gyere!

0: Olaf Weitönen, a fiatal dán fizikus, egy általa kifejlesztett készülékkel, melynek a tér-idő konverter nevet adta, sikerült a térből időt létrehoznia. Kísérletei során egy gyufás doboznyi térből 3 percet sikerült konvertálnia. Ne lepődjünk meg! Óráink pontosan járnak. A 3 perc többlet csupán Olaf Weitönen életében jelentkezik többletként. A fiatal fizikus óráját átigazította.
1: Itt a Zsuffa Péter Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Péter és Fekete Istvánnak a Tune Up From Heaven lemezét hallgatjuk. A lemez 2008-ban jelent meg. A zenekar tagok ugye Fekete István, trombita, ifja Fekete István, gitár, Hárs Viktor ugye basszus, és Sramko János a doboknál. Az egyik felvételen Kertész Csaba is gitározik, ezt most nem találtam meg, hogy hányos, mert egyszerűen őrület, hogy mindjárt nincsen info lemezről. Most, ami következni fog, az a 6-os, 7-es, 8-es és 9-es felvételek. A Márkusszalén vagyunk tovább, a Relief a 7-es, a 9-11-12 című felvétel a 8-dik, a sorban a 9-dik lesz a 5 Minutes, a 5 Minutes Soul, ezután

0: Hát Isti, gyere már ki egy kicsit.
1: Micsoda kihívás.
0: Tehát, kérlek, nézd már meg, mi van a cipőmre ragadva.
1: Talpig férfi.

0: Itt a Zsufa Péter Jazz Club, a mikrofon meg a Zsufa Péter, és akkor Fekete Istvánnak ezt a lemezét, amit egyébként nagyon, nagyon rég hallgattunk meg, a Tune Up From Heaven című lemezt sikerült most 9 felvételig érintenünk, nagyjából 9 felvételig, és akkor most én még 2 felvételt konferálok föl, de aztán további 4-re nincsen időnk, tehát ezt majd tessék utána menni, akit érdekel a dolog, bár nem egy egyszerű dolog hozzájutni, de Fekete István föllelhető az interneten azért, tehát lehet neki írni, olyan a helyzet. Az Improtú lesz a 10-es felvétel, a lemező, és a 11-es az Invitation in Free. Ez a két felvétel 10 perc közeli hosszával bőven időn túl lesz. És mint mondtam, további 4 felvételre semmi esélyünk, meg se kísérlem ide rakni őket. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsufa Péter megköszöni a velem nagyon türelmes rádióhallgató figyelmét. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra. Sziasztok!
1: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.

0: Műsorajánló.
1: A miniszterelnök továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs engedélyes egészségügy. Ma napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri a miniszterelnök. Magyar Péter erről Facebook oldalán tett közzé felhívást szombatkora délután. A miniszterelnök kiemelte, azt kéri, hogy szombaton és a következő napokban is mindenki igyekezzen visszafogni áramfelhasználását a kritikus 17-22 óra közötti időszakban. Emellett kéri, hogy a következő napokban lehetőleg mindenki tartózkodjon a locsolástól, az automosástól, a medencetöltéstől és az átütemezhető ivóvíz felhasználásról. Magyar Péter közös feladatnak és felelősségnek nevezte a zavartalan energia- és vízszolgáltatás fenntartását. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT, így még az idén kiírhatják a hévjárművek cseréjét és új Intercity kocsik beszerzését célzó zöld beszerzéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, pénteken létrehozott két új társaság teremti meg feltételeit a mintegy 700 milliárd forint értékű uniós forrásból finanszírozott járműbeszerzésnek. A tervek szerint lecserélik az 50 éves hévkocsikat, valamint 35 új Intercity kocsit vásárolnak. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs emberséges egészségügy. A gyerekjog nem kiegészítő szempont, hanem a gyerekbarát egészségügy egyik alapfeltétele, közölte az egészségügyi miniszter szombaton Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt elmondta, a Hintalovon gyermekjogi alapítvány szakértőivel egyeztettek arról, hogyan tehetik gyerekbarátabbá és biztonságosabbá az egészségügyi ellátást. Az egészségügyben minden gyereknek joga van ahhoz, hogy érthető tájékoztatást kapjon, figyelembe vegyék életkorát és az egyéni szükségleteit, meghallgassák véleményét, tiszteletben tartsák a méltóságát és testi-lelki biztonságban érezhesse magát, emelte ki a miniszter. Megkezdődnek a Velencei tó vízterei közötti kapcsolat fenntartását szolgáló élőhelyvédelmi beavatkozások. Elsőként Dínyés térségében található névtelen tisztás és a Kis Mihály tisztás közötti átjárót mélyítették, jelentette be az élőkörnyezetért felelős miniszter Facebook oldalán szombaton. Gajdos László tájékoztatása szerint a kezdődő munkálatok célja az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott lágyiszap eltávolítása, valamint a vízmozgás és a természetes élőhelyek közötti kapcsolat helyreállítása. Hétfőn egy természetvédelmi területeken és tavakon használható kétéltű munkagép is megkezdi a munkát. Ma marad a napos, forró időjárás, az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatar ott előfordulhat. Mérsékelt, helyenként élénk lesz a légmozgás. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.
2: Hobby Rádió.
3: Reklám.
4: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
2: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
6: Augusztus 2-a, vasárnap. Budapesten a villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utcában kifelé nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Kopány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható. A Tahi utcát lezárták. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot. Befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. A 12-es villamos nem közlekedik. Helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Ma üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Kiskörút és a Szent Gellért tér Műegyetem között a szintén sűrűbben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es villamossal lehet utazni. Dél-Budáról a Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Ma napközben sávlezárásra kell készülni a 4. kerületben a Fóti úton a Váci út előtt, mert javítják az útburkolatot. Tart az átépítés a Fehér úton. Hétvégére a Gyógyszergyári utcában a Fehér út előtt lezárták a belső két sávot. Lezárják ma délután 3 órától este 7 óráig Újpesten az Irányi Dániel utcát a Baros utca és a Labdarúgó utca között labdarúgó mérkőzés miatt. A 147-es autóbusz terelve közlekedik Újpest központ felé, nem érinti a Megyeri temető és a Mildenberger utca közötti megállókat. Ma délután N4-es nosztalgia autóbusz közlekedik az Zugligeti libegő és az Erzsébet királyné útja aluljáró között, és N19-es nosztalgia villamossal is utazhatnak a Deák Ferenc tér és a Batthyány tér között.
4: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
0: Mikrofonok bekapcsolva, potméterek kibiztosítva, akkor nincs más dolguk, mint hogy hátradőjenek és élvezzék a Szevasztokot! Ha elkészültek, hamarosan indul, hisz minden készen áll, a mikrofonok izzáspontban, a hallgatóság is csak arra vár, hogy szabaduljon el egy kicsit a pokol, boruljon ki a buli, kacskaringozni a Kacaj Birodalmában, csak is a Szevasztokkal tuti!
3: A szájcuppant, a fülhallgat, de nem össze keverni a kettő dolgot, ez a Szevasztok elnevezésű jóindulatú fülbegennyesedés. Egyébként jól irányzó, szép jó napot, itt ülünk már a stúdióban. Ami újdonság számban megy, hogy itt ül mellettem egy új arc, egy új hang az éterben, úgy hívják, hogy Horváth Péter. Hova jársz, melyik súlyba?
7: A Megyesi Ferenc Gimnázium és Művészeti Középiskolába járok, ezt így az igazgatónő így már mondta nekem, hogy ezt így kell megtanulni, mert ez az iskola teljes neve, így is mondtam el.
3: És melyik osztályban?
7: C-s, ez egy tagozatos osztály, ez művészeti közép. Iskola a művészeti része.
3: Persze, ahogy hogy meséltél nekem, hogy 4,5 év alatt különböző dolgokat csináltok, szobrászat, erről is beszéltél.
7: Igen, hát igen. Szobrászat, grafika, festészet és kerámia az, amit leadnak 4,5 év alatt, és akkor utána 2 évig azt csinálod, amit választottál, és erről végül is, hogyha még 2 évig ott maradsz, vagy igen, ott maradsz az iskolában,

0: hallottam, hogy zenéléssel is foglalkozol.
1: Hát gitározni tanulok.
0: Mióta gitározol?
1: Hát nyár óta tanít az egyik barátom, és hát azóta már péntekenként próbálunk is, mert a harmadik barátom, a Zsoltinak és Levinak hívják, és hát majd próbálunk valami.
0: Hogyha sikerül csináltok valami demokazettát, vagy valami ilyesmit, akkor majd ezt is elhozhatjátok, és le lehet játszani. Hát akkor továbbra is folytatjuk a műsor, nagyon sok érdekes dolog lesz, programajánlók lesznek itt, mozi műsor ajánlók, illetve hoztam direkt kedvenc újságomat, ami rímel a hipre, szóval ez egy fiatal újság, amit én nagyon utálok, és kifejezetten gyűlölök, de azért elhoztuk, hogy fikázzuk közben. Illetve hát felhőkön lovagol a napocska, ahogy elnézzük, szép időnk van máron, farkas üvöltő meleg, beköszöntött a tavasz, úgyhogy továbbra is folytatjuk a szevasztok elnevezésű műsort.
2: Hobbi Rádió! Hamarosan folytatjuk!

0: Kamureklám.
1: A L'Oréal, pá, mindjárt, mert ezt nem elolvasni, nem?
0: Kamureklámot hallottak. Hobbi rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Szevasztok, továbbra is nyugában áll hallgatni, és minden fontunk felhasználta az unalom ellen. Azt hiszem, az
1: és itt folytassuk. Még mindig Bakosi Ildikó és...
2: Gálin Szilárd, az egyes és a kettő számú mikrofon britolói vagyunk, és a mai műsor ideje alatt szolidaritást válunk a Szomáliában sínylődő szegény néger rabszolgákkal, úgyhogy Tati Faketében vagyunk itt. A Valentin napra vannak nekünk még tippek, ötletek, például egy levélminta, hogy hogyan írhatunk kedvesünknek levelet ezen az a nemzetes alkalmon. Mondja egy példát.
1: Kedves Béla, sokáig tűnődtem azon, hogy vajon írjak-e neked. Amint megláttalak, az addig passzív álmon rögtön lelőtt aranyszínű nyilával. Éreztem, te vagy az igazi, olyan megható figyelmességgel válogattál a tejtermékek között, hogy olvadozni kezdtem, de nem a mögöttem levő kenyérsütő kemence forróságától. Lélegzett visszafolyta váltam, vajon megtalálod-e álmaid joghultját? Szerencsé, hogy gyorsan döntöttél a költepuding mellett, mert nem bírtam volna sokáig. Miközben a kosárba raktad zsebre vágtál egy túró rudit. Nem szép dolog a lopás, ugye tudod? Észrevétlenül követtelek a chipszes zacskók oltalmazó takarásában. Ezúton közlöm veled, hogyha nem viszonzod irántad érzett heves érzelmeimet, s ha nem kapok 50%-ot a zsákmányból, feljelentelek lopás miatt. Ennyi.
2: Hát reméljük azért nektek sokkal szellemesebb, illetve sokkal személyesebb ilyen levelet sikerül majd fogalmaznod. Szóval nem kell másodtól ábrégeskedni, és neked
3: elmondani. Hobbyradio.hu

0: Kamureklám.
1: Feri bátyám, árulja el nekünk, mik egy jó kertész teendői ebben az évszakban.
2: Hát a szőlőtüvek egyik fenesége, hogy megsúnyadnak, ha nem kurtítják rendesen. Ezért kell ez időtájt kollantyúval még déli jézinyi. Sokfelé ilyenkor viszik ki az anyóst a határba madár ijesztő helyett. Ilyenkor szoktuk kereplővel elhesegetni a seregélyeket, no meg a villanyszámlást.
1: Sanyi bátyám, melyek azok a hagyományok, amelyeket ma is ápolnak a faluban?
2: Ebben az évszakban is szokás a kocsmában kummantani. A férfiak együtt iszogatnak, és amikor fizetni kell, azt mondják, nincs egy kumma vasunk sem. A fiatalok ilyenkor termékenyek, mint a kisbíró születkor. Ma is élő népszokás a szénakazal mellett hetyeg is, majd a bovjában kettyint is. Ezután jön a kertek alatt haza kullogás, majd ha lányos háznál rájöttek, a silóban sunyítás.
1: Sándor bátyám, köszönjük szépen! Piroska néném, kezi csókolom, de jó, hogy látom. Mi jót tetszik ezt szép időben csinálni?
3: Jó, gyermekem, ne is kírd ezt.
1: No, miért, Piroska néném?
3: Hamarabb eljött a jó idő, mint az én uram a kucsmából, úgy mondom, hogy...
1: Piroska néném, engedje meg, hogy megkérdezzem, mióta tetszik bottal járni?
3: Úgy, a férjem vészeges, tekergő, úgy mondom.
1: Hogy tetszik ezt érteni?
3: Úgy, fiacskám, hogy azóta bottal üthetem a nyomát.
1: Hol tetszenek nyaralni, Piroska nénémék az idén?
3: Tehénúsztatónál.
1: Na és mit tetszenek ott csinálni? Napozni?
3: Kedves fiam, merjük a vizet.
1: Kimerni a vizet? Tehát azt miért?
3: Jaj, úgy mondom, hogy mert nem tudok úszni.
1: Piroska néném, hová tetszik vinni azt a tömérdek tűzifát?
3: Begyújtok.
1: Ebben a jó időben?
3: Hát, azt mondja a Sándorom, kialudt a láng.
1: Gondolom a kályhában.
3: Eredj már gyermekem a szívibe.
1: Akkor
3: a fene egye meg azt a vinnembert, inkább begyújtok neki felmelegíteni, hogy itt meghívjon nekem reggelre. Hiába mondom neki, úgy mondom, hogy menjék már orvos, ha...
1: No, de úgy látom, éppen itt jön Sándor bátyám.
3: De, hogy a fene egye ki a kicsen...
1: Piroska néném, Sándor bátyám, ne tessenek verekedni. Kedves hallgatóink, ebben a nagy ordításban próbálok tőlem elbúcsúzni. Jézusom, fellöknek engem is, de segítség!
0: Kamureklámot hallottak.
4: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: vagyok. 10-ből 8,34-en ezt hallgatják.
1: Most tanultam meg egy új gitár számot, az MS-ét, aminek ugye csak az egyik részét tudtam, és most jött a változata, átadom a szót, itt a mellettem ugye társamnak.
2: C, E-moll, D-moll, F-moll, E. Ez volt a refrén. És annyit még el szeretném mondani, hogy az amerikai kőr is 20 méter magasra megnővő fa. Nem tudom, hogy tudták esetleg.
1: További információkért az MS-e ügyében hívhatják a számunkat.
2: Igen. Következőkben telefonálni fogunk még mindig, bár még nem tudom, hogy foglalta a telefon. Foglalta a telefon. Ma reggel még egy másik kérdés vetődött fel bennem, és szurkálja a fantáziámat, hogy mi lehet az, hogy degesz. Szóval mondja az ember, hogy degeszreszük magunkat, de mi az, hogy degesz? Szóval, hogyha valaki tudja, ezzel is felhívhat minket, illetve még az is érdekelne, hogy honnan ered az a szó, hogy lángos. Te esetleg tudsz róla bővebb információt, felvilágosítást?
1: Hát a lángosról nem igazán tudok, az biztos, hogy különböző féleképpen lehet fogyasztani, nagyon finom, és hát...
2: Tényleg, mit reggeliztél ma?
1: Semmit.
2: Semmit nem reggeliztél? Akkor biztos tudom,
1: hogy gyomorra jöttem.
2: Az necces. Hallottam, hogy nagyon nagy problémái voltak a reggeli felkeléssel, a kutya terelgetés, meg ilyenek terem.
1: Hát elég rosszul jött ki a lépés, mert hát ugye ránéztem az egyik órára, az 9-et mutatott, amíg a másik 9:30, és hát ugye én beszerettem volna idejönni, úgyhogy elég kapkodva, de hát csak
2: bejöttem. Lehet itt van is ez a lényeg. Egyébként jó szakát, Kambodzsa! És Guli, figyelj, beteszel nekünk egy kutyaugatás effektet?
3: Most nem.
2: Mi újság? Miért vagy ilyen szomorú?
3: Én nem vagyok szomorú, miért lennék szomorú? Én nagyon is jókedvű vagyok, hisz hoztál nekem kekszet, így még jobb a kedvem.
4: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
5: Sziasztok, én Ákos vagyok a TNT-től, hallgassatok továbbra is a Hobby Rádiót.
6: Jó estét, közúti ellenőrzés.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
5: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
5: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
5: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
6: Szivárvány. Szivárvány.
7: Szivárvány.
6: Szivárvány.
7: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
5: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Továbbiakban fogunk majd még telefonálni is, ha nem lenne foglalt éppen a telefon. Egyébként pedig kalánkálnak a tevék. Éppen ezt mutatják.
3: És csalnak a szamurájok.
2: És csalnak a szamurájok, mert hogy kiderült, a két leghíresebb japán szamuráj nagymester, akiket név szerint Takeharu Deimának és Keisuke Itaunak hívnak. Szóval ő ez a két fiatalember, bájos fiatalember, akik bevallották, hogy a szumó meccseknek a 80%-át lefizeti a maffia, szóval megjátszott dolog az egész. Te gondoltad volna ezt azért?
3: Hát ezt nem. Sok mindent lefizetnek.
2: Belőhez patogatott kukoricával, kulával nézni a szumó meccseket, és akkor az egész csak lebben volt.
3: Hát manapság már annyi mindent lefizetnek, hát miért pont ezt ne?
2: Miért pont ezt hagynák, ugye? Például itt van a másik kedvencem, melyik az, amikor pankáció, az az, azt akarom.
3: Az, de hát az amúgy is le van.
2: Hát az amúgy is úgy van, hogy meg van beszélni.
3: Már úgy néz be, hogy már tudod, hogy veszteni fogsz.
2: De akkor mi ebben a jó?
3: Hát az, hogy úgy néz be, hogy már előre tudod, hogy veszteni fogsz, vagy nyerni fogsz, nem?
2: Hát minden elég van, de akkor is milyen baj. Erre is higgyanak el, erre kezd cikkek vannak például még itt.
3: Messzi lefújt egy hadgyakorlatot. Ezt is most vettük észre.
2: A Loch Ness vízi szörnye, akiről azt hiszem sok esztelen nem hallottam. Nem tűnt fel egy ideje az öreg. Szóval róla is fogunk még beszélni, illetve Mika Häkkinenről, illetve miről még mondjuk beszélünk arról, hogy kibukkadt a tengerből egy 169 éve elsüllyedt sziget. Sok érdekesség van még itt a, nem mondom ki milyen újságnak a hasárjai. Én csak annyit akartam mondani, rajta hajt.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Elnézést, kicsit megfáztam. És most folytassuk a Tip magazinból, ahol újabb... Ki mondtál, a francba? Tip magazin, ezt akartam mondani. Szóval van egy másik apró dolog, amit nem szeretek benne, és ez az apró dolog az apró hirdetés.
1: Olvassam fel, vagy olvassad?
0: Például mi az, amit nem szeretünk? Vannak ezek az arcképpel ellátott kedves üzenetek, amiket én utálok. Mondjál egyet.
1: Igen. Drága kis feleségemnek, mókuskámnak nagyon jó egészséget, boldogságot kívánok, születésnapod... Alkalmával szerető férjed, Tamás.
0: Szóval ilyenek is hasonlók várnak minket a Hip magazinban. Továbbra is az MSE legfilmje C, E-mol, D-mol, F-mol, E. Hogyha valakit érdekel és le tud tenni idő alatt.
1: További dolgokról kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét, stb.
0: Turizikán? Turizikán a néven virkungen üzen Z. És akkor még van itt egy pár izgalmas dolog ebben az újságban.
1: Lakodalmas a rock helyett, az a jazz.
0: Ez hol? És mi?
1: Ez a Hip.
0: Hol és merre?
1: Jó helyek. 12. oldal. 2000 március 25 szombat.
0: Szóval, hogyha valaki ezen az oldalon jár, akkor már el is mondhatja.
1: Nem tudom, milyen Cultánról vagy Végről elneveznek Budapesten egy utcát. Ellenben Albániában, Hunyadiról elneveznek egy magyar, tehát egy magyar
0: ember,
1: tehát ilyen kis keresztbe. Csak hát nem tudom, hogy ennek mi a lényeg. Ez
0: magyarázata?
1: Ez a magyar-albán baráti.
0: Hát vannak ilyen, hát ilyen dolgok. Egyébként nagyon sok testvérváros is van, így magyarországi város, mint Debrecenne például Padánban is, ahol egy nagyon kellemes nyarat töltöttem annak idején, és ott is nagyon ápolják az ilyen magyar kapcsolatokat, de ugyanígy van Finnországban is, és sok rokonságot ápoló országgal kapcsolatban megemlítettünk volna ezt ugyan.
1: Hát.
0: Jó. Mi van még itt? Zenedúhoz?
1: Az ég bulia.
0: Szervusz.
1: Ez már tegnap.
0: Nem mindegy, szóval zárul a szevasztó munkatára, hiszen ahogy elnézem az órákat, zárulnak. Ezek után következik az elmaradhatatlan szevasztok szignál.

0: Hobby Rádió.
1: A miniszterelnök továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs engverséges egészségügy. Ma napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri a miniszterelnök. Magyar Péter erről Facebook oldalán tett közzé felhívást szombatkora délután. A miniszterelnök kiemelte, azt kéri, hogy szombaton és a következő napokban is mindenki igyekezzen visszafogni áramfelhasználását a kritikus 17-22 óra közötti időszakban. Emellett kéri, hogy a következő napokban lehetőleg mindenki tartózkodjon a locsolástól, az automosástól, a medencetöltéstől és az átütemezhető ivóvíz felhasználásról. Magyar Péter közös feladatnak és felelősségnek nevezte a zavartalan energia és vízszolgáltatás fenntartását. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT, így még az idén kiírhatják a hévjárművek cseréjét és új Intercity kocsik beszerzését célzó zöld beszerzéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, pénteken létrehozott két új társaság teremti meg feltételeit a mintegy 700 milliárd forint értékű uniós forrásból finanszírozott járműbeszerzésnek. A tervek szerint lecserélik az 50 éves hívkocsikat, valamint 35 új Intercity kocsit vásárolnak. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs emberséges egészségügy. A gyerekjog nem kiegészítő szempont, hanem a gyerekbarát egészségügy egyik alapfeltétele, közölte az egészségügyi miniszter szombaton Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt elmondta, a Hintalovon gyermekjogi alapítvány szakértőivel egyeztettek arról, hogyan tehetik gyerekbarátabbá és biztonságosabbá az egészségügyi ellátást. Az egészségügyben minden gyereknek joga van ahhoz, hogy érthető tájékoztatást kapjon, figyelembe vegye életkorát és az egyéni szükségleteit, meghallgassák véleményét, tiszteletben tartsák a méltóságát és testi-lelki biztonságban érezhesse magát, emelte ki a miniszter. Megkezdődnek a Velencei tó vízterei közötti kapcsolat fenntartását szolgáló élőhelyvédelmi beavatkozások. Elsőként Dinyés térségében található névtelen tisztás és a Kismihály tisztás közötti átjárót mélyítették, jelentette be az élőkörnyezetért felelős miniszter Facebook oldalán szombaton. Gajdos László tájékoztatása szerint a kezdődő munkálatok célja az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott lágyiszap eltávolítása, valamint a vízmozgás és a természetes élőhelyek közötti kapcsolat helyreállítása. Hétfőn egy természetvédelmi területeken és tavakon használható kétéltű munkagép is megkezdi a munkát. Ma napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, az északi és a dunántúli középhegységben néhol záporzivatar előfordulhat. Néhol megélénkül az északi, a szél, de általában gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
7: Kellemes rádiózást kívánok, Brian vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Kezdjük déli magazin műsorunkat. Ma augusztus 2-a vasárnap van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Most 36 fokot mutatnak a hőmérők. Malehel hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napra nincsenek ünnepek. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
8: Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 2-án köszöntjük Lehel nevű kedves hallgatóinkat. A finnugor magyar eredetű név a lél, kalandozó magyar vezérnévből ered, jelentése lélek, valamint lélegzik. A lehelek ünnepelnek még augusztus 2-án kívül március 26-án és október 16-án is. Becézése lehelke, lehi, lehike, valamint lél, jeles viselői ennek a névnek. Lehel vezér, német lehel, táncdal énekes, valamint ön, kedves lehel. Ugyanezen a napon köszöntjük még Alfonz, Alfonza, Alfonzin, Alfonzina, Elfrida, Gusztáv, Lél, Mia, Miett, Mietta, Mária, Polli, Regő, Regős, valamint Szerénusz nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 2-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak!

0: mérnökként, íróként és festőművészként is jó nevet szerzett. Folytassuk 1892-vel, augusztus 2-án Charles A. Wheeler szabadalmaztatta a mozgó lépcsőt. Ugorjunk a 20. századra, 1907. augusztus 2-án a Vatikán meghozta azt a rendeletet, miszerint a katolikusok házasságkötése csak akkor érvényes, ha az eskü egy pap és legalább két tanú jelenlétében történik. Folytassuk 1922-vel, augusztus 2-án meghalt Alexander Graham Bell, a telefon feltalálója. 20 évet ugrunk előre, 1942. augusztus 2-án megszületett Rose Tremaine, angol regény és drámaírónő. 3 évet ugrunk előre, 1945. augusztus 2-án Potsdamban befejeződött a győztes szövetséges hatalmak, az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia és a Szovjetunió vezetőinek csúcstalálkozója. Maradunk továbbra is a 20. században, 1949. augusztus 2-án megszületett Farkas Bertalan, a mindeddig egyetlen magyar űrhajós. 1986 óta az MTA Interkozmosz tanácsnál kutatómérnök ezredes és elnökségi tag, 1989-től a Nemzeti Űrhajós Szövetség intézőbizottsági tagja. És végül, de nem utolsó sorban, 1990. augusztus 2-án Irak megtámadta Kuvaitot, ezzel elkezdődött az öböl háború. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Üzenet Jeremiás próféta könyve 29-es fejezetéből.
1: Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok néktek. Ha segítségül hívtok és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket.
2: Hobbi Rádió.
3: 2026. augusztus 2-a, évközi 18. vasárnap. Ti adjatok nekik enni. Evangélium Szent Máté könyvéből 14. fejezet 13-tól a 21. versig. Abban az időben. Amikor Jézus tudomást szerzett Keresztelő János haláláról, csónakba szállt és elment onnan egy kietlen helyre egyedül. De az emberek megtudták, és a városokból gyalogszerrel utána indultak. Mikor kiszállt, már nagy tömeget látott ott. Megesett rajtuk a szíve, és meggyógyította betegeiket. Amint beesteledett, tanítványai odamentek hozzá, és figyelmeztették. Sivár ez a hely, és késő már az óra is. Bocsásd el a tömeget, hadd menjenek a falvakba, hogy élelmet szerezzenek maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik. Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők ezt felelték. Nincs másunk itt, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Mire ő ezt mondta? Hozzátok ide. Miután megparancsolta, hogy a tömeget telepítsék le a fűre, fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, szemét az égre emelve áldást mondott, azután megtörte a kenyereket, és odaadta a tanítványoknak, a tanítványok pedig az embereknek. Mindannyian ettek, és jól is laktak. Végül 12 kosár lett tele a kenyér maradékokkal. Pedig mintegy 5000 férfi evett, nem számítva a nőket és a gyerekeket. Elmélkedés. A kenyér csodája és a szív csodája. Amikor Jézus meghallja a Keresztelő János halálhírét, elvonul egy magányos helyre. Ez a pillanat mélyen emberi, a gyász, az elcsendesedés, a visszavonulás vágya mutatkozik meg benne. De ez az egyedül lét nem adatik meg neki, mert a nép, megérezve, hogy személyében egészen különleges isteni erő rejlik, követi őt. És ekkor Máté evangélista megjegyzése szerint Jézusnak megesett a szíve az embereken. Itt kezdődik a történet igazi csodája, nem a kenyérszaporítás résznél, hanem abban a mozzanatban, amelyben Isten szíve megnyílik az emberi szükség előtt. A csoda kulcsa tehát nem Jézus varázs ereje, hanem az együttérzés. A szív, amely látja a nyomorúságot, nem közömbös a szükség iránt, és nem zárkózik be saját fájdalmába. Jézus itt nem önmagával van elfoglalva, hanem a többiekkel, és épp ezáltal válik világossá számunkra, mit jelent az Isten országa. Egy olyan állapot, amikor senki sem marad magára a szenvedésével, az éhségével, a gyászával. A tanítványok javaslata, bocsásd el a tömeget. Teljesen észszerű. A szokásos módon gondolkodnak. Nem tudjuk megoldani a helyzetet. Nincs elég ennivaló, nincs kenyér, nincs pénz, nincs semmi lehetőség. Ez a gondolkodás ma is ismerős. Amikor szembesülünk mások bajával, ösztönösen visszavonulunk, felelősséget hárítunk, vagy egyszerűen azt mondjuk, nem az én dolgom. Jézus azonban másként gondolkodik. Azt mondja, ti adjatok nekik enni. Mintha azt mondaná, ti is részesei vagytok ennek a gondnak, és részei lehettek a megoldásnak is. Csak 5 kenyerünk és 2 halunk van, hangzik a tanítványok rövid felsorolása a fellelhető élelmiszerről, amely a nagyszámú tömeget látva valóban kevés. Milyen őszinte és emberi ez a mondat. Valójában mi is gyakran így érzünk. Csak ennyim van, mit is adhatnék? És mégis, ez az a pillanat, amikor a kevés elegendővé válik, mert Jézus kezébe kerül. Nem a mennyiség a fontos, hanem az, hogy amink van, azt odaadjuk-e az Úrnak. Figyeljük meg a mozdulatokat. Jézus kezébe veszi a kenyeret, hálát ad, megtöri és kiosztja. Ez az eucharisztikus cselekmény a Szentmisében. A Krisztus személyében cselekvő pap kezébe veszi a kenyeret, hálát ad, megtöri, odaadja a népnek. Ezek a mozdulatok Jézus részéről nem csak a kenyér szétosztását jelentik, hanem önmaga teljes odaadását is. Már itt, a kenyérszaporításkor, az utolsó vacsora előképében megmutatja, mit jelent szeretetből élni. Hálával elfogadni, ami van, megtörni önmagunkat másokért, és önmagunkat adni. Az evangélium hangsúlyozza, hogy mindenki evett és jól lakott. Itt nem csak testi jól lakásról van szó, hanem egy mélyebb beteljesedésről is. Az ember, aki addig csak keresett, hallgatott, remélt, most átéli, hogy Isten gondoskodik róla, táplálékot ad, nem csak szavakat, hanem kenyeret is. A 12 kosár maradék a bőség jele. Isten túlcsorduló módon ad. Nem elég csodálni Jézust a kenyérszaporításért. Ő arra hív bennünket, hogy mi is vegyünk részt ebben a csodában. Nem mintha önmagunk képesek lennénk rá, hanem azért, mert amink van, az elég, hogy átadjuk, felajánljuk Istennek. Uram Jézus Krisztus, te együtt érzel az éhezőkkel, és nem küldöd el őket üres kézzel. Add, hogy mi is meglássuk mások szükségét, és ne féljünk odaadni azt a kenyeret, amink van. Hiszem, hogy te bőségét tudod tenni a kicsit, és közösségét tudod formálni a sokaságot. Taníts meg bennünket együttérző szívvel élni, és add, hogy a mi életünkben is megmutatkozzanak csodáid. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget, és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
4: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
6: Tudta ön azt, hogy az 1989-es panamai invázió során az amerikai kommandósok úgy próbálták előcsalogatni Manuel Noriegát a vatikáni nagykövetségről, hogy az AC/DC Highway to Hell című számát játszották maximális hangerővel? Brian Johnson, az AC/DC énekese, amikor meghallotta, hogy a zenéjüket pszichológiai hadviselésre használták, így kommentálta az esetet. Azt hiszem, ezek után nem fogunk koncertfelkérést kapni a pápától.
2: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
5: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
1: Augusztus 2-a, vasárnap. Budapesten a villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárása kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utcában kifelé nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható. A Tahi utcát lezárták. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot. Befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. A 12-es villamos nem közlekedik. Helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Ma üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Kiskörút és a Szent Gellért tér Műegyetem között a szintén sűrűbben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es villamossal lehet utazni. Dél-Budáról a Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Ma napközben sávlezárásra kell készülni a 4. kerületben a Fóti úton a Váci út előtt, mert javítják az útburkolatot. Tart az átépítés a Fehér úton. Hétvégére a Gyógyszergyári utcában a Fehér út előtt lezárták a belső két sávot. Lezárják ma délután 3 órától este 7 óráig Újpesten az Irányi Dániel utcát a Baros utca és a Labdarúgó utca között labdarúgó mérkőzés miatt. A 147-es autóbusz terelve közlekedik Újpest központ felé, nem érinti a Megyeri temető és a Mildenberger utca közötti megállókat. Ma délután NN4-es Nosztalgia autóbusz közlekedik az Ugligeti Libegő és az Erzsébet Királyné útja aluljáró között, és NN19-es Nosztalgia villamossal is utazhatnak a Deák Ferenc tér és a Batthyány tér között.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Én továbbra is Brian vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1920 Nándorfehérvár ostroma. Szulejmán körül táborolta a várat. 1945 a négy győztes nagyhatalom potsdami konferenciája kimondja Lengyelország nyugati határa az Oder-Neisse, keleten a Kurzon vonal. A konferencia elutasítja a csehszlovák kormány azon javaslatát, hogy országából a magyarok kerüljenek kitelepítésre. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Nézzük a gazdaság legfontosabb híreit. A rendkívüli hőség miatt a Nemzeti Adó és Vámhivatal NAV rendkívüli bejelentést tett, miszerint a nem klimatizált NAV kirendeltségek hétfőtől szerdáig csak délig fogadják személyesen az ügyfeleket. Ugyanakkor a Magyar Nemzeti Nagycsaládosok Szövetsége MNNS szerint szabályozási változtatásokkal gyorsan növelhető lenne a hazai áramtermelés és az ellátásbiztonság, ami a napelemesek számára is fontos lehet. Mindeközben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara MKIK rendkívüli javaslatokat tett, melyek szerint fokozatos korlátozásokkal, home office-szal és átszervezéssel kell felkészülni az energiaválságra, ami minden vállalkozást érinthet. Ezzel párhuzamosan a hőség hiánya miatt a minisztérium a hőségriadó idejére a bölcsődék és óvodák zárvatartását is javasolja, ami a dolgozó szülők életét feje tetejére állíthatja. Ezzel együtt a paksi atomerőműben 44 év után példátlan fordulat történt, ugyanis hajnalban újabb blokk állt le a Duna rekord alacsony vízszintje miatt, ami történelmi mélypontra zuhant a termelést. Ezek az események együttesen hangsúlyozzák az energiaválság súlyosságát és a sürgős intézkedések szükségességét a gazdaság és a társadalom stabilitása érdekében. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Ma vasárnap, csodálatos napsütéses időnk van, a hőmérséklet 36 fok, és a szél nyugat felől fúj 3 km/h sebességgel. A mai nap további részében hasonlóan szép időre számíthatunk, a naplemente este 8 óra 17 perckor várható. A holnapi napon, hétfőn, a napsütéses idő továbbra is velünk marad, de a szélsebesség növekedni fog, és a legmagasabb széllökés 43 km/h lehet. A hőmérséklet 29 és 39 fok között fog változni, és 12% esély van arra, hogy esőt kapjunk. A szerdai napon egy újabb gyönyörű napsütéses nap vár ránk, a hőmérséklet 28 és 41 fok között fog változni, és a szélsebesség kissé csökkenni fog, a legmagasabb széllökés 22 km/h lesz. A naplemente este 8 óra 14 perckor várható, és 0% az eső esélye, tehát egy tökéletes, napsütéses napra számíthatunk. Ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk. 13 órakor a Gépház című műsorunkkal folytatjuk. Hamarosan 13 óra, így műsorunk véget ér. Brian voltam, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Viszont hallásra!

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
4: Több strand is meghosszabbította nyitvatartását. Magyarok kenyere, több mint 80 tonna búzát gyűjtöttek a kárpátaljai gazdák. Ma marad a napos, forró időjárás, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ipari és közlekedési vállalatok, települések és az állami igazgatás is csökkenti az energia felhasználását. Az energiafogyasztás csökkentése érdekében szüneteltetik a vasúti teherszállítást hétfőtől 17 és 22 óra között. A legnagyobb ipari energiafelhasználók önkéntes fogyasztás csökkentése több száz megawatt terhelést vesz le a hálózatról. Az állami igazgatásban pedig, ahol lehet, otthoni munkavégzés lesz a jövő hét első három napján, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szombat délelőtt. Arra kérik a piaci vállalatokat és munkáltatókat, hogy a következő napokban ők is biztosítsák az otthoni munka lehetőségét minden olyan dolgozónak, aki így el tudja látni feladatát, és csökkentsék a lehetséges minimumra az iroda épületek energiafelhasználását. Minden állami intézmény díszkivilágítását és mellőzhető világítását lekapcsolják, és a lehető legmagasabb szintű energiatakarékossági intézkedéseket várnak el Magyarország minden önkormányzatától. Több strand is meghosszabbította nyitvatartási idejét. A harmadfokú hőségriadó miatt augusztus 4-ig csak este 8 órakor zár a Palatinus és a Római strandfürdő, derült ki a két fürdő hivatalos honlapján közzétett tájékoztatásból. Több megyei jogú városban is meghosszabbították a strandok nyitvatartását, illetve Debrecenben, Székesfehérváron és Szolnokon ingyenes, még Pécset kedvezményes esti fürdőzést kínálnak a hőség miatt, derül ki az önkormányzatok és a strandüzemeltetők hivatalos tájékoztatásában. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a Magyarok kenyere 15 millió búzaszám program keretében. A gyűjtés kedvezményezettje idén is a nagydobroni irgalmas szamanitárius református gyerekotthon, ahol 170 nehéz sorsú gyereket nevelnek. A kárpátaljai gazdák 2013-ban csatlakoztak a Magyarok kenyere 15 millió búzaszám programhoz. A háború miatt a mezőkről hiányoznak a férfiak, különösen a gépkezelők, és a súlyos asszály is terméskiesést okozott. A nehézségek ellenére mégis közel 1200 gazda több mint 80 tonna búzával járult hozzá az ügy sikeréhez, hangzott el az ünnepségen. A Magyar Honvédség zacskós vízzel és vízszállító járművekkel segíti a lakosságot a rendkívüli hőségben, mondta a Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter szombaton Budapesten. Tegnap Kapolcsra a Művészetek Völgye Fesztiválra 5000, Szentendére újabb 7000 zacskó vízet szállította ki, Szentendrén Lányfalun és Tahitót falun vízszállító járművekkel töltötték a tározókat. Ma marad a napos, forró időjárás, az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatar ott előfordulhat, mérsékelt, helyenként élénk lesz a légmozgás, a délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
5: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
8: Hobby Rádió.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: A műsor fő támogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
10: Felhívjuk figyelmüket, hogy a következő műsor kizárólag a Hobby Rádió csatornáján hallható. Megosztása engedély nélkül tilos. Előző műsorainkat a gépház.hobbyradio.hu oldalon hallgathatják meg.
8: és uraim! A Hobby Rádióban indul a Gépház, az akadálymentes szórakoztató informatikai magazin, ahol mindig friss újdonságokat szolgálnak fel a házmesterek. Vojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. iOS, Android vagy PC? A Gépházban minden kérdésére van válasz. Segítünk, hogy az okos eszközök forgatagában is mindig ön legyen a legokosabb. Legyen pénteken esténként 8 órától a Gépház vendége. Gépház. Mi megtaláljuk a közös hangot.
11: Szép estét kívánunk, kedves hallgatók, önöknek mi. Tehát, hogy igazából vannak önök, és vannak mi. Mi például hárman vagyunk, most éppen. Például itt a egy résztvevője ennek a háromnak. Mostában talán Lidi írta nekünk többször is, hogy trió. Nekem tetszik, csak én nem tudom kimondani, hogy trió, mert beletörik a nyelvem.
12: Trió.
11: De itt a Zoli.
13: Jó estét, köszöntök minden kedves hallgatót, itt a Zoli.
11: Most a Máté is itt van, csak hogy nem óbégat.
13: Én se óbégattam. Nagyon halkan, diszkréten énekel. Máté is tud ilyet.
12: Jó estét mindenkinek.
14: Jó estét.
11: Itt van a Máté is, itt van. Most gondolkodom, hogy lehet óbégatni. Meg
13: nem óbégattam. Diszkréten dúdoltam, szerettem volna tudatni a kedves hallgatókkal, milyen jó kedvem van, de a Robi mindig elrontja az én jó kedvemet, már a jelenlétével.
11: De hogyha óbégatsz, akkor librezgetni is lehet? Ezt majd kivágjuk.
13: Nem, ezt nem vágjuk ki. Ezt nagyon kíváncsi vagyok, hogy hány hallgató vette észre.
11: Jó.
13: Jézusom. Erre kedves hallgatók, egyszer megkérdezte a Robi hasonló analógiával, hogyha van kokárda, akkor pepszirde is létezik?
12: Jó.
13: Jézusom.
11: Ez régen volt, de én felvállalom. Régen volt ugyan, de felvállalom.
13: Nem, kedves hallgatók, önök a műsor az első 3 percét, ezt el akarták szerintem kerülni. Nem sikerült megint.
11: Látják, de ne tegyék. Hát ilyen jó...
12: Jó idő, hőség van megint, úgyhogy...
11: Lett hőség, igen. Most az elmúlt hetekben azért ilyen hűvös, később csapatékosabb nyár volt. Most hát
13: megosztulja magát. Csapatékosabb az túlzás, de nekem ez tetszett.
11: Ja, nekem is. Most megint,
13: most megint 38 fok van.
12: Hát igen.
11: Hát igen, most már ezek ilyen nyarak, és még van az augusztus.
13: Már itt augusztus első 2 hete ilyen is lesz.
12: Jó, akkor tényleg jön a mínusz 20 majd.
11: Hát ja, mondjuk most emlékeztek, milyen kemény terünk volt, főleg januárban?
12: Bizony, januárban az a hóhelyzet az azért...
11: Milyen régen volt már itthon hóhelyzet?
12: Mikorság számban meg. Igen.
11: Tehát nyáron hőhelyzet van, tényleg hóhelyzet.
13: Kedves hallgatók, vigye innen valaki. Kérem!
11: Nem! Jaj. Maradok.
12: Főleg, hogy jöttek levelek is, ha hoztam, amiket Robi
11: amiket
12: szokott
11: felolvasok.
12: Prezentálni, úgyhogy...
11: Igen, csak prezentálni.
13: Legalább valami hasznosat is csinálsz.
11: Ez az első hasznos a mostani adásban.
13: Felnyitjuk tehát leveles ládánkat, Robi már zörög a kulcssal.
11: A postaládát nyitom, de az O és az I betű közt a billentyűjétlen csak igazából egy billentyűnyi különbség van, akár pistaláda is lehetne, csak azért jutott ez így eszembe.
12: Csak nehogy beletörjön a kulcsod.
13: A pistába.
11: Jó. Szóval, arra gondoltam, hogy olvassunk, én is arra gondoltam, hogy olvassunk leveleket.
13: Most már így
11: azért
13: nem,
11: megjegyezném azért, hogy az I betű és az U betű közt is igazából csak egy gombnyi különbség van. Na most, hogyha valamit elír az ember, mondjuk U-ról I-re, ezt nem gondolom tovább, de le lehet gondolkodni, hogy ezzel a 3 betűvel mindent lehet művelni, bizonyos szavakkal. Nem csak a postapista analógiáján. De Lidi írt nekünk. Lidi azt írta nekünk, hogy már le is töltötte a pokoli szomszédok játékot, avagy játékokat. Az egyes, meg a kettest is szétküldözgettük, meg hát küldözgetjük továbbra is, jöttek még egyébként még mindig érdeklődők.
13: Például nagyon... Tamara is kérte, például őt Tamara is üdvözöljük, kérte. Meg fogod kapni, sőt, hát már valószínűleg megkaptad.
11: Így van. Azt írja Lidi, hogy ezt majd fogja használni, fog vele játszani az egyetemen a kurzusok közti szünetekben is. Azt is kérdi tőlünk Lidi, hogy a Direct One látássérülteknek is használható modemjéről mi tudunk-e valamit, mert ő vanos, és az érdekli, hogy melyik típus az, aminek ki kéne cserélni a modemet, hogy beszélgessen vele. Egész azt én megmondom neked, Didi, hogy nem teljességgel értem én magam a kérdést, ez milyen az én szerencsétlenségem. Tehát,
13: ez egyértelmű. Most a Direct One
11: a direct az ugye maga a műholdas.
13: A műholdas, amikor egy tányér van fenn a tetőn, ez az úgynevezett UPC Direct volt, és ez is a Vanhoz került, és így lett Direct One, azt hiszem én legalábbis.
11: Én is így tudom.
13: De amikor mi a Vanos set-top boxokkal foglalkoztunk, az ugye kábel tévére vonatkozott. De az, hogy műholdra, és simán elképzelhető, műholdas tévére, vagy ahogy annak idején mondták, tányéros tévére.
11: De sokat hallottam ezt én is így, mondtam én is, hogy tányéros tévé.
13: Igen, mert egy ilyen nagy batártányérszerű cucc van
11: tető.
13: A háztetőn, szóval, hogy erre van-e olyan set-top box, ami beszél, erről nincs tudomásunk, ami azt jelenti, hogy mi nem tudjuk. Tehát lehet, hogy van.
11: Van, igen.
13: Van.
11: Didi ugye nem is boxot említ, hanem modemet.
13: Szerintem lehet, ez hogy a set-top box
11: ugyanaz a készülék, igen, tehát az funkcionálhat úgy is, bár az inkább te a kábel tévére vonatkozik. De igazából, ha viszont az a kérdés, hogy ilyen boxot szeretnél, tehát le akarod cserélni a régi boxodat olyanra, amivel tudsz tévézni, tehát úgy értve, hogy a televízió adások közt váltogatni és az egész eszközt vezérelni, arra ugye van adás nálunk is.
13: Én azt mondom, hogy mindenképpen menj be egy van üzletbe, vagy legalább igen. Hív fel őket, mert innen mi nem látjuk, hogy neked mit van. Ez szomorú, de valóban így van, és éppen ezért nem tudunk segíteni.
11: De igen, itt is él az, hogyha olyan eszközt kapsz, ami nem beszél, akkor élhetsz panasszal, megmondod, hogy nem, ez nekem, ez nem ez kell. Ugye a Telekomnál volt ebből, azt jobban ki tudtuk vesézni, mert az ott az ügyfélszolgálat is készségesebb volt velünk a Telekomnál, mint a Vannál, amennyire én emlékszem. Így tehát jobban követ tudtuk járni a témát.
13: Egyrészt igen, másrészt meg azért annak idején, mintha én úgy olvastam volna, hogy a Telekomnak is van tányéros tévéje, csak azt nem nagyon reklámozták. Hogy ez létezik-e még, vagy ezt ők feladták, ezt nem tudom, de azért ott is kíváncsi lennék, hogy milyen box van.
11: Viszont eszembe jutott, hogy a Vannál, ugye ezek a boxok talán olyan, hát mikor is jöttek be? Évelején? Február környékén? Tehát van a Van Box.
13: Nem, és
11: a Van
13: tavalyi box... végén?
11: Tavalyi végén, az is tavalyi lehet, végén. Nagyon mi az idő.
13: Tavaly ősszel.
11: De talán van egy ilyen külön soundbox, ha jól emlékszem, hogy Van Soundbox, ugyanis így hívták.
13: Igen, a kábel tévénél így volt, ami önmagában hangot ad ki, meg van, amelyik csak a tévé hangszoróján ad ki hangot, és azon beszél.
11: Ez, igen, tehát ez a kínálat most, ha valóban neked erre van szükséged. Ha valóban a Direct Van felé érdeklődsz a műholdas televíziózásról, ott nem tudjuk, hogy milyen olyan boxot vagy modemet tudsz szerezni, ami beszél veled, vagy használható. Itt tényleg a vánosokhoz kéne fordulni, hogyha neked a Direct Van műholdvevő készülék, meg az olyasfajta televíziózáshoz.
13: De
11: van szükséged boxra.
13: Valamelyik kedves hallgatónk akár tud segíteni, mert van tányéros tévéje is, megírja, hogy ő mit használ, ha egyáltalán használ ilyen beszélő boxot, akkor azt megköszönjük a gephaszcsapat@gmail.com címre. Segítsünk egymásnak, mert hát mindenről mi sem rendelkezhetünk információval lévén, hogy nincs ilyen tévéhez hozzáférésünk, mármint tányéros.
11: Nincs műhódunk.
13: Nincs. Hogy hívják? Mindig te segítesz ki. Hogy hívják az Elon Musk féle netet, ami ott fönn van?
11: Az a Starlink.
13: Starlink, köszönöm szépen. Mindig valami a Sky, meg ilyenek jutnak eszembe. Starlink, köszönöm szépen. Ilyennel sem rendelkezünk.
11: Hát ilyet nagyon kipróbálnék.
12: Én is kipróbálnék. Kíváncsi ezek, mi lesz a következő cég, aki esetleg csinál ilyen műholdas internetet majd.
11: Hát most az EU is szeretne, valamint Oroszország is azon van, hogy ilyen műholdas hálózatot a hát földkörüli pályára állítson, hogy úgy mondjam. És akkor nem csak az amerikai Starlinket lehet majd választani, hanem más illetőségű műholdhálózatot is, de ezek még nem működnek, csak tervek vannak.
13: És ez műholdas net, senkit nem szerettem volna megkabarni a műholdas tévével kapcsolatban.
11: Igen, mert az már működik. Úgyhogy, tovább is haladunk, Gini is írt nekünk. Gini Gábor levelére reagált. Múlt héten Gábor írta, hogy ő, miután Zoli egy részletes beszámolót tartotta az AirPods 4-ről. Tényleg az AirPods az a vezetékes.
13: Így van.
11: Tehát AirPods 4-ről. Itt a Gábor, hogy ő vett egy ilyet. Az is írta, hogy nagyon szereti.
13: De nem gumiharangos. És erre mondtam én, hogy viszont az AirPods Pro-k azok gumiharangosak, mindegyik.
11: Igen,
13: drágábbak, ez igaz, de gumiharangos.
11: Erre meg Gini azt írta, hogy az Irfánnak van fülese, ami gumiharangos, és lehet rajta állítani a hangerőt.
13: Az viszont jóval olcsóbb.
11: Igen, és olcsóbb is, de ez meg nem AirPods, hanem Irfán. Ma ilyen kicsit kavarodás van, tehát vezetékes műhód, nem műhód, AirPods, AirPods, vagy Irfán, vagy csak mi vagyunk már fáradtak.
13: Igen.
11: Erfán.
13: Minden esetre a leveleiket köszönjük szépen.
11: Nagyon szépen köszönjük.
13: És még Laci el sem olvastuk, azért mondom, hogy még
11: igen.
13: Laci most jön? Na majd ő rendet rak.
11: Nem is akárhogy. Múlt héten ugyanisztem Anna Mária nevű hallgatón kérdezte, hogy ezeknek a szemüvegeknek, elsősorban a Meta Ray-Ban szemüvegeknek vannak-e olyan szolgáltatásai, amelyek a nagyítást teszik lehetővé. Tehát vannak-e nagyító funkcióik.
13: Nincsenek.
11: Laci határozottan állítja, hogy nincs. Nincsen, tehát se az Alice Solo's Glasses-nek sincs ilyenje, mert az is szóba került Anna Mária levelében, se a mostani Meta Ray-Bannek, amiről itt beszéltünk. Ez audio szemüveg, tehát nincsen olyan kijelzője, amin keresztül ilyet tudhatna. Ugye kijelző alatt azt kell érteni, hogy nyilván a szemüvegnek, mint ilyennek, van a szemre ráilleszkedő része, de a szemüveg önmagában nem jelenít meg képi elemeket.
13: Nem jelent meg külön információt, csak amit amúgy is lát. Nánk, tehát ez egy normál napszemüveg, ismétlem, napszemüveg, semmi más. Ezt azért ismétlem meg ennyire, hogy ne tulajdonítsunk neki nagyobb jelentőséget, mint amennyi van. Amit információnk van erről, és még ez sem teljesen hivatalos, hogy érkezik majd a Google szemüveg, audio szemüveg formátumban még idén ősszel. Amilyen a Meta is, amilyen ezek szerint a Eli Glasses.
11: Eli, ja.
13: Tehát audio szemüveg fog érkezni, ami Bluetooth fülhallgatóként használható, meg mesterséges intelligenciával majd beszél a fülünkre. De ez is napszemüveg lesz. De azt mondja a fáma, hogy jövőre jön már olyan Google szemüveg, szintén majd ősszel, tehát 2027 őszén, ami megjelenítővel is rendelkezik, tehát a szemüveget, ha felveszik, akkor befelé a szemünkre, mint kijelző is tud működni. De erről nem tudunk még semmit, nagyon halványi információkat olvastunk mi is. De elvileg jövő év őszére várható, hogy ennek mennyi lesz az ára, nyilván több lesz, mint egy audio szemüvegé, hiszen egy kijelző rendszert kell a szemüveg lencsékbe beépíteni.
11: De
13: hogy ez mennyire
11: egyébként van ilyen?
13: Megy. Van.
11: Az van ilyen, Laci is írja, az Apple Vision, így van, illetve van a kicsit olcsó, amit Magyarországon viszont nem lehet hivatalosan megszerezni. Ez a szintén Meta Ray-Ban termék, tehát valami mértékben hasonlít ahhoz, amit mi teszteltünk, csak az a neve, hogy Meta Ray-Ban Display, tehát Meta Ray-Ban Display. Hát nem kizárt, hogy ezt anomália, hogyha ezt úgy gondolja, meg lehet szerezni akár mondjuk különböző nagyobb webáruházak, Amazon, egyebek, nyilván nem hivatalos magyar forgalmazással, ez fontos, de ettől még ez pont olyan szemüveg, aminek van kijelzője, tehát képes információk megjelenítésére.

0: picit lenyomja az árakat, kialakul valamiféle árverseny, és akkor hasamra ütök, nem 300 ezer forint lesz, csak 220, az már jelenthet valamit, meg akkor már több márkából is lehet választani, mert ugye hát azt tudjuk, hogy például ugye a Meta Ray-Ban szemüveg is ugye beengedi ezt az Orion alkalmazást, ami tud magyarul, de aznek csak iPhone-ra létezik. Jó, Orion nélkül is lehet használni, és akkor mehet androidos telóval is, miért nem mehetne?
1: Csak úgy elesünk egy csomó kisegítő funkciótól.
0: Igen.
1: Igen.
0: Várjunk. 2027.
1: Kicsit érdemes kiválni tényleg, ez egy annyira új terület, még egy átfogó igazán tudják, szerintem mindennel próbálkoznak, betöljenek a piacra, hogy népszerűsítsék ezt a kategóriát kisebb-nagyobb sikerekkel. Ez még most is nagyon fiatal terület, és nyilván az külön hab a tortán, hogy mi egy nagyon speciális felhasználást szeretnénk. Ezek nem is erre készülnek feltétlenül, talán az elit kivéve, meg néhány ilyen kifejezetten.
0: Abszolút
1: maloknak.
0: Nem, ezek videózásra, meg fotózásra készülnek. Egyébként csak, hogy tudják a kedves hallgatók, akkor magánéletem egyik szeletét felvillantanám, én visszavittem.
1: Egy kicsit azért egy hökkenés erejéig álljunk meg egy picit ezért ennél. Tehát te tesztelted, az adásba is hoztad, beszéltünk róla sokat.
0: Igen,
1: akkor
0: Melivel
1: nekem
0: teszteltük.
1: Úgy tűnt, hogy megtartod. Mi történt azóta?
0: Tesztek továbbra is, és késik, későn mond be forgalomba dolgokat, tehát forgalomba tényleg ne nagyon vigyék, kedves hallgatók, mert nem lesz rá alkalmas, amire viszont nagyon alkalmas otthoni körülmények között ruhákat válogatni és hasonlók, az jó. Igaz, hogy a fehér pólót bézsnek mondta, de egyébként akár még használható is. Amit nyerünk vele, egy kéz. Mármint, hogy egy plusz kéz, tehát két kezünk van, nem kell telefont tartani. Ez viszont nem ér meg 200 ezret, legalábbis nekem. És fogtam magam is, visszavittem az üzletbe, mert még az egy hónapos próbán belül voltam, tehát hogy indoklás nélkül elállhatok a vásárlástól, és éltem ezzel a lehetőséggel, szóval a szemüveg nincs már nálam.
1: Mert te is arra készültél, ha jól detektálom, hogy pont úgy közlekedés közben forgalomban lesz a nagy segítségedre, és ez talán elmaradt a várakozásaittól, vagy nem is tudom.
0: Pontosan. Nem vagyok arról 100%-osan meggyőződve, hogy folyamatos videostreamet készít. Szerintem apró fényképeket, egy fénykép sorozatot időnként.
1: Erről is ír Laci, szerinte is. Sőt, ez pontosan így van. Ezt akartam is olvasni a leveléből, hogy ez valóban így történik, és az AI-ok is késnek. Tehát megesítettek te pont azt, amit te mondtál múlt héten.
0: Megérkezik egy információ, az visszaérkezik. Lassú. Egyszerűen lassú, és közlekedésben 10 másodperc az nem akarom kimondani, hogy milyen hosszú idő. Maradjunk annyiban, hogy durva hosszú idő. Nagyon-nagyon.
1: Még 5 másodperc is, az is sok lenne a késésnek.
0: Így van. Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy megválok tőle. Kecsegtető, de a kedves hallgatók csak úgy döntsenek, hogyha meghallgatták mind a két gépház műsort, ami erről szól, és figyelmesen hallgatják végig. Mikor például hallható a felvételen, hogy azt mondja, hogy az út tiszta előtted, és villamos sinek tiszták, közben meg megy rajta egy villamos éppen.
1: Nagyon vigyázni kell. Ez mondok az adásban is, hogy sokszor inkább veszélyt rejt annak a használata, sőt, pillanatnyilag inkább veszélyes ezt élő, tehát forgalomban használni. Egyébként, megelőzve Péter levelét, csak itt mondanám, hogy ez nem is Eli a Solos Glasses, hanem Eli Solos Glasses, csak hogy Péter is megemlékezzünk.
0: Üdvözöljük Pétert is.
1: Javított volna.
0: Lacinak köszönjük.
1: Üdvözlő. Laci, köszönjük. Laci azért még ír más témában. Például azt is írja, hogy a múlt héten bemutatott Super DL programnak már kijött a 4-es verziója, és ajánlja a frissítést. Windows 10-re is, tehát nekem is ajánlja. Úgy is tegyek vele egy próbát, hogy videó lejátszás. Vagy azért nem működött, mert nem volt elég friss, vagy azért, mert rosszul detektálta a letöltő modul, és az a videó már nem volt elérhető, ez is lehet. Meg fogom nézni, Laci, köszi. Azt is írja, hogy csodálja Dávid egész műsornál sütő lelkesedését és munkájához, ötletéhez szívből gratulál.
0: Hát lelkesedésben nem volt hiány, ez biztos.
1: Bizony.
0: Nekem az alkalmazás is tetszik.
1: Nekem is. És Laci is elérte a pokoli szomszédokat. Ez erről is írt. Látszik, hogy ilyen alkalmazások vannak mostában nálunk, mondjuk, mi más lennének? Alkalmazás, hardware, szoftver, meg levelek, de azok most elfogytak, várjuk őket. Annál is inkább várjuk őket, kedves hallgatók, különösképpen jövő héten várjuk ezeket a leveleket, és aki egy kicsit már szemfülesebb és régóta hallgatja a gépházat, ők talán már tudhatják, hogy ha mi jövő hétre várunk leveleket, különösképpen jövő héten adásidőben, akkor az azt jelenti, hogy nekünk élő adásunk közeleg, és élő adásunk lesz.
0: Bizony, jön a nagy nyári élő gépház maraton. Több órán keresztül itt vagyunk
2: este
0: önökkel.

0: jövünk.
1: Ha meddig önök el nem küldenek minket abba a jobb, addig
2: maradunk. Tehát, hogy ilyen lesz élő műsor.
3: Ez a tervünk, ez jövő pénteken lenne, utána egy kicsit valóban, ha elküldenek, ha nem, mi elmegyünk abba a jó, elmegyünk pihenni.
1: Igen, elmegyünk egy kicsit szabadságra.
3: Igen.
1: De szabadság előtt mindig szeretünk önökkel lenni és pulizni egyet, úgyhogy különlegességgel is készülünk.
3: Megint készülünk különlegességgel. Igen, tehát ez a műsor csak önökkel jó, tehát mi dumázhatunk meg, akár még így is dumázhatunk informatikai hírekről, mi egymásról, mert mindig dumálni, az mindig megy a hülyeség, de önök nélkül nem az igazi, akkor hamar lelépünk. Úgyhogy ha úgy gondolják, mi nagyon várjuk a leveleiket, akár tényleg nyári tervek, kütyük, kockulás, AI, ami a csövön kifér,
1: és mindennel kapcsolatban
3: kapcsolódik. Ezek általában jók szoktak lenni nagyon, mi most arra számítunk most is, abban bízunk, hogy önökkel megint jó lesz. Péntek este 8-tól leszünk élőben gebhaszcsapat@gmail.com.
1: Beszélgetünk bármiről, gondolom egy-két kedves hallgató akár meg is vásárolta a szemüveget. Addigra mindenkinek megérkezik, kipróbálják, erről is írhatnak, ha akarnak. Mi szeretnénk olvasni bármiről. Pokoli szomszédokat kipróbálják.
0: Akár YouTube DM-ként, vagy bármi.
1: Vagy,
3: de most még ne menjenek el.
1: Akár azt a alkalmazást, ami zene után következik, mert most zenélünk egyet.
3: Ezt akartam mondani.
1: Mert abban a műsorban zene is van ám. Itt minden van. Most az Aesopész jön. Jövő héten is lesz, nem is akármilyen. Most az Aesopész jön, és egy olyan dal, amelynek a címe Wheel of Fortune, és hogy mi köze van itt mindennek Fortuna is olyan asszonyához. Ez mindjárt kiderül.
4: Műsorunk e-mail címe gebhaszcsapat@gmail.com.

0: A műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgus.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
1: Műsorunk archívuma gépház.hobbyradio.hu.
2: Wheel of Fortune, az a szerencsekerék. Ez volt az Ace of Base felvétele.
3: A szerencsekereke.
2: És most valami ilyesmivel foglalkozunk. Mi történt?
3: Egy van mind a négy kereked?
4: Se Robinak, se Zolinak nincs kint, de hát nem baj.
2: Ez majd mindjárt kiderül, mert meg kell fejtenünk itt ezt-azt, ugyanis kedves hallgatók, nem hiszik el, nem tudom, hogy emlékeznek-e még a 90-es évek eleje közepe táján, végülis ez végighúzódott a 90-es éveken mindenféle átalakításokkal, de én az elejét szerettem, az első verziót. A bizonyos szerencsekerékből ez egy televíziós vetélkedő volt, melyre aztán épült társasjáték, meg mindenféle, de alapjában véve azt hiszem, hogy német licenc volt. Szerencsekerék nevű játék, egy műsorvezető, három játékos és egy betűforgató hölgy. A középpontban egy kerékkel adva volt egy megfejtés, melynek betűit kellett kitalálni a kerék segítségével, mármint a kerék annyiban volt a segítségünkre, hogy ezzel kipörgethettünk különböző értékeket, melyeket aztán forintra válthattunk, és a kirakatból választhattunk különböző tárgynyereményeket. Az elején még nem pénzt kaptunk egyértelműen, hanem a kirakatból lehetett valami a miénk, és akkor meghallgathattuk Cintulától, később Kósoel Adolftól, hogy gratulálunk, András, ön jól választott, nyereménye ezúttal egy Big Mac menü volt, ilyen is. Tényleg volt?
3: Az is volt, tényleg. Azt lehetett nyerni.
2: Igen, mert ha valaki kevés pénzt forgatott össze, akkor bizony ilyen kis nyeremények is voltak, meg cipővásárlási utalvány, meg hűtő, meg mindenféle volt.
3: Kenyérpirító, azt is sokat lehetett, édességcsomagot, azt is ilyen bombonokat is lehetett nyerni a kicsit kevesebb pénzért. Tehát. De maga a játék lényege tényleg az, hogy Zoli is mondta, hogy kaptak egy feladványt, három játékos pörgetett. Én nagyon szerettem ezt a játékot nézni. Játszani is szerettem volna, ugye a társas játék, amit lehetett kapni, meg talán még akár most is lehet, vagy valahonnan, ha máshonnan, akkor ilyen piaszterekről beszerezhető, az nyilván mechanikus alapokon működött, tehát a kerék pörgött ugyan, de amire rá fókuszált, ahol megállt, nyilván írással volt rögzítve, a feladványok szintén úgy kellett föltenni őket, tehát ez vakon nem volt egyáltalán játszható.
2: És azt hiszem, hogy ezen van a hangsúly, hogy vakon nem volt játszható, ugyanis itt a nyári nagy melegben mi ismét egy kis játékra hívjuk önöket, egészen pontosan itt ül a játék tovább gondolója és megalkotója Rauch Róbert személyében, most ő a gépház vendége, most műsorvezetőből lefokozzuk, hogy nem tudom, hogy ez inkább előréptetés
3: vendégé. Ez csak is az lehet. Tehát, hogyha belegondoltuk, hogy én miket szoktam művelni, most egy olyan vendég lehet, aki valamit előállított, és esetleg még akár kellemes is, amit előállított, hát ilyen nem volt még részem.
2: Nekünk sem, mert az, amit te elő szoktál állítani, hát az inkább hagyjuk.
3: Ez nekem téged kéne előállítani a vendégeknek.
2: Fogd el, mi?
3: Igen.
2: Szóval, kedves hallgatók, itt van Rauch Róbert, most vendégi avanzsált, mint a látássérülteként is használható szerencsekerék önműködő villamos jegy feltalálója, rejtő. Robi, mesélj, hogyan született meg, miben született meg, hogy álmodtad meg, és milyen folyamatokon ment keresztül odáig, ahol most tart.
4: Miben tett?
3: Miben? Ja, hát igen, úgy látszik, hogy mostanában dívik. Most már ez a harmadik olyan adás, amikor hasonlóan foglalkozunk. De először is köszönöm, hogy itt lehetek. Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a gépház csapatot is. Nagyon-nagyon jó érzés itt lenni köreitekben. De féltél a hülyeséget. És ez szerint tényleg, csak nagyon röviden, van azért ennek a bandának köze ahhoz, hogy ez így létrejött, hát ez a szerencsekerék, ami lényegében szerint örömet fog okozni a kipróbálóinak, hogyha valakit érdekel. Mert hogy itt nem is a gépházban, de többek közt ezzel a bandával is beszéltük, hogy milyen jó volt a régi szerencsekerék, milyen jó lenne játszani vele, pláne még milyen jó lenne, ha meg lennek a hangjai, és az a régi hangokkal játszani vele. És akkor igaz, azt tudott a fejemben, hogy ez elképzelhető, hogy nem is akkor a lehetetlenség, mint amennyire elsőre annak tűnhet. És igen, ahogy Máté is mondta, már megint a vibe coding kerül szóba. Nekem nincs programozói képesítésem, vagy programtervezői, de hát az AI-jal beszélgetve elmondtam neki az ötletemet, hogy van ez a jó kis játék, én nagyon szerettem, és nagyon szeretnék vele ismét játszani, sőt, azt is szeretném, hogyha nem csak én játszhatnék vele. Tehát én alapban társasjáték formában gondolkodtam, Ez körülbelül egy hónapja kezdtem el ezt így fejleszgetni. Egyébként a Geminit használtam erre a célra, és ennek gyakorlatilag most két verziója létezik. Az első verziót, ami előző készült el, és ami azt gondolom, hogy az már viszonylag le van tesztelve, tehát kicsit kisebb a lehetősége annak, hogy hibára futhat, az az offline társasjáték verzió, sőt, igazából csak ezzel készültem eredetileg. Ezt azért már próbálgattuk élesben is, egy jó hangulatú hétvége keretein belül, akkor jókat játszottunk, és sok örömet okozott. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a játékosok beírják a nevüket, a programnyitása után meg kell adni, hogy hányan leszünk, a program elkéri a neveket, és akkor az első feladvány. A sorra kerülő játékos pörget, akár csak az eredeti játékban. Kipörgethet értékeket, nyilván most nem forintban, hanem pontokban értendő az érték, mert pénzt azért nem lehet vele nyerni, pedig nem lenne rossz amúgy. Hát igen, ha kinyomtatná, akkor az már hamis pénz lenne, szóval ne menjünk bele.
2: Ne folytasd ezt, Robert.
3: Ne folytassuk, ez pontokat lehet nyerni.
2: Tényleg előállítanak itt a végén.
3: Tehát a kerék megáll bizonyos értéknél, értem szerint ez véletlenszerűen működik, ez lehet valamilyen pontérték, 1000-es, 2000-es, nem tudom, volt-e 20 000-es, nem tudom pontosan mik voltak az eredetiben, ezek ezzel változtak az évek során, ebben például most a 20 000-es a legnagyobb érték, és akkor lehet-e tippelni egy betűt. Hogyha az ember jó betűt tippel, tehát a feladványban az a betű szerepel legalább egyszer, akkor ennek szintén hangjelzése van, a játékban a közönségünk megtapsolta a jó tippet, és itt is az történik, hogy van hangjelzés, egy kis taps, és a feladványban, amit gyakorlatilag mindig meg tudunk nézni, a kitalált betűk ugye megfelelő helyükre kerülnek. Tehát ahol idáig aláhúzás jel volt, tehát ki volt pontozva, vagy ki volt hiányjelezve, hogy nem tudjuk a betűt, akkor a megfelelő helyen a megfelelő betű feltűnt. Ilyenkor a játékos tovább pörgethetett, kellett is neki pörgetnie, egész addig, amíg vagy rossz betűt nem tippel, ami a feladványban nem szerepel, vagy rápörget egy úgynevezett passzra, vagy esetleg csődre. A rossz tippnél, a passznál meg a csődnél mindig a következő játékos jön. Ugye a passznál az a helyzet, hogy ott egyszerűen csak közli, hogy paszt pörgettél, és jön a következő játékos.
2: Átadja a forgatás jogát a következő játékosnak. Ám de a csőd, csak hogy ne csak Robi beszéljen, szintén átadjuk a forgatás lehetőségét, csak elveszítjük minden addig összegyűjtött pontunkat, amit abban a körben szereztünk.
3: Igen, mert ugye, amit kipörgettünk, pontoz az szerencsekeréken, azt annyiszor kapjuk meg, ahányszor a jó betű, amit tippeltünk, szerepel a feladványban. Teszem azt, az a feladvány, hogy Adi Endre, és mondjuk a D betűt tippeljük,
2: és 5000 forintot,
3: így
2: vagy
3: van,
2: pontot
3: egy 5000-est,
4: vagy épp az E betűt.
3: Akár az E betűt, az is ugye kétszer szerepel, az 5000-es duplán kapjuk meg, tehát 10 000-et kapunk.
2: Mert kétszer volt benne a D, vagy az E.
3: Így van. Hogyha rosszat tippelünk, vagy paszt pörgettünk, akkor csak annyi történik, hogy a következő játékos jön, és ha a következő játékos is rosszat tippelt, vagy paszt pörgett, esetleg csődött, akkor körbeír a dolog, attól függően persze, hogy hányan játszunk, és akkor ha a feladványt nem sikerült még kitalálni, megfejteni, akkor ismét mi kapunk lehetőséget, ha körbeért az egész, és akkor megint pörgethetünk. Ugye csődnél viszont az összes ebben a körben gyűjtött pontot elveszítjük. Ezt a játékot a tévés vetélkedőben 3-on lehetett játszani. Az offline társas játékban maximum 10 fő játszhat, azért igen sok. De egy jó hangulatú baráti összejövetelen nyári közös játék egész jól lehet. Ezt kipróbáltuk, akkor egészen jól működött.
2: Úgy képzeljék el, kedves hallgatók, hogy gépház csapatépítő keretein belül egy gépre rádobtunk 5 bluetoothos billentyűzetet, és akkor mindenki előtt ott volt a billentyűzet, és akkor ő került sorra, akkor igen, lehet törgetni és tippen.
4: Ja, egy gépen játsza mindenki.
3: Egy gépen fut, igen, tehát nem hálózati.
4: Igen.
3: Lehet úgy is, hogy megkérd, tehát ha csak egy billentyűet van, megmondom, hogy léci pörges nekem, hogy a pörgetés nyilván teljesen minden, hogy kinyomja meg a pörgetés gombját, és akkor ha értéket tippelt a játékos, akkor tippel, hogy Zémin Zoltán, valaki beírja, és akkor kiderül, hogy van-e vagy nincs, tehát így is lehet játszani. És úgy akartuk, hogy mindenki külön billentyűzettel játszhasson, de ez nem feltétel, csak így is lehet.
2: Ez csak azért meséltem, hogy a kedves hallgatók tudják elképzelni, milyen mértékben nem vagyunk egészen normálisak.
3: Tele volt billentyűzettel ott minden. Hogyha valaki a feladványt tudni véli, akkor ugye két dolgot tehet, vagy megfejti azonnal, ekkor be kell írnia, be kell gépelnie a szerinte helyes megfejtést, vagy ha úgy dönt, hogy hazárdírozik, tehát pörget, és imáron a biztos jó betűket mondja, hogyha vélemezése helyes, és tényleg tudja a feladványt, akkor ugye jó sok pontot gyűjthet. Tehát akkor...
2: Na de itt... még mindig ott a keréken a csőd és a passz.
3: Ez azért hazárdírozás, hogy lehet, hogy rosszul járunk. Mert...
2: Ha megfejti, akkor viszont az addig összegyűjtött pontjait kapja meg, tehát a megfejtésért magáért nem jár pont. Külön pont.
3: Csak amit addig kipörgettünk, az a miénk. ez lehet nulla is, mondtam, még helyes a megfejtés, és vége a körnek. Én annyit tettem be pluszban ebbe a szerencsekerébe, ami nem képezte az eredeti játék részét, hogy egy kör végén lehetőség van saját feladványt is megadni. Maga a játék tartalmaz közel 200 feladványt, amivel a gép mindig sorsol, de egy jó baráti összejövetelen vagy bármi egyéb okból úgy gondoltam, hogy jó ötlet lenne az, hogy valaki a játékosok közül ad egy feladványt. Ilyenkor beírhatja nyilván a feladványt, és ezt kell pontosan megfejteni, a betűit ki lehet tippelgetni ugyanúgy, vagy meg is lehet fejteni. Ebben az esetben értelemszerűen az a játékos nem játszik abban a körben, abban a feladványban, aki megadta, hisz a saját feladványát nem fejtheti meg. Tehát ilyenkor a feladvány beíróját a játék teljesen kihagyja, és a többiek játszanak. Nyilván attól függ, hogy hányan játszanak éppen.
2: Még valamit tettél be, illetve egy picit megváltoztattál, könnyítettél, ugyanis a szerencsekerék átalakulásai, előre haladásai során egy idő után beépült az, hogy lehetett magánhangzót vásárolni, talán egy ezresért, persze, hogyha egy adott magánhangzó háromszor volt a feladványban, akkor 3000-et vontak le. Ezt Robi úgy építette be, hogy magánhangzót is lehet tippelni, ahogy más a hangzót is, akár az egész feladványt meg lehet fejteni cakli-pakli, ahogy van.
3: Tehát itt nem vásároljuk a magánhangzót, hanem tippeljünk úgy, mint bármelyik másik betűt. Van még olyan lehetőség az offline társasjátékban, hogy egy körből ki lehet maradni. Mert úgy a körből, hogy az egész feladvány valamelyik megfejtése nem kerül, tehát valakinek dolga akad, kimegy a friss levegőre, telefonál egyet, megpihen, stb. Mikor ő következne, akkor nem pörget, hanem rámás, hogy kimaradok. Kér egy megerősítést a program, és akkor ő addig nem játszik, amíg a következő feladvány meg nem jelenik, addig a többi játékos szerencsekerekezget és megfejti a feladványt.
2: Ez viszont az úgynevezett társas multiplayer verzióban van, mert hogy két változata készült el ennek a játéknak eddig. Gondolom, hogy a multiplayeres halad majd tovább a következő stációkba is, különböző fázisokba, fejlesztésekbe, de akkor mesélj egy picit erről is.
3: Hát igen, ez még olyannyira friss dolog, hogy nem is számoltam azzal, hogy ez így lehetséges lenne. Én csak egy társasjátékot akartam fejleszteni, azt mégis tovább gondoltam, és most született egy, és tényleg tesztverzió, tehát ennek még biztos bőven vannak hibái, de ebből a szerencsekerékből az offline társasjáték alapjain ugyanazok a parancsok, ugyanazok a hangok, ugyanaz az egész, született egy olyan verzió, ami gyakorlatilag úgy multiplayer, ahogy Zoli is mondta, hogy hálózati. Tehát nem kell egy helyen lennünk ahhoz, hogy játszunk egy jó szerencsekereket, hanem gyakorlatilag felkeresünk egy webcímet, ahol a szerencsekerék elindul, megjelenik, és azok a játékosok, akik megbeszéljük, hogy most játszanak egy jó szerencsekereket, ők kitalálnak egy, hát lehet viszont egy szobanév, vagy játéknév, ez egy azonosító, ez egyébként bármi lehet, tehát lehet fapapucs, vagy csajok, vagy péntek este, vagy bármi. Lényeg a lényeg, hogy az a társaság tudja, akik együtt kívánnak játszani. Csak ezt a szobanevet írják be, meg a nevüket, és ilyen módon gyakorlatilag több szerencsekerék társasjáték is futhat egyszerre, vagy működhet egyszerre a szerveren. Ez még tényleg kevéssé van tesztelve, tehát én biztos vagyok abban, és ezért előre is elnézést kérek, hogy ellentétben az offline társasjáték, ahol azért szerintem már kisebb a hiba lehetőség, itt a házatinál az meg elő-elő fordulhat, szerintem elő is fog fordulni bizonyos hibák, de a koncepció már működik, mi is próbáltuk, tehát lehet szerencsekereket játszani, úgyhogy
2: bárik az építő vagyunk. Kritikákat gephaszcsapatkukacgmail.com-ra, hogyha önöknek ötletük, emlékeik vannak az eredeti játékkal kapcsolatban, akkor jöhetnek a javaslatok, és akkor ezeket Robi be fogja építeni. És törekedett Robi az eredeti hangulatra, az eredeti hangokra, akkor szerintem vágjuk bele és hallgassuk meg, hogy hogy.
3: Szerintem játszunk egyet.
4: Ebben az online verzióban is egy szobában 10 játszhatnak?
3: Maximum igen.
4: Hát az bőven elég.
3: Szerintem az bőven elég. Ez az jó nagy társaság. Annyival például még nem volt tesztelve. Azt mondom, hogy itt azért még lehetnek sajnos dolgok, amik nem úgy működnek, hogy én azt elképzelem. Tehát ez egy valóban tesztverzió, és nyilván a létrejöttének a célja csak a szórakoztatás és a jó időtöltés lehetővé tétele volt. Pillanatnyilag a játéknak az a webcíme olyan szerveren fut, ahol különböző fejlesztéseket lehet föltenni. Tehát, hogy bevenjünk egy webböngésző, például Chrome-ba, én azzal próbáltam, de ebben Firefox-szal is működik, meg Edge-el, és beírjuk, hogy szerencsekerék ikezet nélkül, tehát szerencsekerek.onrender, tehát onrender.com. Ha minden jól megy, akkor megérkezünk a játékba, ahol először is nyilván van néhány alapinformáció, és akkor kell egy szobanév, meg egy játékos név. Tehát most be is gépelem ezt ide.
2: Én is.
3: S-Z-E-R-E-N-C-S-E-K-E-R-E-K.O-N-R-E-N-T-E-R.C-O-M. Valaki esetleg nem hallaná jól, vagy elfejteni, elküldjük e-mailben ezt is, a linket is, hogyha erre igény mutatkozik, szívesen. És akkor betölti a játékhoz, általában egy ilyen 10-15 másodperc.
1: Beta.
3: Meg is érkeztünk. Itt vagyunk a játékban. Itt a lehetők üdvözlőképernyőjén.
1: Készítette Ralph Robert. A játék ezen verziója jelenleg tesztfázisban, úgynevezett beta állapotban van, így előfordulhatnak hibák, anomáliák a használat közben. Ezekért előre is elnézést kérek.
3: Jó, és itt van egy
1: jó játékot kívánok.
3: És szöveg.
1: Gyors billentyűk.
3: És itt felsorolja a gyors billentyűket lefelé.
1: Alt P pörgetés.
3: Alt P, ezzel pörgetünk. Úgy is működik, ha egyszer ráfókuszálunk a gombra és Entert nyomunk, csak a gyors billentyű nyilván könnyebbséget jelent. Tehát Alt P a pörgetés.
1: Alt M megfejtés.
3: Az Alt M a megfejtés. Ha már tudjuk és nem akarunk tovább pörgetni, akkor Alt M-et kell nyomnunk. Bejön egy szerkesztőmező, oda begépeljük, Entert nyomunk és kiderül, hogy jól írtuk-e be.
1: Alt J állás.
3: Az Alt J, hogy éppen kijön és neki hány pontja van.
1: Alt K kimaradás.
3: Az Alt K a kimaradás, az kimaradok. Inkább így.
1: Alt I visszatérés.
3: Az Alt I, erről nem beszéltünk még, hogy ugye az offline verzióban, amikor csak egy géppel játszunk, ott a következő körben minden kimaradt játékos automatikusan visszatért. Pontosan azért, mert esetleg továbbra is kimaradna, akkor bárki meg tudja nyomni helyette az altkát, amikor ő jön. Teszem azt játszik mondjuk Ödön, de Ödön még nincs bent, és azt üzeni kintől, hogy nem is lesz, úgyhogy valaki nyom egy altkát, amikor Ödön pörgetne. Nyilván ez a házati verzióban nem működhet, mert nem egy helyen vagyunk, nekünk külön eszközről játszik. Ezért az Alt K, tehát a kimaradt státusz, az nem állítódik vissza a következő körnél, csak és kizárólag akkor, hogyha egy kör végén, tehát amikor a megfejtés megtörtént, de nem indult el a következő kör, tehát nem indult következő feladvány, nem írt be senki feladványt, vagy nem kapott a géptől senki se feladványt, akkor van egy itt vagyok gomb, vagy Alt I, ezzel azt jelezzük a gép és a többiek számára is, hogy most már játékban vagyunk, és a következő körben már szeretnénk részt venni. Ez is volt tesztelve, de csak pár emberrel, tehát bízom benne, hogy azért fog ez működni. Meglátjuk.
1: Alt-Q kilépés a szobából.
3: És van egy Alt-Q, az a szabályos kilépés, amikor meguntuk a játékot.
1: Itt be a neved.
3: És akkor van egy névmező.
1: PL, kis a szerkesztőmező. PL.
3: Például. Igen, lehet akár, hogy elnéztem több szavas nevet is beírni, de én most az egyszerűség kedvéért Robert leszek.
1: R-O-P-E-R-T.
3: És akkor tabbal.
1: PL, pentekeste szerkesztőmező.
3: A szobanév.
2: Na most itt álljunk meg egy pillanatra, mert az előbb te azt mondtad, hogy lehet a szobanév fapapucs is, úgyhogy én ragaszkodom ahhoz, hogy kisbetűvel fapapucs legyen a
3: játékunk neve. Pedig én majdnem beírtam, hogy gépház.
2: Nem, nem, legyen gépház.
3: Jó a fapapucs, tökéletes. De nyilván azért kell ugyanazt beírnunk, mert mi együtt szeretnénk játszani. És akkor ezt a program detektálja, és beírom, hogy fapapucs.
1: F-A-P-A-P-U-C-S.
3: Tabba itt a csatlakozásban.
1: Csatlakozás a szobához gomb. Szerencsekerék dokumentum üres.

0: egy kis zene. Akkor beléptünk a szobába.
1: Kedves hallgatók, mikor hallották ezt utoljára?
0: Igen, ugye, főleg így a idősebbek kaphatnak most esetleg a szívükhöz nosztalgia miatt, hogy hát nyilván sokan azt tudják, hogy ez mi a fészkes fene. Ez a játék eredeti zenéje volt.
1: Tele volt reklámmal ez a műsor, borzalmas volt, de nagyon szerettük.
0: Sok szponzor, meg minden, hogy ez működjön, de valamiért nagyon szerettük. Meg maga a játék sem volt rossz. És akkor az ülapomot kikapcsoljuk, ha nem kapcsol ki magától, akkor egy eszkép. Jaws-nál is jó az eszkép. Virtuális PC kúzó, hiszen ez egy web alapú játék, főleg egy böngészőből. És akkor benn vagyunk a szobában, Control Home-mal. Ja, itt ugye a 0.4 pont, ez meg a üzenetek. De H betűvel van egy csatlakozott játékosok címsor, és ott lenyílva meg tudjuk nézni, hogy ki van már bent.
1: Hát ez
2: Robert.
1: Az, hogy Mátét még nem lát.
0: Zoltán Verpelétről. Én látom az Zolit. Azt jutott, hogy Zoltán vagy Verpelétről.
1: Igen, mert annak idején mindig a szerencsekerékben minden játékostól vártak ilyen párszavas bemutatkozást. Zoltán vagyok Verpelétről, vállalkozó vagyok, és családommal érkeztem.
0: Jó, ez mindig kell, hogy ki kell érkezett, volt ilyen kis bemutatkozás, tényleg, hogy mit dolgozol. Tényleg volt ilyen. Néha lehet nézegetni, hogy jött-e valaki még, vagy ha várunk még valakire. Hát ha nem, akkor persze nem fog jönni.
2: Listajlem Zoltán, Verprom játéki list, listajlem Robert, te csatlakozok.
0: Én még nem látom a Mátét.
1: Hol a Máté?
2: Listajlem Zolt, listajlem Máté.
0: És itt már megjelent a listában Zoltán Verpelétről alatt.
2: Listajlem Zoltán Verpelétről. Listajlem Máté.
0: Máté. Most hárman vagyunk. Nyilván, hogyha a társaság azt mondja, hogy ennyien leszünk, ennyien tudják a szobanevet, mindenki itt van, akkor bárki rámehet.
2: Gombjáték
0: a játék indítása mindenkinél gombra.
3: Ez... Tehát akkor nem csak te mehetsz rá, aki a szobában.
0: Nem, itt nincs igazából host, admin, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Hogyha úgy ítél meg a társaság, hogy ennyi embert várunk. Ja, illetve szóval még egy fontos dolog, ezt elfelejtettem. Az indítás gomb alatt van egy szobacsevegő. Egy szerkesztőmező. Hogyha esetleg nem úgy játszanánk, hogy miközben vonalban vagyunk, vagy stúdióban, akkor tudunk írni, például beírom ide, hogy várunk még valakire, enterrel elküldöm.
2: Robert, várunk még valakire.
3: És ezt fel is olvassa automatikusan akkor is, hogyha nem ürlökmódban vagyunk.
2: Zoltán Verpelétről, nem.
3: Tök jó.
0: Zoli válaszolt is. Tehát van egy ilyen kis egyszerű kis chat. Ez itt a várakozóban van, tehát a játék indítása előtt, a szobában, illetve a körök végén. Tehát játék közben nincs, mikor pörgetünk, meg tippelünk, meg minden, akkor nincs chat. De amikor meg volt a megfejtés, és mondjuk azon gondolkodik a társaság, hogy valakinek van-e kedve feladványt feladni, akkor ezt is meg lehet például kérdezni a chatben, hogy van-e valakinek ötlete, vagy adjon a gép egy másik feladványt.
2: Zoltán Verpelétről, induljon a jó kis játék.
0: Zoli beírta, hogy induljon a jó kis játék. Én most akkor rámegyek a játék indítása gombra, akár shift-tabbal, de az üllapmódon kívül
2: szóval is. Szóval kevedő játék indítása mindenkinek.
0: Itt a játék indítása.
2: Újra indult, a feladvány hossza 25 karakter. Te jössz, pör.
0: 25 karakter?
3: 25 karakter.
1: És ami könnyítés van, hogy nem egymás mellett találjuk a karaktereket, hanem egymás alatt, Robi így képzelte el, úgyhogy csak lefelé nyilat kell nyomnunk az egyszerűség kedvéért, és ez nekem tetszik.
0: Az üllapmódból ki kell lépni, hogyha nem lép valaki magától, és Control Home-mal detejére megyünk, mondja a kategóriát, és alatta ugye a betűk aláhúzás jellel vannak jelölve. Hogyha a képernyőolvasó úgy van beállítva, hogy ne mondja az aláhúzás jeleket, akkor csak csöndet hallunk, tehát akkor számolnunk kell, hogy nyomon lenyilat a kategória gomb alatt, és akkor egy, kettő...
1: Hány csönd van?
0: Hány csönd van? A szóköz kivétel...
3: 25.
0: Úgyhogy 9. hely szóköz.
2: 9. hely szóköz.
0: Tehát a 9. helyen nincs betű, ott egy szóköz van a feladványban, és akkor megint utána csöndek vannak, vagy aláhúzások. Nyilván az aláhúzások, ezek a csöndek olyan mértékben csökkennek majd, ahogy kitaláljuk a betűket. És nyilván a megfelelő helyre kerülnek a betűk. Meg tudom, azért még vissza... Van, hogy ez hány szavas?
2: 18. hely szóköz.
0: 18. helyen is szóköz van.
2: Elválasztó.
0: 25 karakter és 3 szó. Alt-J-vel meg lehet nézni, hogy ki jön.
2: Soron lévő játékos, Robert, körben gyűjtött ponta, 0, összesített ponta, 0.
0: Elmondja, hogy ki jön, elmondja, hogy a körben mennyi pontot gyűjtött, meg azt is, hogy összesen. Mert ugye, mint említettük a csődnél, ha valaki csődöt pörget, akkor elvesznek a pontok, de amit a megfejtéssel nyert pontot, az már nem veszik el. Tehát az már semmi csőd, meg semmi nem tudja elvenni. Pörgetek az Alt-P-vel.
2: Te pörget. A pörgetés eredménye 1000 pont. Tippelt betű szerkesztőmező.
0: Kipörgettem egy ezrest. Ez a hang, ez valóban így vörgött a szerencsekerék. Ezt sikerült, hát ha nem is a legjobb minőségbe, de megszerezni. Ez eredeti hang volt a pörgésnek. Tippelt betű. Hogyha nem megy magát, hogy
1: legalábbis a magyarban, mert...
0: A magyarban, igen.
1: Én hallottam annó talán a Szategyen, vagy nem is tudom hol, eredeti németet, és ott ilyen műanyag hangja volt a keréknek, így sokkal fémesebb.
0: Nekem ez maradt meg gyerekkoromból.
1: Tippelek nekem is abszolút.
0: Itt ugye lehet más hangzót és magánhangzót is tippelni.
2: G.
0: G betűt kérek. És enter.
2: Szerencsekerék dokumentum talál, a végének ilyen alkalommal szerepelt.
0: Volt egy pittyenés, és egy kis taps. És be is mondta a képernyősor, hogy a G betű egy alkalommal szerepel. Ilyenkor megint én jövök. Hát persze meg is fejthetném, de valahogy még nem tudom, hogy mi lehet ez, úgyhogy Alt-P-vel megint pörgetek. Ugye ez így nézett ki az egész játék.
2: Ne pörgetek. A pörgetés eredménye 5000 pont. Tippelt betű szerkesztőmező.
0: 5000. Mondjuk egy A betűt kérek.
2: A. Szerencsekerék dokumentum talált. A B betűen hajtalommal szerepel. Te jössz, pörgethetsz, vagy megfejthetsz.
0: Akkor megint tévök, de most megnézem azért...
1: Kedves hallgatók, mi alszunk?
0: Róla a tetejére fölmegyek, Ctrl Home-mal.
2: Kategória, külföldi város, Magyarország.
0: És megnézem lefelé, hogy ezek a betűk hol szerepelnek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7...
2: 9. hely, szó köz. G.
0: Van egy G betűnk.
2: G.
0: A szó köz után kettővel.
2: 18. hely, szó köz, A.
0: És a második szó vége után, tehát a következő harmadik szó elején
2: 18. hely.
0: Egy A van, tehát A-val kezdődik. Hát akkor nem köztársaság, pedig akár azt is hihettem volna. Na mindegy.
2: Te pörget. A pörgetés eredménye 5000 pont. Tippelt betű szerkesztő.
0: 5000.
2: T.
0: T. T-t ki.
2: Szerencsekerék dokumentum talált. A vétéhetlen hajtalommal szerepel. Te jössz, pörgethetsz, vagy megfejt.
3: Mikor kerülünk sorra?
0: Nem nézem még meg, hogy hova került a T, mert még abból se tudnám egyelőre, úgyhogy pörgetek.
2: Ne pörget. A pörgetés eredménye 8000 pont.
3: Nem
2: tippelt betű szerkesztőmező.
3: Sajnálom.
2: F. Szerencsekerék dokumentum. Sajnos az F betű nem szerepel a feladványban. A következő.
0: Ezzel ráfaragtam. F nincs. Volt ez a kis hangjelzés. Az eredeti játékban is ez volt. Jó sokáig. És most Alt-J-vel meg lehet nézni.
2: Sokon lévő játékos. Zoltán Verpelétről. Körben gyűjtő ponta. Nulla. Összesített ponta. Nulla.
0: Zoli jön. Zoltán jön Verpelétről.
2: Zoltán Verpelétről.
1: Izgulok.
2: A pörgetés eredménye 1000 pont.
1: Elmint László.
2: Talált, az én elbeti három alkalommal szerepel. Zoltán Verpelétről jön. Azta,
3: háromszor is.
0: Három.
2: Zoltán Verpelétről
1: pörgetek. Pörgetek, izgulok. Pont. Az a baj, én csak ilyen keveset kapok. Esmint Sándor.
2: Talált, az én elbeti három alkalommal szerepel. Zoltán Verpelétről jön újra.
0: Ez meg is lehet közben. Tehát
1: most már azt is tudom, mert itt nekem bemondta ám, hogy kategória, külföldi város vagy ország.
0: Igen, a Control Home bemondja.
2: Kategória. 9. hely, szó köz, G, S, L, T, 18. hely, szó köz, A, L, L.
1: Hát fogalmam sincs, úgyhogy még...
0: Még nekem sincs.
1: Pörgetnék akkor.
2: Zoltán Verpelétről pörget. A pörgetés eredménye 1000 pont.
1: Zémi Zoltán.
2: Sajnos a VV betű nem szerepel a feladványban. A következő
1: Máté következik.
2: Máté pörgetik. Máté passzok pörgetett. A következő
1: Máté
2: pörgethetsz, vagy megfejthetsz.
0: Ez egy passz volt. Hát a Máté túl sokat még így akkor nem játszott.
3: Visszanyarata. Fagyi, én kívántam egy passzt.
0: Kívánt.
3: Én kaptam.
0: Nekem passzot kapott magának. Megint én jövök. Basszus.
1: Máté kérése teljesült. Kezdek tőled félni, Máté. Inkább pörgetek és izgulok. Remélem, hogy 1000-nél többet sikerül, mert eddig mindig csak...
2: A pörgetés eredménye 5000 pont.
1: 5000 pont, egy A betű.
2: Talált, az A betű három alkalommal szerepel. Zoltán Verpelétről jön újra.
0: 15 000.
2: A
1: Miközben. Azért most Control Home-mal felmegyek a...
0: Én is azt nézem, hogy...
1: Tetejére.
3: Én már tudom.
2: 9. hely.
0: Te már tudod?
3: Igen.
0: El nem mond. Bízom, hogy te jössz majd, és akkor...
2: G. S. L. T. 18. hely. Szóköz. A. L. L. A.
0: Szerintem én is tudom.
1: Hát akkor játszunk. Tovább pörgessünk.
2: A pörgetés eredménye 15.000 pont.
3: 15 ér, azt?
0: 15.000.
1: És akkor most nyomunk egy I betűt.
2: Tehát a méri betűket alkalommal szerepel. Zoltán Berbelétről jön újra.
1: Ismét de megnézem. Mákos. Hát, pörgetünk. Hazárdírozunk. Pénzt akarok.
2: A pörgetés eredménye 8.000 pont.
1: K betű.
2: Talált, a VK betű kettő alkalommal szerepel. Zoltán Berbelétről jön újra.
0: Hát már az is tudja, csak kipörgeti. És meg is lehet nézni, hogy altjével mindezt mindenki megnézheti.
2: Soron lévő játékos Zoltán Berbelétről. Körben gyűjtött pont a 65.000. Összesített pont a 0.
0: 65.000 pontod van ebben a körben. Már megfejtéssel se rossz, ha most megfejted.
1: Pörgetek még. Szerintem a kedves hallgatóknak most akkor segítsünk egy kicsit.
0: Control Home.
2: Kategória, külföldi város vagy ország.
0: Külföldi város vagy ország, és akkor nézzük, hogy mi van eddig meg. Ahova kezdődik. Üres. Üres. Üres. I.
2: K. A. I. 9. hely. Szóköz.
0: K-I. Szóköz. Üres.
2: G.
0: G. Üres. Üres. S.
2: L.
0: Üres.
2: T.
0: LT
2: 18. hely, szóköz.
0: Szóköz.
2: A, L, L.
0: Áll.
2: A.
0: A. Üres. Üres.
2: K.
0: K. Itt tartunk most.
2: Zoltán Berbelét
0: rögtön. Az még pörgetsz? Baj lesz. Sődött.
2: A pörgetés eredménye 6000 pont.
3: Hű. 6000-et pörgetett.
1: M betűt tippelnék.
2: Talált, az M betű kettő alkalommal szerepel. Zoltán Berbelétről jön újra. Zoltán Berbelét rögtön. A pörgetés eredménye 4000 pont.
3: És nem, és 4000.
1: Ő betűt.
2: Talált, a V betűben
1: választottam.
2: Zoltán Berbelétről jön újra.
1: Nézzük, hogy...
0: Most a V mondta én is.
2: Kategória, külföldi város, a M. I, K, A, I, 9. hely, szó.
1: Pörgetek újra.
2: A pörgetés
1: és akkor jöhet a kedvencem. 15.000 ér, ja Istenem. Á, mint álámér.
2: Talált, a V-betű három alkalommal szerepel. Zoltán Berbelétről jön újra.
0: Egy E-betűt kértél. Azt mondom, hogy átkész.
1: Most már megfejtem.
0: Hát ekkora mákot várjál, hatalt érzek egyet.
2: Soron lévő játékos Zoltán Berbelétről. Körben gyűjtött pont a 126.000. Összesített.
0: Az eszem megáll 126.000.
1: Ebből kijön egy-két Big Mac azért. Még a mai árak mellett is.
0: Hogyan fejted meg? Nyomsz egy Alt-M-et, mint
1: Alt M. Írd be a teljes megfejtést. Nagybetűk, kisbetűk számítanak?
0: Itt nem. Az egész játékban nem számítanak.
1: Amerikai szóköz, egyesült szóköz.
0: Érdemes ellenőrizni.
1: Államok.
0: Control Home-mal odamész a szerkesztőmező elejére.
1: És nézzük, hogy sikerült-e.
0: Amerikai Egyesült Államok volt a megfejtés, és amit hallottunk, ez a zenei effekt, meg a taps, ez is a műsorból van.
1: Az eredeti hangok megőrzésével, vagy minél hűbb megőrzésével, inkább így, mert azért a szerencsekerék is átment bizonyos stációkon, bizonyos folyamatokon. Például az elsőknél még nem ilyen volt a kitalált betű hangja.
0: Igen, ott ilyen az első ilyen ting, más volt az a betű kitalálás hang, de aztán amikor átment a szerencsék egy kereskedelmi csatornára, akkor az összes hangot lecserélték. Az már nincs is meg, hogy mi volt, vagy hát van halvány emlékem, de ezek voltak talán a legtovább, amiket itt nézünk.
1: Na most azzal, hogy megnyertem ezt a sok-sok pénzt egyrészt, jogosult lettem egy Big Mac-re, na jó, ezt abba hagyom. De nem fizetnek nekünk, sajnos. Ilyes vagyok, de sajnos az étteremlánc nem fizet, pedig milyen jól élnénk. Legalább kaját adnának, de még az sem. Szóval jogosult lettem a nyereményemen túl arra, hogy döntsek, hogy én adok fel esetlegesen egy feladványt, és akkor én nyilván kimaradok a következő körből, avagy ezt a gépre bízom, és akkor ugyanúgy játszom tovább. Választhatok. rabok legyünk, vagy szabadok.
0: És itt az van még, van egy olyan gomb, hogy a gép sorsol, akkor tulajdonképpen egy új feladvány érkezik, meg van egy ilyen saját vagy más feladvány a gomb. Itt ki lehet választani, tehát nem csak Zoli jogosult feladványt adni ilyenkor, ugyan ő megy rá a saját vagy más feladvány a gombra, hiszen a megfejtő ő.
1: De ezt a jogot átruházhatom másra.
0: Így van. Tehát kijelölhet más játékost, amikor is a másik játékosnál felugrik egy szerkesztőmező, elhangzik, hogy Zoltán Verpelétről téged kért fel, hogy adj meg egy feladványt. Ezt meg lehet beszélni a cseten, hogyha nem úgy játszanak a delikvensek, hogy vonalban vannak, vagy hangos valami szolgáltatást használnak. És akkor gyakorlatilag indul a következő kör.
1: Semmi közöm egyébként Verpeléthez. Ezt a települést nagyjából innen ismertem meg a szerencsekerékből annak idején. István vagyok, Verpelétről érkeztem, vállalkozóként dolgozom, családunk is ért el.
0: Kedves hallgatók, igazából ez tényleg merő szórakozásból készült ez a kis projekt. Mi nagyon jót játszottunk imáron a, nem csak az offline verzióval, hanem ezzel is.
1: Tegyük ezt most meg még egyszer, na. Játszunk még egyet? Igen. Zoltán vagyok, Verpelétről képkeretező.
2: Játék indítása mindenkinél. Rakit. Kategória használati tárgy.
0: Használati tárgy.
1: Ez egy kicsit rövidebb, de hát így kevesebb az esély a betűk kitalálására hát is, igen. Hiszen kevesebb betűből kevesebb talál. Hm. Robert Pörges.
0: Hát akkor kezdve. Együtt kitalálom.
2: A pörgetés eredménye 10.000 pont. Tippelt betű.
0: Mondjuk használati tárgynál gyakori, hogyha esetleg mondjuk hosszú óra végződik, abból többféle van. Oh. Tippelek egy hosszú...
2: Szerencsekerék dokumentum család. A mérőmetű kettő az.
0: Kettő is van. Is. Lehet, hogy kávéfőzó?
2: Kategória. Ha.
0: Azért megnézem.
1: Vagy sornyitó.
0: Egy, kettő, három. A negyedik betű O. 5, 6, 7, 8. Valóban, és az utolsó betű is hosszú O. Mi a franc lehet?
2: A pörgetés eredménye.
1: A kávéfőző nem 8 betű, de a sornyitó, igen.
0: Igen, de abban csak egy hosszú óval.
1: Néha én is tévedhetek.
2: T. Szerencsekerék dokumentum. Sajnos az ET betű. Következik. Zoltán, Zoltán.
1: Jaj, izgulok. Pörgetek!
2: Zoltán, Zoltán, Verpelit, Verpelit, Verpelit. Zoltán, Zoltán, Verpelit, Verpelit, Verpelit, Verpelit.
0: Az lett megvan át, hogy Zoltán, Zoltán, Verpelit,
3: Zoltán, Verpelit, Verpelit. Nektek is kétszer olvasra, jó?
0: Igen.
1: Nem tudom, miért mondja kétszer, miért mondja kétszer.
0: Mindegy. Mátét is kétszer fogja mondani? Máté. Pörgetsz?
3: Ez csak
2: egy... Máté pörget.
0: Egyszer van.
2: A pörgetés eredménye 5000 pont. Sajnos az A betű nem szerepel a feladmánban. A követ...
0: A betűt kérted?
1: A betű nem jó.
0: És nincs.
1: Ismét Robert. Pörgetés joga. Én leszek Gajdos Tamás, vagy Klaus van Viktor. 2000 pont, kedves
0: Robert. Jó, nem Kaza Tibi. Az is csinál egyfajta
1: szerencsekedeket, de...
2: Szerencsekedik dokumentum, sajnos az éjben.
1: Hát nem mondom meg, micsoda, de...
0: I betű sincs. Zoltán, Zoltán Verpelétről Verpelét.
1: Jön Zoltán, Zoltán.
2: Zoltán, Zoltán Verpelétről Verpelétről Verpelétről. Zoltán, Zoltán Verpelétről Verpelétről Csőd of Pörgetet. A következő...
0: Szerik ez csőd, csőd.
1: Hát... Máté. Ez tényleg csőd-csőd így egymás után. Máté.
2: A pörgetés eredménye 5000 pont. Sajnos az A betű nem szerepel a feladmányban. A következő...
0: Szóval milyen magánhozók lehetnek?
1: Kedves hallgatók, most gyorsan rotálunk.
0: Igen, hát most kevesebb a betű.
2: A pörgetés eredménye 10000 pont. Tippelt betű szerke.
0: Kéne egy jó tízes. R betű van.
2: R.
0: Azt már néztem.
2: Szerencsekedik dokumentum.
0: Há, nincs.
2: Következik Zoltán, Zoltán Verpelétről.
1: Újra én következem egy csőddel.
0: Hát a harmadszorra is csődöt pörgetsz, most lenne valami.
3: Tényleg, hogy itt van pont levonás, tehát hogyha már...
2: Zoltán, Verpelétről, Verpelétről, Verpelétről.
0: Most úgy van.
2: Zoltán, Zoltán Verpelétről, Verpelétről, Verpelétről. A következő játékos jön.
1: Kedves hallgatók, az előbb nyertem. Büntet a játék.
0: Soha többet nem nyerhet. Sok csőd. Nincs pont levonás a rossz cipnél, viszont azt nem mondja a játék, és az eredetiben sem volt. Tehát a rossz cipet el lehet akárhányszor követni. Ha elfelejted, hogy nincs benne er, és újra megtippeled, akkor nem szól, hogy ne tippeld már, mert ez már kiderült, hogy nincs.
1: Mert Robi elfelejti, hiszen az R, mint Robert, olyan népszerű betű, hogy megnyomja még négyszer.
0: Igen. Hát ha te négyszer csődöt fölérsz, akkor négyszer R tippelek. De arra viszont van bünti, hogyha olyan betűt tippelsz figyelmetlenségből, ami már ott van a feladványban a nevezett táblán, tehát már ki van találva és van benne. Tehát hogyha most hosszú ót tippelnék, vagy akár te, akkor szólna, hogy figyelmetlen vagy, ez már volt, és kapsz egy paszt. Nem csődöt, de paszt, tehát a következő játékos jön.
2: A pörgetés eredménye 4000 pont. Tippelt betű szerkesztőmező. Szerencsekerék dokumentum. Sajnos az életű nem szeret. Következik.
0: Lehet, hogy már volt. Mindegy, Zoltán.
1: Én következem újabb csőddel.
2: A pörgetés eredménye 5000 pont.
0: De még lehet.
1: Szóval.
2: Sajnos az EP betű nem szerepel a feladványban. A
1: következő játékos jön követ. Egy P betűt próbáltam meg, és az sem.
2: Máté pörgetés.
0: A pörgetés gyorsabban ment.
2: 10000 pont.
3: Egy ő betű van benne.
2: Sajnos az ő betű nem szerepel a feladványban. A következő játékos jön te pörgetés.
0: Disznó pörzsölő.
2: A pörgetés eredménye 15000 pont. Tippelt betű szerkesztő B. Szerencsekerék dokumentum talált. A D betű egy alkalommal szerepel.
3: Van egy T.
0: Hát ha nem is disznó, de van benne egy D betű.
3: Disznó.
0: Az a kezdődik. D.
2: O. O. Elva. O. O. O. D.
0: Első betű D. 2-3 nincs. Aztán negyedik O. 5-6-7 nincs. És 8 O.
2: Betörgetés. Robert Csövök pörgetett. A következő játékos jön következik. Zoltán Zoltán.
1: Hát most én voltam, tapsoltam örömömben.
2: Zoltán pörgetett.
1: Pörgetek, izgulok.
2: A pörgetés eredménye 2000 pont.
1: Izgulok, mert... Hes!
2: Sajnos az ésvető nem szerepel a feladványban. A következő...
0: Akkor izguljuk tovább.
2: Máté pörgetett. Máté csődöt pörgetett. A következő.
0: Sok
2: a
0: csőd
3: most. Csőd.
2: Te pörgetett.
1: A pörgetés kicsit felpörgetjük a játékot a pörgetésekkel.
0: Igen.
2: G. Szerencsekerék dokumentum talált. A végének ilyen alkalommal.
3: Van egy G.
2: Kategó. D. G. O. G.
0: D. Szünet.
2: G. O.
0: Gó.
2: O. Elvállal.
0: Van egy ötlet.
3: Megvan.
2: Te pörgetett. A pörgetés eredménye 10000 pont. Tippelt betű szerkesztőmező. Z. Szerencsekerék dokumentum talált. A V betű egy alkalommal szerepel. Te jössz, pörgethetsz. Kate. D.
0: D. Semmi.
2: G. O.
0: Gó.
2: Z. O.
0: Semmi, semmi. Zó. Szerintem megvan.
2: Soron lévő játékos Robert.
1: Dolgozó vagy mi?
2: 12000 összesített ponta 0.
1: Nem, nyilván nem. Na, próbáld meg megfejteni.
0: Altemmet nyomok.
2: Az észrevencsekevet ponton rendelkezik.
1: Ne, pörgess még, hát egy kis izgalom, kedves Robert, hát...
0: Nem.
1: Na jó, fejtsd meg.
2: Tudóhúzó. Szerencsekevék dokumentum, gratulálunk. Robert megfejtette a feladványt. Ó, én sok-sok feladványt jobban mutatom, hívom.
0: Nem nyertem. Aztán megmutatom, ha már itt vagyunk. Bár Zoli is már mondta. Tehát itt van ilyenkor...
2: Domsaját, per már kivetőzel.
0: A chat?
1: Dugóhúzó. Csak hogy...
0: Lehet például itt arcoskodni,
2: hogy... Robert, megpróbálom ki, ász vagyok.
0: És akkor...
2: Zoltán, Zoltán, verpelétről, verpelétről, kihúzom a dugodat. Nincs köve.
0: Itt van az előzmények is, tehát a szabadsevegő.
2: Zoltán, Zoltán.
0: Itt vannak a üzenetírás gomb alatt, a küldés gomb.
2: Zoltán, Zoltán, verpelétről, Robert, megpróbálom, Zoltán, Zoltán, verpelétről, verpelétről, kihúzom a dugodat.
0: Kihúzom a dugódat, tehát... Itt vannak az előzmények is, a chat előzmények is.
2: Máté, vannak még bugok, de egész ígéretes ez a játék.
0: Magam is így gondolom, tehát még van mit javítani rajta. Gyorsan mutatom még zárásnak akkor.
1: Vannak még bugok, épp ezért berugok. Jó,
2: Máté,
1: valószínűleg gyorsan abba hagyom.
0: Itt ez a gomb.
2: Gomb üzenetet, szóval sem meg.
0: A szóvasfejlő fölött.
2: Saját per más feladványa.
0: Hogy saját per más feladványa.
2: Szerencsekerék dokumentum. Szerencsekerék nem érhető el, meg kiadja fel a feladványt.
0: És itt van, hogy kiadja fel a feladványt.
2: Választó gomb nincs bejelölve Robertin.
0: És van a választógomb, egyet be kell jelölni, itt van, hogy Robert én.
2: Választógomb nincs bejelölve Zoltán, Zoltán, verpelétről, verpelétről.
0: Itt a Zoltán, Zoltán, verpelétről, verpelétről.
2: Választógomb nincs bejelölve Máté.
0: És akkor itt van Máté is. Bejelölöm
2: Mátét. Választógomb nincs bejelölve Máté, bejelölve. Gomb kiválaszt.
0: És akkor nem megy a kiválasztra. Akkor Máténál följön egy szerkesztőmező. Mondják, hogy kiválaszt.
2: Szerencsekerék dokumentum. Robert felkérte egy játékost, aki épp a feladványt képeli. Máté, vannak még gondok.
0: Elméletben Máténál történésnek kéne történnie. Ezt remekül megmondtam.
1: Remélem, Máté, történt nálad történt. Elmondod, mi történt.
0: Hopp, zene van.
1: Egy új.
0: Egy új kör indult.
2: Új kör indult. A feladvány hosszabb karakter. Te jössz.
0: És ezt a Máté adta meg. És akkor, ha nem vágos a program, akkor a Máté ebben akkor nem is játszik, mert...
2: Elválasztó aktuális állá.
0: Mert ő adta meg, kipróbáljuk, pörgetek egyet.
1: Kategória. Informatikai magazin műsor.
0: Hú, lehet, hogy ez van benne egy... Szerintem van benne egy...
1: Nyomjál egy kuvetűt!
0: Egy őt nyomja.
2: Szerencsekerék dokumentum. Sajnos a félben
0: nincs benne
2: következik.
0: Ő.
2: Zoltán, Zoltán.
1: Most én jövök, mert az előbb mindig csődöt pörgettem.
2: Zoltán, Zoltán, pörgettem. A pörgetés eredménye 10.000 pont.
1: K.
2: Sajnos a VK betű nem szerepel a feladványban. A következő játékos jön, te következel. Pörgethetsz vagy megfejthetsz.
0: Igen, és most Zoli vagy gyakorlatilag ketten játszunk, hisz...
1: Most Robi jön, hiszen Máté kimarad, ezt szerettük volna demonstrálni.
0: Igen.
1: De most kitalálod, megöllek.
2: A pörgetés eredménye 5000 pont. Tippelt betű szerepet.
0: Nem.
2: X. Szerencsekerék dokumentum. Sajnos az X betű nem szerepet.
1: Én találom ki, he?
0: Jó. Jó, csüldet.
1: Pörgetek, pörgetek.
2: A pörgetés eredménye 2000 pont.
0: Hát egy 2000-esért azért befigyelhet valami jó betű.
1: Természetesen Z, mint Zoltán.
2: A Z betű nem hajtalommal szerepet. Zoltán, Zoltán, Beperitről meg.
0: Meg itt van.
2: A Beperitről meg. Zoltán, Zoltán, Beperitről.
0: 1-2-3-4-5-6
2: A VK betű egy hajtalommal szerepel. Zoltán, Zoltán, Beperitről, Beperitről jön. Zoltán, Zoltán, Beperitről, Beperitről pörget.
1: Ha becsődölök, megöllek.
2: A pörgetés eredménye 5000 pont.
0: Te pörgetsz, ne engem.
2: Talált, a VK betű egy hajtalommal szerepel. Zoltán, Zoltán, Beperitről, Beperitről jön. Zoltán, Zoltán,
0: Beperitről,
2: Zoltán, Zoltán, Beperitről, Beperitről jön.
3: Tehát nálam ilyenkor ugye nem játszhatok, de én láttam, hogy a többiek, hogy
0: haladnak. A játék közvetítése nem szakad meg.
3: Pontosan, tehát hallom én is, hogy ki játszik éppen, és azt is, hogy mit fejtettek meg eddig. Tehát,
0: aha. Tehát tudod nézni a feladványt is, hogy hogy áll.
3: Nézni a feladványt, igen.
0: Kérem szépen ennek a megfejtését, Máté feladványnak a megfejtését a hallgatókra hagyjuk. Mutatom,
1: hát,
0: mink van. Hát, ha kitalálják.
2: Kategória informatikai
0: magazin műsor. 1, 2, 3, 4. betű H, 5. A, 6. pedig Z.
1: Na vajon mi lehet?
0: Zálogház.
3: Milyen ház lehet, igen.
0: Milyen ház lehet. Kedves hallgatók, megyünk, már kijátszottuk magunkat. Ha gondolják, próbálják ki szerencsekerek.onrender.com, majd hogy ennek hogy lesz a végleges helye, meg hogy lesz-e még játék. Tehát, ugye ezen az oldalon egyébként le is lehet tölteni, még a belépés az a legelső oldalon, ahol a szobanevet meg ezeket kéri el, a legalján ott van az offline verzió letöltésére vonatkozó link, az egy telepítő exe, ami olyankor lejön, azt föl lehet tenni, és akkor lehet használni, lehet játszani ugye a nem hálózati verziót. Lehet egyébként egyszemélyesen is játszani, csak olyankor gyakorlatilag olyan, mint egy akasztófa. Tehát jó, persze pörgetünk, gyűjtjük a pontokat, de nyilván olyankor csak meg kell tippelgetnünk a betűket, és a végén megfejteni, vagy addig tippelni, amíg ki nem jön a megfejtés. Ez társasjátékban szerintem jobb, de próbálgatni lehet akár egyedül is.
1: Robikám, nem szeretném megmondani, hogy hova való vagy.
0: Jövő héten pedig élő műsorra jelentkezünk pénteken 8-tól. Ha gondolják, akkor tartsanak velünk. Írjanak nekünk akárről, akárről a játékról is, ha kipróbálták.
1: Jöjjenek, hallgassák azt a műsort is, mit hallgassák, vegyenek részt benne. Én addig itt szépen sorba elverem mind a kettőt, szerencsekerékben, vagy nem. Minden esetre nagyon köszönjük, hogy velünk tartottak. Nagyon meleg van, meleg is lesz még sokáig, úgyhogy vigyázzanak magukra, igyanak sokat, legyenek klimatizált helyen, és továbbra is kellemes nyarat kívánunk, jó hétvégét, kellemes hetet, és jövő héten találkozunk. Búcsúzik önöktől az az ember, akit én úgy nevezek, hogy a csendes gyilkos, mert itt a szerencsekerékben a legjobb értelemben a Sunyi, nem Sanyi, Sunyi szó jellemzi őt talán a leginkább, mert csendes, de megfejt. Ő nem más, mint Szakács Máté.
0: Búcsúzik önöktől az az ember is, aki a mai játékban magasan, remekül teljesítve a legtöbb csődöt pörgette ki. Bojtor Zoltán.
1: Mond nálam egy távirányító, esküszöm, hogy fejbe vágom.
3: És búcsúzik önöktől az az ember is, akinek ugyan nincsen programtervező informatikusi diplomája, de ennek ellenére kiválóan tervez programot.
1: Kiválóan!
3: Mesterséges intelligenciával, vibe codinggal, Rauk Róbert.
1: Persze, hogy én csődöt pörgessek. Hölgyeknek, puszi uraknak, Pacsi pápa, viszont hallásra jövő héten jövünk.
0: Szevasztok!
1: Csókolom, ledobom a távirányítót.
0: Szevasztok, sziasztok!
3: Szevasztok!
4: Mára bezárjuk a gépház ajtaját, de jövő héten visszavárjuk önöket. Férjen hozzá az akadálymentes informatikához rajtunk keresztül. Búcsúznak a házmesterek, Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. Következő frissítés péntek este 8-kor. Addig is írjon a következő címre: gépházcsapat@gmail.com. Elhangzott műsorainkat megtalálja a gépház.hu.

0: Gagyos László azt írta, hogy a döntés értelmében szigorúan tilos az ivóvíz használata, fülacsalásra, felületek mosására, valamint a látványelemek működtetésére a sportlétesítményekben. A tartós kánikula idején az ivóvíz készleteink megóvása és a lakossági ellátás zavartalansága a legfontosabb közös feladatunk, hangsúlyozta a miniszter. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. Az oktatási és gyermekügyi miniszter rendelete külön fejezetben tartalmazza a köznevelésben és a szakképzésben fontos információkat. Az oktatási miniszter Facebook oldalán kiemelte, a rendelet a legfontosabb időpontok rögzítése mellett arról is szól, hogy milyen iskolát szeretnének építeni. Lanner Judit kiemelte, a következő tanévben első alkalommal jelenik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnap. Ez lehetőséget teremt arra, hogy legyen olyan nap az iskolában, amikor a diákok nem csak résztvevői, hanem alakítói is a közösségüknek. Elmondhatják, hogy ellátják az iskolát, mi működik jól, min kéne változtatni és milyen ötleteik vannak. A rendelet egyik másik fontos céljának nevezte a felesleges terhek csökkentését. Több mint 270-en vettek részt a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről szóló tájékoztatón szombaton a Bálna Honvédelmi Központban, mondta Ruszin Szandi Romulus honvédelmi miniszter a tájékoztató után újságíróknak. Azoknak szervezték, akiket fiatalítás címén 2023-ban elküldtek a honvédségtől, és azoknak, akik a koronavírus elleni védőoltás felnemvétele miatt vesztették el jogviszonyukat, és szeretnének visszatérni a magyar honvédséghez. Létrehoznak egy online felületet, ahol a jelentkezők elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánlanak a visszatérőknek. Hétfőn és kedden zárva tart a Pannon Egyetem. Zárva tartanak az épületek, a dolgozókat pedig mentesítik a munkavégzés alól, közölte a felsőoktatási intézmény szombaton az MT-vel. Azt írták, az épületek átmeneti bezárásával az egyetem csökkenti a hűtéshez, világításhoz, valamint az egyéb berendezések üzemeltetéséhez kapcsolódó energiafelhasználást, és ezzel hozzájárul az energiakrízis hatásainak mérsékléséhez. A Pannon Egyetem vezetése a döntés meghozatalakor kiemelt figyelmet fordított a munkatársai egészségének, biztonságának és jólétének megőrzésére is, fűzték hozzá. Ma napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, az északi és a dunántúli középhegységben néha zápor, zivatar előfordulhat. Néha megélénkül az északi, a szél, de általában gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: A sürgősségi osztályokon azok kerülnek sorra hamarabb, akik életveszélyes állapotban vannak. Egy késsérülés azonban általában nem ebbe a kategóriába tartozik. Mégsem mindegy, milyen gyorsan kapnak ellátást a betegek. Erre is megoldást nyújthat a közelmúltban megnyílt kézsebészeti központ, amely a szakterület nemzetközileg is elismert orvosait gyűjtötte össze. Dr. Szabó Zsolt főorvost, a központ orvosigazgatóját, Balázs Zsanett először az intézmény létrehozásának körülményeiről kérdezte.
5: A Magyar Kézsebészeti Központnak a megalakulása azért vált szükség, mert a kézsebészet, mint önálló orvosi szakma Magyarországon 1994 óta van jelen, és az orvosi hagyományokat figyelembe véve ez a baleseti sebészeti osztályokhoz csatlakozott, tehát a baleseti sebészek közül tovább 2 év tanulással lehetett megszerezni a kézsebészeti szakvizsgát. Sajnálatos módon ez a kezdetben gyümölcsöző együttélés, ez a későbbiekben a kézsebészet kárára változott, mégpedig nagyon egyszerűen érthető okokból, ugyanis egy baleseti sebészeten, ahol a nagy sérülteket, az életmentő műtéteket viszik be, ott értelemszerű, hogy háttérbe szorul a kéznek a zsibbadása, a kis vigyók rajta, elakadás, pattogás, fájdalom, és ezért mi úgy gondoltuk, hogy a kézsebészeti központba összehívjuk azokat a szakembereket, akik elsőrendű prioritásnak tekintik a kéz sérüléseinek, a kéz betegségeinek a gyógyítását.
6: 12 orvossal kezdték meg a szolgálatukat. Honnan jöttek ezek a kollégák?
5: Mivel Magyarországon 1994 óta a kézsebészet önálló szakvizsga, azóta több mint

0: 150 magyar orvos szerezte meg a készsebészet szakorvosa címet, amit gyakorlati és elméleti vizsgával lehet megszerezni 2 év készsebészeti központokban eltöltött gyakorlat után. Ezek a készsebészek létrehozták a Magyar Készsebész Társaságot, és a Magyar Készsebész Társaságnak jelenleg körülbelül 80-90 aktív tagja van, akik különböző kórházakban dolgoznak. A készsebészek Magyarországon, mivel évente van szakmai kongresszusuk, elég jól ismerik egymást, és mi felajánlottuk azoknak a kollégáknak, akik kellő tapasztalattal és tudással rendelkeznek, hogy aktívan vegyenek részt ennek a készsebészeti központnak a létrehozásában. Ketten vagyunk Miskolcról, Kecskemétről, Nyíregyházáról, és többen vannak Budapest különböző kórházaiból, tehát sok felőről derbúválódtunk össze, azért, hogy tudásunkat és tapasztalatunkat összetéve létrehozzuk ezt a kiválósági központ.
1: A betegek szemszögéből mit jelent, milyen hozadéka van ennek az újonnan létrejött központnak?
0: Furcsa, hogy 1994 óta már önálló szakma a készsebészet, és ez azért van, mert rájöttek az orvosok is, hogy a kéz hiába a testünk része, és az egyetlen olyan szervünk, ami csak az embernek van, az összes többi része van az állatoknak is, de keze senkinek, a csimpánznak és a gorillának sincs, hisz szembefogásra alkalmatlan a majmoknak a keze. Mivel az emberi kéz speciális gyógyulási folyamatokkal rendelkezik, ezért annak a korrekt és magas szintű ellátásához külön szabályok, algoritmusok, különböző kezelési elvek szükségesek, és ezeknek az elveknek a használata az egy készsebész által sokkal inkább előtérbe kerül, mint egy nagy csípő, tért, izületet operáló, vagy hasi sebészettel foglalkozó sebész kollega esetében.
1: Ennek a centrumnak az egyik sajátossága az egynapos sebészet is.
0: Igen, az, hogy egynapos sebészet, ez igazából egy finanszírozási fogalom, ugyanis a sebészeti beavatkozások hagyományosan Magyarországon úgy zajlottak, és hát nagyon sok országban, hogy az ember, mikor egy sebészeti beavatkozásra, műtétre készült, akkor befeküdt a kórházba, napokig vagy hetekig bent feküdt, műtétre előkészítették, aztán megtörtént a műtét, aztán utána a műtét után gyógyult, és a varratok eltávolítása után a befekvéshez képest 2-3 hét múlva hazament. Na most ehhez képest ezt nagyon korán belátták nyugaton is, hogy a fekvőbeteg kapacitás kihasználása érdekében sokkal egyszerűbb egy civilizált társadalomban a beteget otthonában felkészíteni a műtétre, és a rehabilitációt szintén az otthonában végezze, tehát effektíve csak magára a műtétre kell befeküdjön a páciens. Készsebészeti központban infrastruktúrális lehetőségeink, a vizsgálóink, a kórtermeink, a műtőink, azok rendelkezésére állnak a betegeknek. Hát alapvetően például délbe megérkezik a beteg, kora délután megtörténik a műtét, egy 3-4 órás megfigyelés után átkötözzük az operált végtagot, és este már otthonába alhat. A páciens majd csak egy hét múlva kell visszajöjjön varratszedésre. A műtéteink 95%-a ebben a formában zajlik.
1: Külföldi minták alapján indították el ezt a központot. Nemzetközi együttműködés is járt ezzel?
0: Rengeteg külföldön már rutinszerűen működő rendszer, algoritmus, megoldás egyszerűen csak át kellene venni Magyarországon, és sokkal hatékonyabban tudna működni az egészségügyi ellátórendszer. Ugyanez a helyzet a készsebészettel is. Személy szerint én évekig dolgoztam külföldön, Svédországban, Franciaországban, Japánban, ahol rengeteg érdekes dolgot láttam. Hazajöve Magyarországra sikerült ezeket a dolgokat rendszerbe foglalni és elindítani nyugati mintára. Természetesen a készsebészeti központban dolgozó kollégáknak szinte kivétel nélkül mint komoly nemzetközi tapasztalata is van, külföldön tanultak, külföldön szerezték meg az európai készsebészeti szakvizsgát, tehát ilyen szempontból beszélhetünk nemzetközi vonatkozásáról a készsebész központnak.
2: Hobbyradio.hu

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Itthon is extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. Növelte hiba elhárítási és ügyfelszolgálati kapacitásait az EON. Hétfőn napos, gyengén felhős időre készülhetünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Itthon is extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. Bárki számára elérhető, nyilvános, interaktív térképen követhető nyomon az erdőtűz kockázat elosztása Magyarországon. A Copernicus Emergency Management Service naponta készít interaktív tűzveszélyességi térképet, ami 6 kategóriában adja meg az erdőtűz vagy bozott tűz aktuális valószínűségét. Ez alapján Magyarország jelentős részén extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata, a Kiskunság középső és déli részén, a Kisalföld északi részén, valamint a Mezőföld északi részén és Budapest délnyugati agglomerációjában a legnagyobb a kockázat. Nem igaz, hogy a felvízi országok visszatartják a vizet. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szombati közleményében cáfolt több tévhitet a Duna rekord alacsony vízállása kapcsán. Nem igaz például, hogy a felvízi országok visszatartanák a folyóvizét. Az OVF azt írta az MTI-nek, az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot, ezek alkalmasak a lakosság megtévesztésére. Szerintük az egyik ilyen téves állítás, hogy a Duna felső szakaszán van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinálunk, hiszen itt kiszárad a Duna, és negatív rekordokat dönt a vízállás. A másik szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy a felvízi országok visszatartanák a vizet. A Duna aktuális természetes vízhozamát zsinórüzemben vezetik tovább, vagyis a beérkező vízmennyiséget lényegében változatlanul bocsátják tovább az alvízi szakaszokra. Megerősített készenléttel biztosítja a villamosenergiaellátás biztonságát az EON Hungária csoport a rendkívüli hőség okozta megnövekedett hálózati terhelés idején. A társaság növelte üzemirányítási, hibaelhárítási és ügyfelszolgálati kapacitásait, hogy az esetleges üzemzavarokra gyorsan reagálhasson, közölte a cégcsoport. Az EON emellett folyamatosan egyeztet a Gazdasági és Energiaügyi Minisztériummal, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatallal, a MAVIR-ral és az energetikai ágazat szereplőivel. Olyan alacsony a Duna, hogy egészen a meder aljáig le lehet látni szabad szemmel. A Szabadság hídról a 2018-as korábbi rekordalacsony vízállás után most újra láthatók a felrobbantott Ferenc József híd roncsai. Még fél évszázadot sem élt meg Budapest harmadik közúti hídja, amit 1896-ban adtak át, majd 1945. januárjában felrobbantottak. A folyó aljára süllyedt roncsok egy részét a pesti oldalhoz közelebb kiemelték, a budai oldalon a fele a mai napig a meder mélyén pihen. A hidat hamar újjáépítették, a következő évben augusztus 20-án Szabadság híd néven átadták. Hétfőn is az északi határ közelében fordulhat elő kis eséllyel zápor, zivatar, de emellett napos, gyengén felhős időre készülhetünk, helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet, a minimumok 15-25 fok között alakulnak, délután pedig 35-40 fokig forrósodik a levegő.
2: Hobbi Rádió.

0: Minden gyermeknek igénye van a mozgásra, sőt, ahhoz, hogy hosszú távon is megőrizzék testi és szellemi egészségüket, a rendszeresen végzett sporttevékenység javasolt számukra. A megfelelő sporták kiválasztása azonban nem egyszerű. Az ideális mozgásforma megtalálásában nyújt segítséget a sportantropometria, vagyis a testalkatvizsgálat. A tudományos módszeren alapuló vizsgálatról a módszer hazai kidolgozóját, a Testnevelési Egyetem terhelésdiagnosztikai labor vezetőjét, dr. Petre Kanics Mátét, Balázs Zsanett kérdezte.
1: Ez olyan vizsgálat, amivel a genetikusan meghatározott testméreteket 7 éves kortól be tudjuk mérni, és hosszú távon tudunk segíteni abban, hogy milyen sportot üzzen egy kisfiú vagy kislány. Most már merem azt mondani 36 év tapasztalatával, több százezres mintával, hogy működik a dolog. Én is, amikor elkezdtem 82-ben, nyilván az ember megnézte az irodalmat, hozzá kollégákat, akik ezt csinálták, Métáros, Mohácsi János, Modis Iván, a kiváló szakemberek, ma már sajnos ők nincsenek, de olyan tapasztalatot tudtunk gyűjteni, és elemzéseket tudtunk megcsinálni, hogy meg tudjuk mondani a testalkatot, hogy valaki inkább egy ilyen zömöket típus lesz, vagy gyúlánka típus lesz, hogy a test összetételét, mennyi az izma, mennyi a csontja, mennyi a zsírja, mennyi a belső szervek. Meg tudjuk mondani arányaiban is, százalékban, de megmondani kilóban is, és utána meg tudjuk mondani, hogyan tud erősödni, és még azt is nagy biztonsággal meg tudjuk mondani, hogy milyen magas lesz, és ezáltal el lehet indítani bizonyos sportágokban a képzést.
2: Miért fontos az, hogy gyermekkorban elvégezzék ezeket a vizsgálatokat?
1: Elsősorban az egészségnek a megőrzése, vagy pedig az egészségnek a karbantartása, megszerzése, mert ha rossz sportágat választ, akkor esetleg nem bírja el a csontozata, és bizony sérülékeny lesz, és nem fog tudni egy egészséges életet folytatni.
2: Amikor a szülő elviszi erre a vizsgálatra a gyermeket, és kap egy eredményt, akkor mennyire hallgat doktor úr tanácsára, vagy pedig a saját elképzelései alapján próbál sportágat választani a gyermekének?
1: Döntő mértékben hallgatnak. Van olyan, aki megpróbálja, de sajnos akkor jön a csalódás, és mikor visszajönnek, mert most már, hogy említettem, 36 év tapasztalat van mögötte, és akkor elmondja, hogy hát ő mennyit munkát végzett, mennyi energiát fektetett bele, és nem lett a gyerekből az, amit szeretett volna. Ilyenkor nagyon egyszerű a dolog, rákattintok a számítógépre, pillanatok alatt földobja a nevét, és megmutatom neki, hogy mit írtunk oda. Úgyhogy már nem abból táplálkozunk, meg nem azért harcolunk, hogy elfogadják ezt a módszert, vagy nem. Ez a világon is bizonyított, mert külföldi tudósoknak is a munkája benne van, egy Drinkwater, egy East Carter, vagy van még a Szabó Tamás Magyarországon, aki hasonló hát adatbázissal és tapasztalatokkal rendelkezik.
2: Mi a tapasztalata, a szülői vagy az edzői együttműködés a hatékonyabb?
1: Mind a kettő kell, mert a mai sportban, amikor egy kisfiú vagy kislány el kell túszni, akkor nagyon hamar belekerül abba, hogy hát már reggel 6 órakor edzés van, délután edzés van, és ez egy igen komoly logisztikát kíván a szülőktől, de az edző részére is egy nagyon komoly együttműködés, hogy ezt a gyereket hol készíteni. Nem csak munka van, hanem pihenés is, tanulás is, meg néha kéne játszani is ennek a gyereknek, és akkor így lesz teljes értékű a felkészítés.
2: Azt szokták mondani, hogy edzéssel, sok munkával, akaraterővel szinte bármit el lehet érni. Mi a véleménye erről, doktor úrnak? A sportokban, a sportágokban is így van?
1: Nem így van sajnos, mert ahhoz, hogy nekem legyen akarat, erőm, meg hogy sok munkát el tudjak végezni, ez ugyanolyan, mint hogy hát valaki lehet, hogy emlékszik, hogy a Trabant gyárból abból csak Trabantot lehetett készíteni, a Mercedesből meg Mercedes, és ez már 7 éves korban is látszik, hogy ki milyen sportágra alkalmas. Egy Trabant megveri a piros lámpán a Mercedes, de aztán hát lényeges különbség van a teljesítmény között. Ha megfelelő sportágat választunk, akkor ehhoz megfelelő akaraterővel rendelkezhet egy gyerek. De az úgy nem igaz, hogy én akarok valamit csinálni, de nincsenek megfelelő képességeim, akkor az nem fog működni.
2: Évekkel ezelőtt hosszú Katinkán is elvégezte ezt az állapot felmérést. Hogyan emlékszik vissza erre a felmérésre, erre az időszakra?
1: Az interneten még mindig megvan, amit az apukája nyilatkozott, és kérdezte tőlem, hogy én mit látok ebben a lányban. És nagyon egyszerűen összefoglaltam, hogy egy ilyen Kőmár Rita-szerű sportoló van benne. A Rita is egy kiváló kajakos volt olimpiai világban.
2: Ugye a sportlabor rengeteg munkát, eredményt tesz ebbe a feladatba, ebbe az együttműködésbe. Hazánk a nagy sportnemzetekhez képest, bár ugye Magyarország is nagy sportnemzetnek számít, technológiájában, illetőleg lehetőségeiben hol tart? Van ok a panaszra?
1: Hát én úgy érzem, hogy nem, és ami nagyon nagy dolog, hogy ugye most megújul a TF, és a TF-nek a laboratóriuma is meg fognak újulni, és úgy érzem, hogy az a munka, amit végzünk, mert nem csak a sportolóknak, hanem különféle más képzésekben, így a honvédségnek, vagy a repülésnek is ugyanúgy végzünk munkát, sőt az ICAO is szerződést kötött velünk, ez a polgári repülésnek a legmagasabb szervezete, és igénylik azt a kutatást, vagy azokat a mérési módszereket, amivel lehet látni azt, hogy egy ember hogyan kondicionálható, vagy hogyan edhető.
3: Sziasztok, Pol Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Ma éjjel táncolunk, ez a táncol szép, a hűtés táncra fel.
3: Egy műsor.
4: I could have spread my wings and done a thousand things.
3: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.
5: Jó,

0: magának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap néptől. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.
1: Fogalmam, hogy menjetek ki a busztába!

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
0: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
4: Hungary Live.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
8: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Műsorajánló.
1: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
3: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Pillesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
4: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.
7: Hallottál már erről a rádióról?
8: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
9: Mi a mama, mi a mama, mi a...
10: Mi a...

és a szerelem a véletlen.

0: Kamu reklám.
1: Andi Andrással a konyhában. Nézzük a nap receptjét.
2: Bőfszedi fonott kalács, hozzávalók. Három darab tért kalács, egy csipet só és egy pisilő kisfiú. Távolíts el a három darab tért kalácsot a lábszártól, majd fonja be őket.
1: Andi Andrással a konyhában. Legyen ön is részese egy lefőzhetetlen élménynek. Már kapható.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió.hu.
1: A rádiót.
2: Én nem csináltam semmit, semmit nem fedeztem fel. Én csak tettem, amit mondtak, én csak tettem, amit kell. És én nem bántam.

hogyha szerelmesek lettünk, és már csinálnánk nagyon, majd nem megőrülünk, s közben sehol nincs rá alkalom. Tudom, harcoljunk meg, értes lesz rá idő, mód és hely, épp csak elfelejtjük addigra, hogy mi a francnak kell. Ez van, ez van, ez van, ez van. Te csak megmondod, hogy hogy lesz jó, és aztán nekem fáj. Azért kérlek többé, ne segíts, ha nem nagyon muszáj. Mert én összecsuklom mindig, ha honom alá nyúlsz, és már fáraszt, hogy az én káromból te csak hasznot húz. Ez van, ez van, ez van.

veled ilyen, vagy már láttál hasonlót? Kérlek, ne mondj inkább semmit, ha már úgysem mondasz jót. És ha nem szóltál egy szót se, akkor most már ne is incs. Inkább dobd a kezed zsebre, ahol régen

Értünk szól.

0: Kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: A miniszterelnök továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs engverséges egészségügy. Hétfőn is marad a kánikula, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri a miniszterelnök. Magyar Péter erről Facebook oldalán tett közzé felhívást szombatkora délután. A miniszterelnök kiemelte, azt kéri, hogy szombaton és a következő napokban is mindenki igyekezzen visszafogni áramfelhasználását a kritikus 17-22 óra közötti időszakban. Emellett kéri, hogy a következő napokban lehetőleg mindenki tartózkodjon a locsolástól, az automosástól, a medencetöltéstől és az átütemezhető ivóvíz felhasználásról. Magyar Péter közös feladatnak és felelősségnek nevezte a zavartalan energia és vízszolgáltatás fenntartását. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT, így még az idén kiírhatják a hévjárművek cseréjét és új Intercity kocsik beszerzését célzó zöld beszerzéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, pénteken létrehozott két új társaság teremti meg feltételeit a mintegy 700 milliárd forint értékű uniós forrásból finanszírozott járműbeszerzésnek. A tervek szerint lecserélik az 50 éves hépkocsikat, valamint 35 új Intercity kocsit vásárolnak. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs emberséges egészségügy. A gyerekjog nem kiegészítő szempont, hanem a gyerekbarát egészségügy egyik alapfeltétele, közölte az egészségügyi miniszter szombaton Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt elmondta, a Hintalovon gyermekjogi alapítvány szakértőivel egyeztettek arról, hogyan tehetik gyerekbarátabbá és biztonságosabbá az egészségügyi ellátást. Az egészségügyben minden gyereknek joga van ahhoz, hogy érthető tájékoztatást kapjon, figyelembe vegyék életkorát és az egyéni szükségleteit, meghallgassák véleményét, tiszteletben tartsák a méltóságát és testi-lelki biztonságban érezhesse magát, emelte ki a miniszter. Megkezdődnek a Velencei tó vízterei közötti kapcsolat fenntartását szolgáló élőhelyvédelmi beavatkozások. Elsőként Dínyés térségében található névtelen tisztás és a Kis Mihály tisztás közötti átjárót mélyítették, jelentette be az élőkörnyezetért felelős miniszter Facebook oldalán szombaton. Gajdos László tájékoztatása szerint a kezdődő munkálatok célja az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott lágyiszap eltávolítása, valamint a vízmozgás és a természetes élőhelyek közötti kapcsolat helyreállítása. Hétfőn egy természetvédelmi területeken és tavakon használható kétéltű munkagép is megkezdi a munkát. Hétfőn napos időre van kilátás kevés gomoly felhővel, melyekből az északi középhegység térségében kialakulhat egy-egy zápor zivatar. Döntően változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban zömmel 18 és 23, délután 36 és 40 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts. This is U.S. Fever Show.
4: Sommer Gábor köszönti Önöket a következő két óra hosszában itt a US Fever Show-ban, amikor is visszautazunk az időben, és minden héten két óra hosszában egy-egy adott év amerikai listavezetőit pörgetjük itt a US Fever Show-ban. Kérem szépen, a mai napon 1987-be utazunk vissza, és hallgatjuk a következő két órában a kislemez listavezetőit méghozzá. Természetesen a teljesség igénye nélkül 24 olyan dalt, ami a number one pozíciót érten 1987-ben. 97-ben az amerikai kislemezlistákon, mivel is mással kezdhetnénk, mint a pop nagyasszonyával. 1987-ben volt 3 dala is a nagyasszonynak, ami vezette az amerikai kislemezlistát rögtön a kezdésben. Hallgatunk ebből 2-t, a harmadikat pedig még egy kicsit hátrébb toljuk. Szóval jön a US Fever Show kezdetében Madonna és a La Isla Bonita, 1987 áprilisának amerikai kislemezlista vezetője. Utána pedig az augusztusi Number One-t hallgatjuk ugyancsak Madonnától, a Who's That Girl nem sokára, itt a US Fever Show-ban.
3: Musical time travel from the 80s to today. With the kings of the US charts. This is US Fever Show.

0: Hobby Rádió.
1: 1987 amerikai listavezetőit hallgatjuk a kislemez listák éléről. Ez itt a US Fever Show, a folytatásban pedig két olyan dalt hallgatunk meg, akiknek előadóiról részletesebben nem kell beszélnem, hiszen mind a kettőjüket jól ismerjük, méghozzá jön elsőként az angliai zene legnagyobb alakja, aki többek között természetesen nem csak hogy Angliában, illetve tengeren túlon Amerikában, hanem az egész világon meghódította több mint 4 évtizedes pályafutása alatt a slágerlistákat. Sir Elton Johnról beszélek én, a Candle in the Wind mondani valójához hűen 1987. decemberében ért fel az amerikai kislemezlista élére. Ezt hallgatjuk elsőként, utána pedig egy ugyancsak angol csapatot hallgatunk, akik a Szigetország mindmáig legsikeresebb pop duójának számítanak. 1981-ben alakult meg Londonban a Pet Shop Boys, mindmáig több mint 37 listás daluk, illetve 5 listavezetőjük van Nagy-Britanniában, és körülbelül ugyanennyi az amerikai Egyesült Államokban. Az USA-ban 1987-ben, októberben az It's a Sin is number one volt a kislemezlistán. Nem sokára hallgatjuk a legendák órájában.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Dalok, amelyek soha nem mennek ki a divatból, és az idők során az amerikai kislemezlisták élén végeztek. Ezekből válogatunk hétről hétre itt a US Fever Showban. A mai napon 1987-et idézzük, azokat a dalokat, amelyek ebben az évben számítottak a legjobbnak. Egészen Görögországig kellene visszautaznunk, hogy a következő előadónk születési helyét szeretnénk meghatározni. Hogyha nem haragszanak, akkor én eltekintenék George Michael eredeti születési nevétől. Egyelőre még nem tudok görögül, és kicsit nehézkes lenne ezt kimondani. Egy, ami biztos, a Wham együttes énekeseként lett ismert, karrierje során pedig több mint 100 millió albumot adott el. Az Egyesült Királyságban 7 albuma volt listavezető, ugyanezt Amerikában 5 albummal tudta véghez vinni. George Michaelnek játszották a dalait a legtöbbet az elmúlt 20 évben az amerikai rádiókban. 1987 júliusának legjobbja George Michael és az I Want Your Sex, utána pedig, ha már lúd, legyen kövér, még egy George Michael, így duplázásban a US Fever Showban. A novemberi legjobb, ugyancsak George Michaeltől a Face, nem sokára itt a US Fever Showban.
2: The best top leader hits from the last 30 years.
3: US Fever Show.

0: óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
0: World Live.
2: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
6: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
8: Két igazi legendával folytatjuk a legendák óráját, hiába csak ilyenekkel lehet találkozni hétről hétre, két óra hosszán keresztül itt a US Fever Showban. Már is hallgatjuk Anami Bullockot, méghozzá ő a Tennessee állambeli Nutbush-ban született az Egyesült Államokban 1939. november 26-án. No, Anami Bullock, no, nem ismerős senkinek, ha azt mondom, hogy Tina Turner, így már biztos, hogy mindenkinek sokkal ismerősebb az amerikai énekes és színésznő. Több mint 50 évet tartó karrierje során számos díjat gyűjtött be, a rockzene színpadán elért teljesítményeiért gyakran nevezik a rock nagyinak is. A zenei életben való ismertsége filmszerepeket is hozott neki, kezdve az LSD királynő alakításával az 1975-ös Tommy című filmben, később Antitáj nagynéni megformálásával, Mel Gibson partnereként volt látható a Mad Max 3 az igazság csarnokán innen is túl című filmben, melynek betétdala a We Don't Need Another Hero azonnal a világslágerré vált. 1993-ban pedig Tina Turner feltűnt az utolsó akcióhősben is. Tina Turner a világ egyik legnépszerűbb és legsikeresebb rock énekesnője. A Rolling Stone magazin beválogatta minden idők 100 legnagyobb énekese közé. Albumai világszerte mintegy 200 millió példányban keltek el, és egyedülálló módon több koncertjegyet adott el, mint bármely más önálló előadó a történelemben. 1987 áprilisának Tina Turner listavezető Amerikában a What You Get Is What You See volt, utána pedig egy hasonlóan egyedülálló hangú énekest hallgatunk Bruce Springsteen személyében. 1987 októberének amerikai listavezetője a Brilliant Disguise nem sokára itt a US Fever Showban.

0: Dalok, amelyek igazán lázba hoznak mindenkit már régóta, de minimum legalább 3 évtizede. Már is folytatjuk 1987 amerikai listavezetőivel, és újra jön egy duplázás méghozzá egy olyan különleges zenei stílus képviselő énekestől, mint Prince. Eklektikus zenei stílusban alkotó művész pályafutás elején James Brown, Jimi Hendrix, az Earth, Wind & Fire, a The Beatles, a Rolling Stones, illetve a Led Zeppelin voltak rá hatással. Első két albumát R&B és pop keveréke jellemezte, majd pedig a harmadik albumától kezdve jelentkezett jellegzetes stílusa, az úgynevezett Minneapolis Sound. Az 1980-as években váltogatta zenei stílusait, a pop, a rock, a blues, a new wave, a soul, a funk és a progresszív dalok keveredtek az albumain. Ebben az időben született alkotásait, különösen a Purple Rain-t, illetve a Sing Out the Times című albumokat tartják a legjobb műveinek. Az 1990-es években a rap és a hip-hop elemekkel bővítette zenéjét, majd pedig a 21. század elején két jazz ihletésű alkotással jelentkezett. Legutóbbi két lemeze visszatérési kísérlet volt a mainstream zenei világba. Prince duplázása tehát 1987-ből először jön az áprilisi legjobb, a már említett Sing Out the Times, utána pedig szeptemberből jön egy újabb amerikai listavezető Prince-től, a You Got the Look, nem sokára itt a legendák órájában.
1: Musical time travel from the 80s to today. With the kings of the US charts. This is US.

A fél időhöz közelítünk itt a US Fever Show-ban, de ne aggódjanak, még egy óra hosszán keresztül az 1987-es év amerikai kislemez listájának legjobbjait pörgetjük, hamarosan tehát a következő órában is. Most viszont hallgatunk még két dalt, méghozzá a legendás Police frontember Sting 1987. november hónapi legjobb dalát, ami az amerikaiaknak is olyannyira elnyerte a tetszését, hogy a legjobb helyre szavazták, a We Will Be Together után pedig még az óra zárása egy ugyancsak 87-es amerikai number one, méghozzá márciusból a Jefferson Starship és a Nothing's Gonna Stop Us Now. Ez zárja tehát az órát, ne menjenek azonban sehova, hiszen egy kis pihenő után folytatjuk további kedvencekkel és az 1987-es év amerikai kislemezlista number one-jaival. Hamarosan folytatódik a US Fever Show.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: Több strand is meghosszabbította nyitvatartását. Magyarok kenyere, több mint 80 tonna búzát gyűjtöttek a kárpátaljai gazdák. Hétfőn napos, gyengén felhős időre készülhetünk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ipari és közlekedési vállalatok, települések és az államigazgatás is csökkenti az energiafelhasználását. Az energiafogyasztás csökkentése érdekében szüneteltetik a vasúti teherszállítást hétfőtől 17 és 22 óra között. A legnagyobb ipari energiafelhasználók önkéntes fogyasztás csökkentése több száz megawatt terhelést vesz le a hálózatról. Az államigazgatásban pedig, ahol lehet, otthoni munkavégzés lesz a jövő hét első három napján, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szombat délelőtt. Arra kérik a piaci vállalatokat és munkáltatókat, hogy a következő napokban ők is biztosítsák az otthoni munka lehetőségét minden olyan dolgozónak, aki így el tudja látni feladatát, és csökkentsék a lehetséges minimumra az irodai épületek energiafelhasználását. Minden állami intézmény díszkivilágítását és mellőzhető világítását lekapcsolják, és a lehető legmagasabb szintű energiatakarékossági intézkedéseket várnak el Magyarország minden önkormányzatától. Több strand is meghosszabbította nyitvatartási idejét. A harmadfokú hőségriadó miatt augusztus 4-ig csak este 8 órakor zár a Palatinus és a Római strandfürdő, derült ki a két fürdő hivatalos honlapján közzétett tájékoztatásból. Több megyei jogú városban is meghosszabbították a strandok nyitvatartását, illetve Debrecenben, Székesfehérváron és Szolnokon ingyenes, még Pécset kedvezményes esti fürdőzést kínálnak a hőség miatt, derül ki az önkormányzatok és a strandüzemeltetők hivatalos tájékoztatásában. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a Magyarok kenyere 15 millió búzaszám program keretében. A gyűjtés kedvezményezettje idén is a nagydobroni irgalmas szamanitárius református gyerekotthon, ahol 170 nehézsorsú gyereket nevelnek. A kárpátaljai gazdák 2013-ban csatlakoztak a Magyarok kenyere 15 millió búzaszám programhoz. A háború miatt a mezőkről hiányoznak a férfiak, különösen a gépkezelők, és a súlyos asszály is terméskiesést okozott. A nehézségek ellenére mégis közel 1200 gazda több mint 80 tonna búzával járult hozzá az ügy sikeréhez, hangzott el az ünnepségen. A Magyar Honvédség zacskós vízzel és vízszállító járművekkel segíti a lakosságot a rendkívüli hőségben, mondta a Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter szombaton Budapesten. Tegnap Kapolcsra a Művészetek Völgye Fesztiválra 5000, Szentendrére újabb 7000 zacskó vízet szállította ki, Szentendrén Lányfalun és Tahitótfalun vízszállító járművekkel töltötték a tározókat. Hétfőn is az északi határ közelében fordulhat elő kis eséllyel zápor, zivatar, de emellett napos, gyengén felhős időre készülhetünk, helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet, a minimumok 15-25 fok között alakulnak, délután pedig 35-40 fokig forrósodik a levegő.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója az Omuda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.

0: legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts. This is U.S. Fever Show.
1: Továbbra is legendák között tallózunk három évtized amerikai slágerlista vezetői között. Már is folytatódik a U.S. Fever Show. Kellemes szép napot kívánok mindenkinek, Sommer Gábort hallják a mikrofonnál. Az előző órában már meghallgattunk 12 felvételt az 1987-es év amerikai kislemezlista vezetői közül. Most azonban ugyanennyi még hátra van, és már is belevágunk méghozzá rögtön egy duplázással a U2-val, az írek leghíresebb rock együttesével. Hamarosan részleteket megtudhatnak róluk, előtte azonban ráhangolódásul. Jöjjön 87 áprilisának legendás dala With or Without You, utána pedig júliusból jön egy újabb U2 number one, az I Still Haven't Found What I'm Looking For, itt a US Fever Showban.
0: Musical time travel from the 80s to today. With the kings of the US charts. This is US Fever Show.

0: Jobbi Rádió.
1: Ez itt még mindig a legendák órája, vagyis a US Fever Show, az amerikai kislemez listák number one-jaival, és ahogy az előbb ígértem, mivel a YouTube 1987-ben három listavezetőből is büszkélkedhet, igazán megérdemlik, hogy egy kicsit bővebben is beszéljünk róluk, ugyanis egy olyan világhírű ír-rock együttesről beszélünk, amit 1976-ban alapított Paul Hewson, művész nevén Bono, az alapító tagok között van még David Evans, a gitáros Adam Clayton basszusgitáros, illetve Larry Mullen, az 1980-as évektől a világ egyik legnépszerűbb zenekarának számítanak. Világszerte eddig összetevőlegesen 170 millió eladott albummal büszkélkedhetnek. Amerikában 6, Angliában 9 listavezető lemezük jelent meg, és különböző kategóriákban eddig összesen 22 Grammy díjat nyertek. Bár korlátozott zenei tudással kezdtek a zenélésben, később olyan zenetörténetileg megkerülhetetlen albumokat adtak ki, mint például a 87-es The Joshua Tree, illetve az 1991-es Achtung Baby. Zenéjük a korai letisztult rocktól az effektusokkal feldúsított popzenéig terjedt, miközben az alternatív rock fejlődésében is igen jelentős szerepet vállaltak. Utóbbi albumaikon egy érdekes fejlődés történet után visszatértek a korábbi éveik egyszerűbb puritán rock zenéjéhez. A zenekarnak a 2000-es években is

0: Sikerült megőriznie kritikai közönség sikerét a Rolling Stone magazin minden idők legnagyobb művészeti listáján. A 22. helyre sorolta a csapatot, 2002-ben pedig beiktatták őket a Rock and Roll Hall of Fame-be, vagyis a Rock and Roll halhatatlanok sorában. Ismertek még az aktív karitatív tevékenységükről, az elmúlt évtizedekben több segélykoncerten és kampányban is részt vettek. Ennyit röviden tehát a U2-ról, és maradt akkor még egy dal, amit mindenképpen le kell, hogy pörgessünk, hiszen március, illetve július után novemberben is az első helyen tündökölt a U2 az amerikai kislemezlistán, ezúttal a Where the Streets Have No Names című dallal, utána pedig egy ugyancsak 87-es, méghozzá szeptemberi dal, a Cutting Crew és az I Just Died in Your Arms Tonight, nem sokára itt a Legendák órájában.
1: Musical time travel from the 80s to today. With the kings of the US charts. This is US Fever Show.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Folytatódik a US Fever Show az amerikai kislemezlisták legsikeresebb dalaival. Már is jön egy olyan 1980-ban a Georgia állambeli Athensban alakult zenekar, amelyet Michael Stipe alapított, aki még annól művészeti iskolába járt és a punk zenéért rajongott, Peter Buck pedig igazi fanatikus hanglemezgyűjtő, több mint 10 000 darabos gyűjteménye van, és minden érdekli, klasszikus zene, punk, free jazz, meg hát tényleg minden. Hasonló ízlésük hozta őket össze, egy közös baráton keresztül pedig megismerték Barry-t és Mills-t. Amatőr körülmények között garázsban kezdtek el játszani, eleinte feldolgozásokat, Twisted Kites néven. A végleges R.E.M. név a Rapid Eye Movement, az alvás egyik fázisának tudományos rövidítése állítólag a szótár véletlenszerű felcsapásával keletkezett. Az R.E.M. első kislemeze a Radio Free Europe 1981-ben jelent meg, mindössze 1000 példányban, de a kezdő együttes bekerült a Village Voice év végi összesítésébe is. Az 1982-es kislemezüket, a Chronic Town-t a következő évben követte az első nagylemez, amelyet a Rolling Stone lap az év lemezévé választott. A következő évek lemezei már az eladási listákon a 40. hely környékére kapaszkodtak, így az együttes a College Rock egyik legfontosabb képviselőjévé lépett elő. 1988-ban jelent meg a Green az első lemezük, amelyet már egy komoly kiadó adott ki, bár Amerikában szokás szerint ez is szép sikereket ért el. Európában még várni kellett egészen a Shiny Happy People című dalig, amíg megismerik az együttes nevét. A tőlük szokatlan könnyed, vidám dal az 1991-es Out of Time-ról származott, mint a Losing My Religion. A szomorú és szépséges Everybody Hurts már pedig a lassabb, akusztikusabb hangvételű 1992-es Automatic for the People-en hallható, de még 12 év után is viszonylag gyakran látható a klipje bármelyik zenetévén. Pályafutások eddigi egyetlen koncertalbuma 2007-ben jelent meg, melyen egy dublini koncertfelvétele látható. A dupla CD mellé egy DVD került be a dobozba, amelyen ugyanaz a zenei anyag hallható. A látvány azonban megkünnyíti, hogy megérezzünk valamit a koncert hangulatából. 1987. novemberében pedig az R.E.M. The One I Love című dala vezette az amerikai slágerlistát. Őt hallgatjuk elsőként, utána pedig a fagyos februárból Lionel Richie ballerina babáját, a Ballerina Girl-t pörgetem nem sokára itt a legendák órájában.

0: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
1: Műsorajánló.
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
6: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
7: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
8: Világjáró.
9: A Hobby Rádióban.
8: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
10: A Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
11: Tovább kalandozunk 1987 amerikai listavezetői között itt a US Fever Show-ban, mivel az előbb oly sok adatot, illetve oly sok érdekességet már megtudhattak egy-egy zenekarról, most inkább a zenére helyeznénk a hangsúlyt, természetesen nem kalandozunk el, 87-ben maradunk, és hallgatjuk a júliusi number one-t, méghozzá Smokey Robinson-t, a Just to See Her után pedig az előadó változatlan, hiszen Smokey Robinson nyár után októberben is bezsebelte az aranyérmet az amerikai kislemezlista meghódításáért. A Just to See Her után a One Heartbeat-et hallgatjuk Smokey Robinson duplázásában, itt a US Fever Show-ban.

Igazi örökzöldek az amerikai kislemezlisták éléről, továbbra is ezeket pörgetjük itt a US Fever Show-ban, ami pedig a következő dalt illeti, itt most kivételesen magáról a dalról beszélnék, sem mint az előadóról, ugyanis sokan nem tudják, de a La Bamba a Los Lobostól bizony nem egy eredeti szerzemény, a La Bamba ugyanis egy mexikói népdal, valószínűleg a 17. század vége felé keletkezett, mivel Veracruz államból származik, ezért sokan Veracruz himnuszának is szokták nevezni. A rockzenében Richie Valens népszerűsítette, majd pedig az 1980-as években a Los Angeles-i mexikói Los Lobos együttes dolgozta fel, mely változata lett igazán világhírű. A szövege előadók szerint eltérő lehet, mert többen is megváltoztatták, illetve kiegészítették új sorokkal. A már említett Los Angeles-i mexikói együttes a Los Lobos 1987. augusztusában pedig akkora sikerre vitte ezt a mexikói népdalt, hogy a kislemezlista élén végeztek. Jön tehát a Los Lobos és a La Bamba, utána pedig a mai US Fever Show elején beígért harmadik Madonna lista vezető. 1987. januárjából az Open Your Heart-ot is nem sokára pörgetem, itt a Legendák órájában.

Hölgyeim és uraim, a végéhez értünk a mai US Fever Show-nak. Az elmúlt mintegy 120 percben 1987 amerikai listavezetőit hallgattuk, és van még ezekből hátra kettő. Kérem szépen, Cyndi Lauper zárja az 1987-es év idézését két dallal, hiszen kettőt is fel tudott hozni az amerikai kislemezlista élére, méghozzá a Change of Heart, valamint a Time After Time. Én ezekkel köszönöm meg az elmúlt 120 perc figyelmét. Egy hét múlva ugyanitt is ugyanebben az időben újra találkozhatunk. Legközelebb 2000-be kalandozunk, és ezen év legsikeresebb és amerikai és Amerikában a number one pozícióban végzett dalait fogjuk feleleveníteni. Mára köszönöm szépen a figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Szommer Gábort és a US Fever Show-t hallották. Legyen szép a további napjuk, viszont hallásra!

0: Locsolási tilalom a sportpályákon és stadionokban. Megjelent az új tanév rendje. Hétfőn is marad a kánikula, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli hőségre való tekintettel azonnali locsolási tilalom lép életbe a sportpályákon és a stadionokban, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter szombaton Facebook oldalán. Gagyos László azt írta, hogy a döntés értelmében szigorúan tilos az ivóvíz használata, fűlocsolásra, felületek mosására, valamint a látványelemek működtetésére a sportlétesítményekben. A tartós kánikula idején az ivóvízkészleteink megóvása és a lakosság ellátás zavartalansága a legfontosabb közös feladatunk, hangsúlyozta a miniszter. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. Az oktatási és gyermekügyi miniszter rendelete külön fejezetben tartalmazza a köznevelésben és a szakképzésben fontos információkat. Az oktatási miniszter Facebook oldalán kiemelte, a rendelet a legfontosabb időpontok rögzítése mellett arról is szól, hogy milyen iskolát szeretnének építeni. Lanner Judit kiemelte, a következő tanévben első alkalommal jelenik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnap. Ez lehetőséget teremt arra, hogy legyen olyan nap az iskolában, amikor a diákok nem csak résztvevői, hanem alakítói is a közösségüknek. Elmondhatják, hogyan látják az iskolát, mi működik jól, min kéne változtatni és milyen ötleteik vannak. A rendelet egyik másik fontos céljának nevezte a felesleges terhek csökkentését. Több mint 270-en vettek részt a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről szóló tájékoztatón szombaton a Bálna Honvédelmi Központban, mondta Ruszin Szandi Romulus honvédelmi miniszter a tájékoztató után újságíróknak. Azoknak szervezték, akiket fiatalítás címén 2023-ban elküldtek a honvédségtől, és azoknak, akik a koronavírus elleni védőoltás fel nem vétele miatt vesztették el jogviszonyukat, és szeretnének visszatérni a magyar honvédséghez. Létrehoztnak egy online felületet, ahol a jelentkezők elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánlanak a visszatérőknek. Hétfőn és kedden zárva tart a Pannon Egyetem. Zárva tartanak az épületek, a dolgozókat pedig mentesítik a munkavégzés alól, közölte a felsőoktatási intézmény szombaton az MT-vel. Azt írták, az épületek átmeneti bezárásával az egyetem csökkenti a hűtéshez, világításhoz, valamint az egyéb berendezések üzemeltetéséhez kapcsolódó energiafelhasználást, és ezzel hozzájárul az energiakrízis hatásainak mérsékléséhez. A Pannon Egyetem vezetése a döntés meghozatalakor kiemelt figyelmet fordított a munkatársai egészségének, biztonságának és jólétének megőrzésére is, fűzték hozzá. Hétfőn napos időre van kilátás kevés gomoly felhővel, melyekből az északi középhegység térségében kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Döntően változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban zömmel 18 és 23, délután 36 és 40 fok között alakul.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
5: A mikrofonnál Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője vagyok, köszöntöm a hallgatókat, kezdjük esti hírösszefoglaló műsorunkat. Ma augusztus 2-a vasárnap van, műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Hazánkban 35 fok van. Ma Lehel hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napra nincsenek ünnepek. Nézzük a mai történelmi eseményeket. Ezelzelszar 21, Nándorfehérvár ostroma. Szulejmán körül táborolta a várat. 1945, a 4 győztes nagyhatalom Potsdami konferenciája kimondja Lengyelország nyugati határa, az Oder-a-Neisse, keleten a Körzon vonal. A konferencia elutasítja a csehszlovák kormány azon javaslatát, hogy országából a magyarok kerüljenek kitelepítésre. Zene után innen folytatjuk.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Műsorajánló.
6: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
7: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
7: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Műsorajánlót hallottak.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
8: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: énekes, valamint ön, kedves Lehel. Ugyanezen a napon köszöntjük még Alfonz, Alfonza, Alfonzin, Alfonzina, Elfrida, Gusztáv, Lél, Mia, Miett, Mietta, Mária, Polly, Regő, Regős, valamint Szerénusz nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 2-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1888-al kezdünk, augusztus 2-án Miskolcon megszületett Korak Mór polihisztor, vegyész, a szilikátipar egyik főfejlesztője. Korak Mór Budapesten a József Nádor Műegyetemen 1911-ben szerzett vegyészmérnöki oklevelet, majd 1912-ben kivándorolt Olaszországba. 1925-től a Bolognai Egyetemen kezdte el a műszaki kémia elméleti alapjainak kidolgozását. 1952-ben tért haza Magyarországra, több intézetben és egyetemen is dolgozott. 1961-ben pedig megszervezte Közép-Európa első műszaki kémiai kutatóintézetét. Tudósként legfőképp a szilikát kémiai technológiában ért el kiemelkedő eredményeket, de tudománypolitikusként, mérnökként, íróként és festőművészként is jó nevet szerzett. Folytassuk 1892-vel, augusztus 2-án Charles A. Wheeler szabadalmaztatta a mozgó lépcsőt. Ugorjunk a 20. századra, 1907. augusztus 2-án a Vatikán meghozta azt a rendeletet, miszerint a katolikusok házasságkötése csak akkor érvényes, ha az eskü egy pap és legalább két tanú.

0: jelenlétében történik. Folytassuk 1922-vel. Augusztus 2-án meghalt Alexander Graham Bell, a telefon feltalálója. 20 évet ugrunk előre, 1942. augusztus 2-án megszületett Rose Tremaine, angol regény és drámaírónő. 3 évet ugrunk előre, 1945. augusztus 2-án Potsdamban befejeződött a győztes szövetséges hatalmak, az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia és a Szovjetunió vezetőinek csúcstalálkozója. Maradunk továbbra is a 20. században, 1949. augusztus 2-án megszületett Farkas Bertalan, a mindeddig egyetlen magyar űrhajós. 1986 óta az MTA Interkozmosz tanácsnál kutatómérnök ezredes és elnökségi tag, 1989-től a Nemzeti Űrhajós Szövetség intézőbizottsági tagja. És végül, de nem utolsó sorban, 1990. augusztus 2-án Irak megtámadta Kuvaitot, ezzel elkezdődött az öböl háború. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbirádió.hu.
2: A rádiót.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Üzenet Jeremiás próféta könyve 29-es fejezetéből.
1: Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok néktek. Ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: 2026. augusztus 2-a, évközi 18. vasárnap. Ti adjatok nekik enni. Evangélium Szent Máté könyvéből 14. fejezet 13-tól a 21. versig. Abban az időben. Amikor Jézus tudomást szerzett keresztelő János haláláról, csónakba szállt és elment onnan egy kietlen helyre, egyedül. De az emberek megtudták, és a városokból gyalogszerrel utána indultak. Mikor kiszállt, már nagy tömeget látott ott. Megesett rajtuk a szíve, és meggyógyította betegeiket. Amint beesteledett, tanítványai odamentek hozzá, és figyelmeztették. Sivár ez a hely, és késő már az óra is. Bocsásd el a tömeget, hadd menjenek a falvakba, hogy élelmet szerezzenek maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik. Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők ezt felelték. Nincs másunk itt, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Mire ő ezt mondta? Hozzátok ide. Miután megparancsolta, hogy a tömeget telepítsék le a fűre, fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, szemét az égre emelve áldást mondott, azután megtörte a kenyereket, és odaadta a tanítványoknak, a tanítványok pedig az embereknek. Mindannyian ettek, és jól is laktak. Végül 12 kosár lett tele a kenyér maradékokkal. Pedig mintegy 5000 férfi evett, nem számítva a nőket és a gyerekeket. Elmélkedés. A kenyér csodája és a szív csodája. Amikor Jézus meghallja a keresztelő János halálhírét, elvonul egy magányos helyre. Ez a pillanat mélyen emberi, a gyász, az elcsendesedés, a visszavonulás vágya mutatkozik meg benne. De ez az egyedül lét nem adatik meg neki, mert a nép, megérezve, hogy személyében egészen különleges isteni erő rejlik, követi őt. És ekkor Máté evangélista megjegyzése szerint Jézusnak megesett a szíve az embereken. Itt kezdődik a történet igazi csodája, nem a kenyérszaporítás résznél, hanem abban a mozzanatban, amelyben Isten szíve megnyílik az emberi szükség előtt. A csoda kulcsa tehát nem Jézus varázs ereje, hanem az együttérzés. A szív, amely látja a nyomorúságot, nem közömbös a szükség iránt, és nem zárkózik be saját fájdalmába. Jézus itt nem önmagával van elfoglalva, hanem a többiekkel, és épp ezáltal válik világossá számunkra, mit jelent az Isten országa. Egy olyan állapot, amikor senki sem marad magára a szenvedésével, az éhségével, a gyászával. A tanítványok javaslata, bocsásd el a tömeget. Teljesen észszerű. A szokásos módon gondolkodnak. Nem tudjuk megoldani a helyzetet. Nincs elég ennivaló, nincs kenyér, nincs pénz, nincs semmi lehetőség. Ez a gondolkodás ma is ismerős. Amikor szembesülünk mások bajával, ösztönösen visszavonulunk, felelősséget hárítunk, vagy egyszerűen azt mondjuk, nem az én dolgom. Jézus azonban másként gondolkodik. Azt mondja, ti adjatok nekik enni. Mintha azt mondaná, ti is részesei vagytok ennek a gondnak, és részei lehettek a megoldásnak is. Csak 5 kenyerünk és 2 halunk van, hangzik a tanítványok rövid felsorolása a fellelhető élelmiszerről, amely a nagyszámú tömeget látva valóban kevés. Milyen őszinte és emberi ez a mondat. Valójában mi is gyakran így érzünk. Csak ennyim van, mit is adhatnék? És mégis, ez az a pillanat, amikor a kevés elegendővé válik, mert Jézus kezébe kerül. Nem a mennyiség a fontos, hanem az, hogy amink van, azt odaadjuk-e az Úrnak. Figyeljük meg a mozdulatokat. Jézus kezébe veszi a kenyeret, hálát ad, megtöri és kiosztja. Ez az eucharisztikus cselekmény a Szentmisében. A Krisztus személyében cselekvő pap kezébe veszi a kenyeret, hálát ad, megtöri, odaadja a népnek. Ezek a mozdulatok Jézus részéről nem csak a kenyér szétosztását jelentik, hanem önmaga teljes odaadását is. Már itt, a kenyérszaporításkor, az utolsó vacsora előképében megmutatja, mit jelent szeretetből élni. Hálával elfogadni, ami van, megtörni önmagunkat másokért, és önmagunkat adni. Az evangélium hangsúlyozza, hogy mindenki evett és jól lakott. Itt nem csak testi jóllakásról van szó, hanem egy mélyebb beteljesedésről is. Az ember, aki addig csak keresett, hallgatott, remélt, most átéli, hogy Isten gondoskodik róla, táplálékot ad, nem csak szavakat, hanem kenyeret is. A 12 kosár maradék a bőség jele. Isten túlcsorduló módon ad. Nem elég csodálni Jézust a kenyérszaporításért. Ő arra hív bennünket, hogy mi is vegyünk részt ebben a csodában. Nem, mintha önmagunk képesek lennénk rá, hanem azért, mert amink van, az elég, hogy átadjuk, felajánljuk Istennek. Uram Jézus Krisztus, te együtt érzel az éhezőkkel, és nem küldöd el őket üres kézzel. Add, hogy mi is meglássuk mások szükségét, és ne féljünk odaadni azt a kenyeret, amink van. Hiszem, hogy te bőségét tudod tenni a kicsit, és közösségét tudod formálni a sokaságot. Taníts meg bennünket együttérző szívvel élni, és add, hogy a mi életünkben is megmutatkozzanak csodáid. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobbi Rádió!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az 1989-es panamai invázió során az amerikai kommandósok úgy próbálták előcsalogatni Manuel Noriegát a vatikáni nagykövetségről, hogy az AC/DC Highway to Hell című számát játszották maximális hangerővel? Brian Johnson, az AC/DC énekese, amikor meghallotta, hogy a zenéjüket pszichológiai hadviselésre használták, így kommentálta az esetet. Azt hiszem, ezek után nem fogunk koncertfelkérést kapni a pápától.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hobbi
2: Rádió.

0: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Beszámoltunk róla, hogy a Rákosmenti Lámpás Klub augusztus 3-ádon lár egy klubnapot tart a Rákosligeti Katolikus Körben, ahol a láthatatlan kiállításon átélt élményeket és tapasztalatokat osztanak meg, valamint megemlékeznek a Mohácsi csata 500. évfordulójáról. Olvasható portálunkon, hogy egy óbudai mozgássérült nő kerekesszékéből egy kátyú repítette ki, és az önkormányzat azóta sem adott érdemi választ arra, ki a felelős a veszélyes úthibáért. Kiemeltük, hogy a VGKL Lámpás Klubja virtuális lánghosévésre hívja a résztvevőket augusztus elején, ahol a lánghos történetével ismerkedhetnek meg. Továbbá beszámoltunk a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesület programjairól, amelyekre már betelt a létszám, de a jövőben további izgalmas eseményekre lehet számítani. A mesterséges intelligencia látássérültek támogatásában betöltött szerepéről is olvashatnak a hallgatók a hobbyradio.hu oldalon, ahol megtudhatják, hogyan válik a technológia a látássérültek társá. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Mai esti műsorunkban sok érdekes és szórakoztató programot tartogatunk önöknek. Este 19 órától kezdve vers, esti mese, kabaré, a Nap érdekessége című műsorunkkal folytatjuk, amelyben izgalmas történetek, riportok és interjúk várnak önökre. Később 21 órától Jazz Club című műsorunkkal folytatjuk, amelyben Zsuffa Péter vezetésével 2 órán keresztül jazz zenével és érdekes beszélgetésekkel várjuk önöket. Végül este 23 órától Szevasztok című műsorunkkal zárjuk a napot Gárdonyi Szilárd, azaz Szicsó fiatalos és bolondos műsorával, ahol a jókedv és a kacagás lesz a főszerep. Az önfelett poénkodás garantáltan szórakoztatni fogja önöket. Kis szű.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. A fővárosban 35 fok van. Holnap hétfőn melegszik az idő, a hőmérséklet csúcsértéke eléri a 38 fokot. Az égbolt nagy részét felhők borítják, de egész nap zavartalan lesz a napsütés. A szél felfrissül, a legnagyobb széllökések elérhetik a 39 km/órás sebességet. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúrái a főszerep a hírek után. Hamarosan következnek a hírek, majd folytatjuk műsorunkat. Nem vagy.

0: pofa.
1: Mi a lopakva?
2: Hobby rádió.
1: Fogalkozni menjetek ki a busztába.
3: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
4: Itthon is extrém magas az erdőtüzek kockázata. Megjelent az új tanévrendje a Magyar Közlönyben. Hétfőn napos, gyengén felhős időre készülhetünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Itthon is extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. Bárki számára elérhető nyilvános interaktív térképen követhető nyomon az erdőtűz kockázat elosztása Magyarországon. A Copernicus Emergency Management Service naponta készít interaktív tűzveszélyességi térképet, ami 6 kategóriában adja meg az erdőtűz vagy bozott tűz aktuális valószínűségét. Ez alapján Magyarország jelentős részén extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. A Kiskunság középső és déli részén, a Kisalföld északi részén, valamint a Mezőföld északi részén és Budapest délnyugati agglomerációjában a legnagyobb a kockázat. Megjelent az új tanévrendje a Magyar Közlönyben, az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter rendelete külön fejezetben tartalmazza a köznevelésben és a szakképzésben fontos információkat. Az oktatási miniszter Facebook oldalán kiemelte, a rendelet a legfontosabb időpontok rögzítése mellett arról is szól, hogy milyen iskolát szeretnének építeni. Lennert Judit kiemelte, a következő tanévben első alkalommal jelenik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnap. Ez lehetőséget teremt arra, hogy legyen olyan nap az iskolában, amikor a diákok nem csak résztvevői, hanem alakítói is a közösségüknek. Elmondhatják, hogyan látják az iskolát, mi működik jól, és mi kéne változtatni, milyen ötleteik vannak. A rendelet egy másik fontos céljának nevezte a felesleges terhek csökkentését. Több mint 270-en vettek részt a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségéről szóló tájékoztatón szombaton a Bálna Honvédelmi Központban, mondta a Ruszin-Szentné Romulus honvédelmi miniszter a tájékoztató után újságíróknak. A tájékoztatót azoknak szervezték, akiknek fiatalitás címén 2023-ban felvontak a honvédségnél, valamint azoknak, akik a koronavírus elleni védőoltást nem vették fel, ezért veszítették el szolgálati jogviszonyukat, és most szeretnének visszatérni a honvédséghez. Létrehoznak egy online felületet, ahol a jelentkezők elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánlanának nekik. Több strand is meghosszabbította nyitvatartási idejét. A harmadfokú hőségriadó miatt augusztus 4-ig csak este 8 órakor zár a Palatinus és a Római strandfürdő, derült ki a két fürdő hivatalos honlapján közzétett tájékoztatásból. Több megyei jogú városban is meghosszabbították a strandok nyitvatartását, illetve Debrecenben, Székesfehérváron és Szolnokon ingyenes, még Pécset kedvezményes esti fürdőzést kínálnak a hőség miatt, derül ki az önkormányzatok és a strandüzemeltetők hivatalos tájékoztatásában. Hétfőn is az északi határ közelében fordulhat elő kis eséllyel zápor, zivatar, de emellett napos, gyengén felhős időre készülhetünk, helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet, a minimumok 15-25 fok között alakulnak, délután pedig 35-40 fokig forrósodik a levegő.
3: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
5: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
7: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
7: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
8: Hallottál már erről a rádióról?
9: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
10: Hobby Rádió, a hangadó.
11: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
12: Cselei Lászlóné, B. Haraszin Erzsébet. Nem vagyok világtalan. Vak vagyok, de nem világtalan. Én is járom a világot, mint más boldogan. Szívemben, lelkemben örökös béke van. Mint másoknak, nekem is boldog családom van. Mint mások, én is járom az utamat boldogan. Én is érzem, ha virágzó, gyönyörű tavasz van. Gyermekem, ha kérdez, válaszolok boldogan. Vak vagyok, de nem világtalan. Kezemben mindig fehér bot van, bárhol vagyok, mindig velem van. Ne mondjátok a vakra, hogy világtalan, mert ő is itt él, ebben a gyönyörű világban.
0: A verset elmondta Fóri Zsildikó.

Szabó Lőrinc. Még egyszer. Piros kis húsbarlang a szád. Nézlek. És nézel. Elakad a szívem. És érzem már nem én akarom akaratomat. Piros. Vérpiros remegés tested a fehér bőr alatt. Idegen húsod rokoni hangon szólítja húsomat. Ha mi szólnánk, részegen is azt mondanánk, hogy nem szabad. Két néma tolmács dönti el, hogy ki vagyok. És hogy ki vagy. A két néma őrült beszél. Egyik érti a másikat. És merülünk. És elborít. Egy rettenetes pillanat.

0: kedves gyerekek, Csúlya Imre mond mesét.
1: A Szép falu védőszentje című mesét mondom el nektek. A tengerektől a hegyekig, a hegyektől a folyókig a föld tele van szebbnél szebb falucskákkal. Annyival, hogy megszámolni se lehet őket. Mindezek közül a legszebb mégis az a falucska, ahová a gólya elvitt bennünket. Hogy mitől szépek a falucskák? Attól, hogy pirosba öltöznek a sok almafától, sárgába a sok vajkörtétől, kékbe a szilváktól. Csángó földön is erősen szépek a falvacskák. Mifelénk még nem volt olyan ember, aki valamely falucskában sétált volna, és ne csorgott volna a nyála, azt látva, hogy ragyognak a fák a kertekben a gyümölcsöktől. Ha mégis volt valaki, az biztos vak lehetett. A csángó ember jól tudja, hogy ahol nincsen fa, ott honnan lenne egészség. Ezért gondoskodik arról, hogy a fák egymás hátán nőjenek. A csángó falucskák nem csak a fáktól szépek, hanem attól is, hogy egy vagy több patakocska szövi át őket. Hát micsoda szép lehet az a falu, ahol a patakocskában lubickolnak mezítláb az apró emberkék, kergetve a ludakat, a kacsákat. De ez még semmi. Ha meglátnák a fiatal menyecskéket hajfonatokkal, feltűrt katrincával, ahogy súlykolják a ruhákat a patakban, hát annál szebb csak a túlvilágon lehet, talán a mennyország. Ahogy mondom. Amikor először sátort vert a csángó ember, nagy szemeket meresztett, és jól körülnézett, hogy legyen patak is, erdő is, mező is. A csángó ember nem szereti a sátrát tovább vinni, ahová előbb sátort vert, ott olyan gyökere tereszt, hogy se a tűz, se a víz ki nem szakítja a földből. Nem beszélve, hogy elkergetni egy csángót a szülőföldjéről még senkinek sem sikerült, és nem is fog sikerülni sohasem. Csángóföldön, egy olyan faluban, ahol a fák egymás mellett ragyogtak, és a közepén patakocska folyik, élt régen egy szép leány. Olyan szép volt, mintha a mennyekből pottyant volna le. Nem lakott olyan legény a faluban, akinek a szíve ne kapott volna lángra miatta, és ne kérte volna meg a leány kezét legalább egyszer. A szép leány egyik legénynek a szerelmét sem utasította el. Mindegyiknek azt mondta, hogy építsenek neki házat a falut elhagyó patakocska második és harmadik kanyarja közé. Karácsonyra készen legyen a ház, mert akkor majd bekopog a legszebb házba, oda megy feleségül, és amennyi fát talál a kertben, annyi gyereket szül az urának. A falu legényei ezek hallatán és a szép leány szerelmére vágyakozva építési lázba estek. Nem volt legény a faluban, aki akkor ne épített volna új házat. Karácsonyra mindegyik ház készen állt. Egyik szebb volt a másiknál. Mindegyik kürtője füstölgött. Favágás közben a legények imádkozva várták, hogy karácsony éjszakáján a szerelmük hozzájuk kopogjon be. De hiába vártak. Karácsony napján egy legényt se lehetett látni az utcákon, mindegyikük azon búslakodott, hogy máshoz kopogott be a szép leány, és nem hozzá. A következő nap ölte őket a kíváncsiság és az irítség, hogy ki lehet a kiválasztott legény, ezért elmentek a paphoz, és megkérdezték, kivel adta össze a szerelmüket. Amikor bementek a templomba, azt látták, hogy a szép leány mozdulatlanul áll az egyik sarokban. A legények a papnak estek, hogy mit tett a szerelmükkel, miért babonázta meg, hogy most mozdulatlanul áll a sarokban. Volt, aki azt is mondta, ennye be, ennye, atyám, a 10 parancsolatot nem csak prédikálni kell, hanem be is kell tartani. Az atyának nagy szerencsével sikerült élve megúsznia. Látva, hogy a legények majdnem belehalnak az elkeseredésbe, így szólt. A faluban a legények ellustultak az utóbbi időben. A gólya se gyakran járt errefelé mostanában. Ezért imádkoztam a falu védőszentjéhez, aki most mozdulatlanul áll előttetek, hogy nyissa meg a szíveteket a házasságra. A legények nem akartak hinni a papnak, ezért nekiestek a leánynak, hogy meggyőződjenek, kőből van-e vagy sem. A szobrot annyi darabra törték össze, amennyien voltak, így mindenki elvitt egy darabot a szerelméből emlékbe. A hírt, hogy a faluban minden legénynek szép háza van, a szomszéd faluba is elfújta a szél. Így a táncházba máshonnan is eljöttek a leányok, és a legények választhattak maguknak szép menyasszonyt, akiknek aztán a gólya babákat is hozott. Szerencsére akkoriban még volt sok gólya. Így mindegyik házhoz tudott vinni annyi babát, amennyi gyümölcsfa volt a kertben, ahogyan a falu védőszentje is kívánta. Az emberek a falut mindmáig szép falunak nevezik. Nem csak a szép házakért, hanem a szép menyecskék és a szép gyerekek miatt is. Na, valljuk be őszintén, hogy azért a szép falusi legények se csúnyák.
0: A Csángó mesét Ádám Valérián gyűjtésében Csulya Imre mondta el. A hangfelvétel 2011-ben készült.
2: Hobbi Rádió.

Jó estét kívánok! Nagyon örülök, hogy itt vagyok, örülök, hogy önök is itt vannak, és örülök, hogy önnek is ott vannak. Amikor múltkor magam láttam, pillanatot a TVR-nőn egy régi, nagyon régi szilveszter műsor volt, az Önök kérték című műsorban, otthon ültem, és azt mondtam a kis feleségemnek, tudod, hiába az ember belejön a korba. Először jön a kor, aztán a kor terem. Bizony, én is bent voltam, alaposan kivizsgálták, és azt mondták, maga túl van terhelve, maga agyon van strapálva, megtiltunk magának minden komoly szellemi munkát. Mondtam, azért a tévében még szabad, azt mondták, ott még lehet. Nincsen véletlenül egy rendőr önök között? Köszönöm, hogy van látomat, nagyszerű, kérem szépen, hogy ne tessék félre érteni. Nem jöttem ide kifigurázni, sőt, fordítva. Védeni és dicsérni őket, bizony hiába mosolyognak, egyszer már legyen vége ezeknek a hülye rendőrvicceknek. Köszönöm, hogy egyet értedek velem. Én azt mondtam, a hülye rendőrvicceknek legyen vége, a szellemesek még maradhatnak. Sokkal mulatságosabb emberek vannak más foglalkozási ágokban, majd mindjárt elmondom. Saját tapasztalat, valódi történet. Nyáron a nyaralónkba betörtek. A Tihanyi és a Balatonfüredi rendőrség két nap alatt nagy fáradtsággal és rendkívül nagy ügyességgel elfogták őket. Hárman voltak, és mindjárt ott kiderült, hogy ezek tulajdonképpen ezelőtt itt Pesten ültek vizsgálati fogságban, 13 rendbeli lopás miatt, amikor egy pesti bíró azt mondta neki, uraim, ítélet hirdetésig szíveskedjenek kint várakozni a fogházon kívül. Akkor utazták le a Balatonra, és elkövettek a következő balhékát. Hát ennek a pesti bírónak szeretnék azt mondani, ami sokszor hallottam a futballpályákon, fúj, bíró! Köszönöm, hogy egyetértenek velem! Aztán jött a tárgyalás a bíróságon. Tessék elképzelni, itt a háta mögött ültek a három jó rossz madár, három fegyőr mellett. A bíró behívott engem, azt mondta, tessék ide állni, ide a középre. Rokonságban van a tettesekkel. Én szintiszte igazságot tessék mondani. Komolyan úgy éreztem magam, mintha én lennék a bűnöző. Aztán, amikor szintiszte igazságot mondtam, azt kérdezte a bíró a betörőtől, hogy van-e neki hozzászólni valójuk. Tessék ezt elképzelni. Nem engem kérdezte, hogy én mit szólok hozzájuk, hanem fordítva. Hát remélem, hogy jó benyomást tettem rájuk. Aztán két ügyvéd a három manuszért. Két ügyvéd harcolt, könyörgött semmilyen, vagy nagyon enyhe ítéletért, mert azt mondták, nagyon rossz megkorúk volt. Több verést kaptak, mint kenyeret, szülők nélkül nőttek föl. Hát ezen gondolkodtam, ha nem voltak szülők, kitől kaptak a verést? Azt mondták, hogy állami nevelő intézetekben nevelkedtek, és ott tanultak lopni. Nem is tudtam, hogy az állami nevelő intézetekben ilyen szakmát is tanítanak. Aztán azt mondták, tulajdonképpen a kár minimális. Hát az egész lopott holmi visszakerült a tulajdonoshoz, a tulajdonos be volt biztosítva, úgyhogy minden rendben van. Hát én most kérdezem önök, ha valaki izgalomtól bekerül a kórházba, akkor is azt fogják mondani, hogy majd a társadalom biztosító kifizeti, hát akkor minden rendben van. És ha a pattak belehal, azt fogják majd a feleségétől kérdezni, azt mondjam, életbiztosítása van, hát akkor minden rendben van. Most kérdezem önöktől, kinek

0: Köszönhetjük azt, hogy visszakaptunk a lopott holmit a rendőrségnek, és kinek köszönhetünk azt, hogy betörtek a bíróságnak. Bizony. Múltkor beszéltem egy idősebb bíróval, kérdeztem tőle, mondja, lehet itt egyáltalán összehasonlítani a helyzetünket régen és most. Azt mondta, nézze, régen se szocializmus, se kommunizmus nem építették itt, de azért lopni, ma akkor is lopták. Az igaz, az igazsághoz tartozik önöknek is elmondani, hogy sajnos nagyon sok gyerek nálunk rossz körülmények között nő föl. Nem szabad általánosítani, de azért van. Én múltkor beszéltem egy ilyen sráccal, kérdeztem tőle, hogy hívják az apádat? Azt mondta, nem tudom. Mondom, hány éves vagy? Azt mondta, 7. Mondom, 7 éves, és nem tudod, hogy hívnak az apádat? Azt mondta, miért? Az anyám 27 éves, és ő se tudja. Nem szabad általánosítani, de azért nekem az a véleményem, hogy ott mennek még jól a dolgok, ahol egy jó nagymama van a családban. De én azért múltkor beszéltem egy nagyon elkeseredett nagymamával, panaszkodott. Azt mondta, az unoka állandóan frottlizi engem azzal, hogy úgy nézek ki, mint egy öreg asszony. Erre a nagymama vett magának egy modern farmert, egy pulcsit, levágatta a haját, odaállt az unoka elé, és azt mondta, na mit szólsz, még mindig úgy nézek ki, mint egy öreg asszony. Erre az unoka végig mérte őt, és azt mondta, nem, most úgy nézek ki, mint egy öreg férfi. Hát ilyen őszintén nőnek fel a gyerekek, lesz belőlük egy őszinti ifjúság. Nekem tetszik az ifjúság. Figyeltem most nyáron a fesztivál alatt, a TV fesztivál alatt, a Metronóm 77-ben, hogyan énekelték ott ezeket az érthetetlen dalokat. Úgy éreztem, hogy mindenkinek szívből jött a dal, csak az volt a kár, hogy egyeseknek az órán jött ki. De tetszik nekem az ifjúság, mert tavasszal figyeltem például az egyetemen egy vizsgát, Jogi Káron. A tanár azt kérdezte az egyetemistát, hogy mondja már, mi a csalás? Azt mondta az egyetemista, csalás az, amikor ön most nem engedi át a vizsgán. Hogy, kérdezte a tanár. Azért, mert büntető törvénykönyv szerint büntetendő az az ember, aki a másik tudatlanságot kihasználva azt megkárosítja. Hát ilyen tudatlansággal egyesek nem szabad általánosítani, ilyen tudatlansággal szerzik meg a diplomát, meg a feleségét, meg egymást. És akkor mi csodálkozunk ezen, hogy a válóperek számát illetően harmadik helyen állunk a világranglistán. Én nem tudom, mi az oka annak. Múltkor beszéltem egy öreg aklegénnyel, kérdeztem tőle, mondd, miért nem nősültél meg? Azt mondta, elmesélem neked, egy régi történet, még a kis föld alattiban történt, valamikor léptem ott az nagy zsúfoltságban egy nőnek a lábára, aki ordított, nem látott, hova lépte állat. Aztán ilyeten rám nézett, és azt mondta, bocsánatot kérek, azt hittem a férjem. Persze a férfieket se kell félteni, mert én figyeltem nyáron a Dunapart mellett egy kempingtáborban éjjel egy nőt sikoltozni. Azt mondta, elegem van belőle, megyek a Dunának, és viszem magammal a kutyát is. A férfi utána kiabált, a kutya marad. Nekem az a véleményem, hogy ez mind azért van, mert nagy az idegesség, nagy a zsúfoltság, és azért mondanak egymásnak ilyen felületlen dolgokat, mint például múltkor hallottam, hogy valaki azt mondta valakinek, menj a pokolba. De ez visszaválaszolt, onnan jövök. És ott felfedeztem két táblát, mondta, az egyik mutatott nyugatra, és a másik mutatott keletre. Először természetesen mentem errefele nyugat felé, és kérdeztem az odahaladókat, hogy mi van itt. Azt mondta, itt kérem, vas szögeket vernek az emberi testbe, és utána beledobják az egész embert egy forró olajos üstákot. Gyorsan mentem a másik oldalra, a csorban álltak keleten. Ott is kérdeztem, hogy mi van itt? Azt mondja, itt kérem, vas szögeket vernek az emberi testbe, és utána beledobják az egész embert egy forró olajos üstbe. Jézus Mária, hát ez ugyanezt nem mondta valaki, mert itt vagy nincs szög, vagy nincs olaj, vagy egyáltalán nincs hű. Hát ezen gondolkodtam, mert hallottam az utolsó időben sokat beszélni az áróbőségről. Mondom, beszélni hallottam róla, aztán meg az életszínvonalról, és a boravaló. A boravalóról mennyit beszéltek a boravaló, egy egész este betöltő műsor volt a tévében a boravalóról. Én nekem elfogadható lenne ezek között egy definíció a boravaló között, a hálapénz is, az olyan formában, mint ahogyan ezt múltkor külföldön figyeltem, ilyesmit nálunk nem fordulhat elő. Tessék elképzelni, külföldön valaki az evés közben lengyelte egy szálka, és a szálka megakadt a torkába, ment az orvoshoz, az orvos kivette neki, és azt mondta az orvosnak, drága doktor, én olyan hálás vagyok magának, nem is tudom, hogy mennyivel tartozom. Azt mondta az orvos, tudja, adja annak az összegnek a harmadat, amit gondolt, amikor a szálka még a torkában volt. Hát azt hiszem, ez elfogadható lesz mindjájunknak az új évre, ugye, hogy mindig ennek az összegnek a harmadát, amit gondoltunk, mert az életszínvonal úgyis emelkedni fog, állandóan emelkedik, az új évben is fog megint emelkedni, amúgykor valaki gonosz összehasonlított az életszínvonalokat egy repülőgépet, azt mondta, minél magasabb, annál kisebb. De én azt kívánom, hogy nem olyan... Én azt kívánom, hogy nem olyan magas legyen, hanem olyan elérhető legyen. Ezen gondolkodtam. Bújj!
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live. Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában. Nem csak szösziknek.
4: Redikül. Szerdán 16 órától.
5: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
6: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
5: Jó szórakozást!
6: Jó szórakozást!
7: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
7: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
7: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
1: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Kamu reklám.
2: Szia! Te is ezen a vonaton utazol?
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottak.

Oz. This is an announcement. Please refrain from not smoking.

Hobbi Rádió. A www.hobbirádió.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Itthon is extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. Növelte hibaelhárítási és ügyfelszolgálati kapacitásait az E.ON. Hétfőn napos, gyengén felhős időre készülhetünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Itthon is extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. Bárki számára elérhető, nyilvános, interaktív térképen követhető nyomon az erdőtűz kockázat elosztása Magyarországon. A Copernicus Emergency Management Service naponta készít interaktív tűzveszélyességi térképet, ami 6 kategóriában adja meg az erdőtűz vagy bozott tűz aktuális valószínűségét. Ez alapján Magyarország jelentős részén extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata, a Kiskunság középső és déli részén, a Kisalföld északi részén, valamint a Mezőföld északi részén és Budapest délnyugati agglomerációjában a legnagyobb a kockázat. Nem igaz, hogy a felvízi országok visszatartják a vizet. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szombati közleményében cáfolt több tévhitet a Duna rekord alacsony vízállása kapcsán. Nem igaz például, hogy a felvízi országok visszatartanák a folyóvizét. Az OVF azt írta az MTI-nek, az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot, ezek alkalmasak a lakosság megtévesztésére. Szerintük az egyik ilyen téves állítás, hogy a Duna felső szakaszán van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinálunk, hiszen itt kiszárad a Duna, és negatív rekordokat dönt a vízállás. A másik szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy a felvízi országok visszatartanák a vizet. A Duna aktuális természetes vízhozamát zsinórüzemben vezetik tovább, vagyis a beérkező vízmennyiséget lényegében változatlanul bocsátják tovább az alvízi szakaszokra. Megerősített készenléttel biztosítja a villamosenergiaellátás biztonságát az E.ON Hungária csoport, a rendkívüli hőség okozta megnövekedett hálózati terhelés idején. A társaság növelte üzemirányítási, hibaelhárítási és ügyfelszolgálati kapacitásait, hogy az esetleges üzemzavarokra gyorsan reagálhasson, közölte a cégcsoport. Az E.ON emellett folyamatosan egyeztet a Gazdasági és Energiaügyi Minisztériummal, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatallal, a MAVIR-ral és az energetikai ágazat szereplőivel. Olyan alacsony a Duna, hogy egészen a meder aljáig le lehet látni szabad szemmel. A Szabadság hídról a 2018-as korábbi rekordalacsony vízállás után most újra láthatók a felrobbantott Ferenc József híd roncsai. Még fél évszázadot sem élt meg Budapest harmadik közúti hídja, amit 1896-ban adtak át, majd 1945. januárjában felrobbantottak. A folyó aljára süllyedt roncsok egy részét a pesti oldalhoz közelebb kiemelték, a budai oldalon a fele a mai napig a meder mélyén pihen. A hidat hamar újjáépítették, a következő évben augusztus 20-án Szabadság híd néven átadták. Hétfőn napos időre van kilátás kevés gomoly felhővel, melyekből az északi középhegység térségében kialakulhat egy-egy zápor zivatar. Döntően változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban zömmel 18 és 23, délután 36 és 40 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Sok szeretettel köszöntjük az itt megjelenteket, valamint a VGK hivatalos YouTube csatornájának nézőit és a Hobby Rádió hallgatóit a Vizuális Kultúra Mindenkié projekt záró rendezvényén. Én Bönde Katalin vagyok, a mai esemény műsorvezetője és moderátora. A VGK talán legszínesebb, legváltozatosabb kihívása volt az elmúlt években az audionarráció népszerűsítése és elérhetővé tétele a látássérültek körében. A Vizuális Kultúra Mindenkié programban az AKU Egyesülettel közösen immáron harmadik éve szervezünk akadálymentes színházi előadásokat, narrációs klubfoglalkozásokat, és jelentetjük meg online felületeinken különleges képzőművészeti alkotások, festmények, középületek narrációját és fotóit. Célunk az volt, hogy minél több látássérültnek tudjunk olyan felejthetetlen élményt adni a narráció segítségével, amely színházi előadások vagy filmek minőségi élvezetét jelenti, és segít elképzelni egy-egy képzőművészeti alkotás valóságképét, valóságábrázolását. Tágabb értelemben célunk volt, hogy népszerűsítsük és megismertessük a narrációt. A program az NSZI és az EMMI támogatásával valósult meg. De a kihívásból hogy lett valóság? Hogyan lehetett egy ilyen sikeres együttműködést kialakítani a partnerek között? A projekt ötlettől a megvalósításig a részleteket elmondja Fodor Ágnes, a VGK elnöke.
1: Hát a VGK nagyon szereti a kihívásokat, így röviden ennyit mondanék felvezetőként. Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Köszönöm, hogy ilyen sokan figyelnek ránk, és hallgatják a projektzáró eseményünket. A kihívás, hogy mit is értettünk ez alatt, és miért került bele ilyen nagy hangsúllyal a Vizuális Kultúra Mindenkié című programunkban, az azért történt, hiszen ez a programunk már most harmadik alkalommal ismétlődik, harmadik alkalommal folytattuk és bonyolítottuk. Amikor mi ezt elkezdtük, akkor még maga a narráció iránti igény és a narráció népszerűsítése is egy nagyon nagy kihívás volt. Önmagában egyébként egy ilyen nagyszabású projektet évről évre megújítani, lebonyolítani is nagy kihívás. De mivel a mi célunk az volt, hogy a látássérültek körében az igényt felkeltsük arra, hogy egyre többen igényeljék a narrációt, egyre többen kérjék, hiszen ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a narráció révén, tárlatvezetés révén ők is részesüljenek abból a rengeteg-rengeteg vizuális élményből, amelyet a társadalom látótagjai élvezhetnek. A munkánkat megelőzte egy rendkívül nagyszabású közösségi építő munka 2012-től. Ez a közösség lámpásai mentori hálózat, amelyet bizonyára nagyon-nagyon sokan ismernek, személyesen a kollégáimat is, tehát ezzel is együtt tudtuk építeni ezt a programot. A közösségépítő kollégáimnak ez egy nagyon-nagyon nagy élmény, nagyon fontos cél, hogy minden létező programot úgy tegyenek elérhetővé a látássérült kollégák számára, hogy az narrációval kísért, narrációval támogatott. Úgyhogy az mellett, hogy egy nagyon-nagyon sikeres program, egy nagyon jó együttműködéseken alapuló kezdeményezése volt az egyesületünknek, és hát ez a program eredményességének a kulcsa, hogy tudtunk egymásra építkezni, tudtunk népszerűsíteni. Együtt épült az elmúlt években az Egyesület valamennyi tevékenységével és sikerével. Én nagyon-nagyon köszönöm az elmúlt egy évben azt a rengeteg munkát, amit a VGK közel 20 munkatársa tette be a programban, hiszen más-más csoportok, látássérült és látó kollégák dolgoztak azért, hogy itt hétről hétre, napról napra narrációval támogatott képek, fotók jelenjenek meg. Én nagyon köszönöm a közösségi civil szervezőknek, hogy ha szükséges volt, teljesen új utakat kerestek és kezdtek azért el, hogy narrációval, tárlatvezetéssel kísért programon részt vehessenek a látássérültek, és nagyon köszönöm minden együttműködő partnerünknek, elsősorban az AKU Egyesületnek, hiszen mi évek óta együtt dolgozunk, együttműködünk, és mindenkinek, aki ebben valamilyen módon részt vett. A mai záró online eseményünk valamennyi részéhez, pillanatához én nagyon jó szórakozást kívánok, nagyon sok izgalmas dologgal készültünk, úgyhogy mindenkinek örömteli perceket kívánok ehhez.
0: Köszönjük, Ági! Fogadják sok szeretettel Mészáros Ágnest, az Egyesület alelnökét, aki a projekt megvalósításáról mond néhány szót.
2: Szeretettel köszöntöm én is a megjelenteket, és a rádió, és számítógép előtt a YouTube csatornánkat, nézőket. Igen, jelenleg is 12 kerületben végeznek a közösségi civil szervezőink közösségépítő munkát. Nagyon, így ahogy említette Ági is, 3 éve folyamatosan sikeresen pályáztunk, és ez a meglévő feladatok mellé mindig egy nagy kihívást jelentett, hogy ezt a pályázatot mindig pontosan megszervezzük és lebonyolítsuk. Ez év és a tavalyi év abban volt egy picit különlegesebb, és okozott némi kihívást, hiszen a vírushelyzet miatt személyesen klubokat, rendezvényeket korlátozottan vagy nem tarthattunk, amit nagyon hiányoltak a tagjaink. És ekkor elkezdtünk gondolkodni, hogy hát ugyan mi 4 narrációs klub megvalósítását vállaltuk, és hogy ezt milyen formába tegyük. És rövid időn belül megoldottnak látszott a helyzet, hiszen minden kerületi szervezőnek van saját Facebook oldala, és itt oldottuk meg ezeket az élő bejelentkezéseket, mely mostanáig is visszatekinthető. Ezen kívül még ebben a projektben narrált színházi előadást tudtunk lebonyolítani, illetve arra támadt igény, hogy inkább szabad térben szervezzünk programokat. Így került sor a Szentendrei Skanzen meglátogatására, ahol nagyon-nagyon sok saját élményen keresztül tapasztalásokat szerezve a tagok, nagyon megelégedetten tértek haza, és nagyon köszönjük a Skanzen munkatársainak, hogy ennyire segítőkészek és lelkiismeretesen vezették csoportjainkat. És nem utolsó sorban volt még 4 nap, amit az állatkertbe szerveztünk, zoopedagógus segítségével egy finom ebéd után interaktív foglalkozásokon vehettek részt a kollégáim. Én is meg szeretném köszönni nekik a rugalmasságukat, a jelenlétüket, a kreativitásukat, hogy hogyan tudtunk alkalmazkodni a mindig új helyzethez. És mivel már azt most tudjuk, hogy a jövő évben is tudjuk folytatni ezt a programot, én arra buzdítanám akár őket, akár a tagjainkat, hogy osszák meg velünk ötleteiket, hogy milyen programokra lenne igény, milyen festményeket vagy épületeket szeretnének narrálva hallgatni, és mi ezt be fogjuk építeni a megvalósításba. Köszönöm szépen a figyelmet!
0: Köszönjük, Ági! Az izgalmas és tartalmas beszámoló után tekintsünk meg együtt egy részletet az egyik online klubból.

0: Váratlan kihívás elé állította a művészeti tevékenységgel foglalkozó szervezeteket. Milyen mérleggel zárta az Akkó Egyesület ezt az évet? És ebben mi volt a te szereped?
1: 2020 mindannyiunk számára egy nagyon különleges év volt. Az első három hónap nagyon erős munkatempóban folyó audionarrációkkal telt. Egyik előadást valósítottuk meg a másik után. De ugye márciusban bekövetkezett az a bizonyos leállás, amire senki nem számított, így mi sem. Annál is inkább nehéz volt az Egyesületünk részére ez a leállás, mert pontosan március végére terveztünk egy előadást, a Terike és Irén című előadást a Bethlen téri színházba, ami egy nagyon különleges projekt lett volna, egyedülálló eleddig az Aku és a Bethlen téri színház életében. Ugyanis azt szerveztük, hogy a budapesti nézők mellé az ezen a bizonyos előadáson vidékről is egy bérelt nagy busz segítség felhoztuk volna a nézőket Budapestre. Ez a régió lett volna Veszprém, Székesfehérvár, Várpalota, Budaörs és Tordas.
2: Az online klubok vendége Petneházi Emőke, az Akku Egyesület munkatársa és audionarrátora volt, akit most végre élőben kérdezhetem meg arról, hogy milyen témák mentén zajlott a

0: az egy viszonylag új terület most az AKKO életében. Hát már talán nem is új, mert most már 2 éve nagyon aktívan szereplünk ebben a dologban. Úgyhogy a film és a színház közötti narálás szempontjából különbségekről volt szó. Azon kívül a 3. alkalommal beszélgettünk egy nagyon különleges projektről, ez pedig, ami Szegeden valósul meg, és ajánlom mindenkinek, hogy egyébként látogasson el, azóta is mondom mindenkinek. A Móra Ferenc Múzeumban csináltak egy nagyon különleges és pontos és egyedülálló Magyarországon egy múzeumi akadálymentesítést, ahol 3 tárlatnak az akadálymentesítését oldották meg, és az ott ezt tulajdonképpen elvégző kollégám Bacsa Erikával készítettük a riportot. Egyébként azt hiszem, hogy ez folyamatosan visszahallgatható a VGK-nak a csatornáin. És a 4. alkalommal ismét a színházi narrációról volt szó, és arról, hogy az iskola, tehát a vakok szakiskolája és általános iskolája hogyan szerepel ebben a projektben. Hisz az AKKO az első pillanattól fogva azt mondja, hogy a fiatalokkal kell ezt a műfajt megkedveltetni, és amikor felnőtté válnak, akkor ez folyamatos igényük lesz. Így munkát adnak nekünk, természetesen ez nagyon jó. Azon kívül remélem, hogy színesedik vele az országunk, és a kultúra valóban mindenkié.
1: Mőkével nem csak a Facebookon megtartott klubok alkalmával találkozhattunk, hanem narrálni is hallhattuk őt, mégpedig a 2021. február 20-án és 28-án a VGK hivatalos YouTube csatornáján közvetített a Luxemburg grófja című audionarrát online színházi előadás során. Emőke, hogyan zajlott a megvalósítás, és miért volt jelentős ez a kezdeményezés?
0: Ez a kezdeményezés azért volt különösen jelentős, mert talán ez volt az első olyan színházi előadás, amiben is 3. hangsávként a narrációt rávettük. Ez pedig a VGK segítségével jöhetett létre. A Pesti Művész Színház, azt gondolom, hogy ezt a nevet nagyon érdemes megjegyeznünk, mindig is nagyon aktívan adja a színházi darabjait arra, hogy ezt, hogy bemutassuk látássérülteknek, ez most is így történt. Eredetileg ugye a programban az szerepelt volna a pályázatban, hogy színházjegyeket vásárol a VGK, de ugye ez az adott körülmények között nem volt megvalósítható. Most jött az a bizonyos kihívás, amiről Ági is már említést tett, hogy na most akkor mi legyen. És akkor kitaláltuk közösen, hogy azt az összeget, amit egyébként a színházjegy vásárlására költött volna a pályázaton keresztül a VGK-e, az betesszük ebbe a bizonyos narrációs költségbe, és a színházat ezáltal segítjük abban, hogy a narráció létrejöhessen. És így sikerült megvalósítani ezt az operettet, és vettük föl először az AKKO életében stúdióban, méghozzá egy profi stúdióban. Remélem, hogy megfelelő volt mindenkinek a minősége, minden esetre mind nagyon igyekeztünk. Fantasztikus volt, ahogy a VGK egyébként megszervezte a közönséget. Én most örülök, hogy ez a feladat az övé volt, és nem az enyém. Ezt bevallom őszintén, mert egyébként ez egy rendkívül nehéz feladat, és ezt most tőlem átvállalták, úgyhogy így sokkal egyszerűbb volt az életem. Az első előadást Mix Csabinak a visszajelzése alapján 47 és 54 néző közötti szám nézte meg, a második alkalmat pedig 25 és 28 fő. Hogy milyen nagy ez a szám? Ez a szám óriási, kérem szépen. Tehát itt ne próbáljuk meg elbagatellizálni ezt a számot, mert ezt nem lehet elbagatellizálni. Tudnotok kell, hogy ennél nagyobb közönség, csak nagyon-nagyon régen, amikor még a Tanú című filmet vetítettük, talán volt olyan, van közöttetek olyan, aki akkor ott volt, Győrbe vetítettük ezt, ez volt a legelső projekt, akkor 110 néző nézte meg azt a filmet a látás sérültek között. Úgyhogy ez a közel 90 fő, azért ez egy óriási szám.
1: Emőke beszámolója után nézzünk meg együtt egy részletet a darabból.

Jelenik meg. Luxemburg grófja, első felvonás. 2019. május 24. Vác. Amint a függöny széthúzódik, egy műhelylakás képe tárul a néző szeme elé. A falakat bézs színű virágos tapéta fedi. Jobb oldalon egy hatalmas ablak ereszti be a fényt. A középső ablakszárny nyitva van. Az ablakból egy lány les az utcára. Egy fiatal férfi áll egy asztal mellett, kezében festőpaletta, fest.

0: világcsokor és egy papírtrombita repül be az ablakon. A lány elkapja azokat, majd a férfi mögé lép.
1: Légy ma vidám!
0: A lány a férfi ölébe penderedik.
1: Ha te nem jössz vele!
2: Akkor?
1: Akkor elcserélnek mással!
0: A lány felpattan.
2: De világosítsd fel őt, hogy nálad a jelszó csak oltár után.
1: Na, hát ilyen az én farsangom. Itt ül és sóhajtozik.
2: Hát talán ne sóhajtozzak. Talán nincs okom rá. Én, aki egy született Rubens vagyok, vagy Tizián. Sőt, Rafael. Mit ön? A három egyben.
1: Na, ezt a litániát már ismerem. Én, Armand Brissard, a zsenik zsenie, kénytelen vagyok képes levelezőlapokat festeni, tévedésből nehogy éhen halljak.
2: Én, aki egy valódi Vénuszkép tervét hordom magamban.
0: Egy készülőképre mutat.
1: Kínáljak neked modellt, ugye?
0: A lány elnyújtózik a kanapén.
1: Ah, édes fiacskám, a te Vénuszod nagyon öreg lesz, ha én rám vár. Előbb vegyél csak szépen el. Aztán majd modellt állok neked.
2: Fúj, micsoda bizalmatlanság.
1: Aj, édes fiacskám, hát azt, hogy én milyen Vénusz volnék.
0: Kacéron a férfihoz hajol.
1: Tudhatod? Azt viszont annál jobban tudhatod, hogy ragyogó háziasszonyka vagyok. Hát jobban főzök, mint állok.
2: Én. Ezt a litániát meg már én ismerem. Mert hát, kinek köszönhetjük René és én azt a pótkávéból készült kávépótlékot, amit minden reggel kapunk? Neked? És ki az, aki elkészíti minden nap, ami fenséges menünket?
0: A lány büszkén pukkedlizik.
2: Első fogás? Kolompérleves. Második fogás? Burgonyaragú. És harmadik? A sült. Ó, hát, sült krumpli.
1: Jó, mert a krumplis ember az egyetlen, aki még hitelez nekünk, meg Rönének. Hát, mert az egy műértő zöldséges.
2: Jó. Rönét ne keverd a krumpliba, kérlek.
1: Na igen, René. Ő méltósága Luxemburg grófja. És ki az a René? Senki. És milyen van? Semmije. És a pingálással is elég szomorúan áll.
0: A fiú legyint, a lány az arcát csimogatja.
1: Milyen sokra vitte. Hogy képes vagy hetente akár 25 frant is megkeresni nagy keservel.
0: A fiú idegesen pattan fel, és elindul a lány felé.
2: Szemelted a szegénységünket? Te egy szép pere vagy.
0: Hátát fordítja a lánynak.
1: Jó, akkor akár el is mehetek.
0: Határozottan az ajtó felé indul.
1: Már megyek is.
3: Az AKU Egyesület nem csak színházi előadásokat narrál, hanem festményeket és fotókat is. 2020. szeptembere és 2021. szeptembere között 50 festmény és fotó narrációja készült el. Emőke, ki narrálta ezeket az alkotásokat, és mi alapján döntöttétek el, hogy mit mutattok meg a látássérülteknek?
4: Ezeket a narrációkat Somogyi Rohonci Zsófia készítette, érdemes azt hiszem az ő nevét megjegyezni. Zsófi művészettörténész és múzeumpedagógus egyben, jelenleg a doktori disszertációját írja hasonló témában. Zsófi elvégezte velünk annak idején a narrációs képzést, úgyhogy ő mind a két oldalról tökéletesen tudja biztosítani azt, amit a nézők joggal elvárhatnak a narrációtól. Hogyan is válogattuk ki ezeket az alkotásokat? Egyrészt fontos kiindulási pont volt az, hogy a művészet minden területe érintve legyen. Fontos volt azt tudnunk, hogy melyik az a múzeum, aki hozzájárul ahhoz, hogy a képe, műalkotása narrációra kerülhessen, ugyanis ezeket mind engedélyeztetni kellett. Fontos volt azt, hogy Zsófinak kinek hova van jó kapcsolata, mert hát tudjátok, végül is sok minden szól előre a dologról. És nagyon fontos volt az, hogy most már klasszikus képek, épületek is narrációra kerüljenek, mert az első körben Zsófi elsősorban a kortárs művészetekben jeleskedő művészeknek az alkotásait narrálta, és ez a látássérültek, főleg a VGK részéről igényként merült fel, hogy inkább, illetve legyenek hagyományos, akár az iskolai tananyagban is megjelenő alkotások, amiket Zsófi narrál. Én ezt különösen fontosnak tartottam, hiszen tudjátok, hogy az iskolában dolgozom, úgyhogy pontosan tudom, hogy művészettörténetből a fiatalok mit tanulnak. Így aztán egy kicsit haza is dolgoztam ezzel a dologgal, hogy a kolléganőknek ne legyen annyi dolguk azzal, hogy narrálják ezeket az alkotásokat. Annál is inkább, mert legtöbbször nekem kellett megoldani hirtelenjében és azonnal és prompt, és ebben nem voltam adott esetben nagyon jó. Zsófi ennél sokkal jobb, hiszen ő a művészeti hátteret is ismeri, úgyhogy így lettek kiválasztva az alkotások, remélem mindenkinek az örömére. Zsófi pedig még egy mondat, imádja Budapestet, úgyhogy Budapest épületeit rendkívül fontosnak tartja, hiszen azok soha nem lesznek tapinthatóak, viszont ezt azt gondolom, hogy mindannyiunknak tudni kell róla, hiszen ez a hazánk fővárosa.
3: Köszönjük szépen, de hallgassuk még kicsit emőkét, következzen egy az említett műalkotások narrációjából.

Abdán Jakab gyümölcsendélek papagájjal és fehér kakadúval. Somogyi Rohonczi Zsófia festménynarráció részlet. A kép zajosságát maguk a madarak adják, akiket a festő úgy ábrázolt, mintha valami heves vitát folytatnának, és hangos rikácsolással képviselné minden madár a maga igazát. A kép bal oldalán kissé meggörnyedve látható a madársereglet legnagyobb testű tagja, egy vörös arapapagáj. Nagy horgas csőre fehér és fekete színekben játszik, színpompás vörös tollazatába szárnyán sárga és kék tollak vegyülnek. Óriási és félelmetes fekete karmaival a túlérés miatt szétreped gömb alakú tökön trónol. Vele szemben helyezkednek el a többiek. Már a madarak elhelyezkedéséből, tartásukból is jól kivehető, hogy itt bizony komoly vitáról van szó, ahol a hangadó a fehér kakadu, de néha belekotnyeleskedik a kis sárga madár is. A vitában ellenfelük a vörös ara. Szinte halljuk azt a fülsüketítő lármát, amit a madarak csapnak a vita során. Az egzotikus madarak körül felbojdulnak a kert őslakói is, egy széncinke köröz izgatottan a papagájok felett.

0: Szemes Renátát kérdezem arról, hogy hol jelentek meg ezek a narrációk, hogyan jutottak el az érdeklődőkhöz, és miért volt ez a vállalás hiánypótló?
1: Én is sok szeretettel köszöntöm a nézőket és a hallgatókat. Első körben ezek a narrációk, ez 50 műalkotás volt. A VGK hírlevelében jelentek meg minden héten. Ha jól emlékszem, akkor a legelső az 2020. szeptember 16-án, az utolsó pedig 2021. szeptember 9-én került ki a hírlevélbe. Zsófia átküldte a két kollégának, a két hírlevél szerkesztőnek a műalkotásról készített fotókat, illetve a narrációkat. Én pedig a hírlevélből másoltam ki ezeket a VGK Facebook oldalára. Egy narráció nevezetű fotóalbumba kerültek ezekbe szépen egymás után, valamint a vgk.com-ra, vagyis az Egyesület weboldalára. Ez heti egy alkalommal jelent meg. 50 műalkotás volt, mint ahogy mondtam, narrálva, viszont több mint 100 fotó került ki, ugyanis némelyik narrációhoz nem egy, nem kettő, sőt valamelyikhez 6 kép tartozott. Tehát fantasztikus volt az, hogy Zsófia képenként narrálta le, hogy melyiken mi található és mi látszik. Ahogy Emőke is elmondta, itt mindenféle művészeti ágazat megjelent. Legyen szó festményről, szoborról, budapesti középületről, közterekről, vagy műtárgyakról. Nagyon színes volt. A Facebook oldalon magát csak a narráció fotóalbumot, azt 35-en osztották meg, a benne lévő több mint 100 fényképet is sokan látták, illetve olvasták magukat az alkotásokat, ez látszik a lájkokból is. A VGKE együttműködik a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségével is, akik átvették ezeket a narrációkat, a linkeket, és feltöltötték a Jövő Kilátásai nevű weboldalukra. Ott is meg lehet ezeket tekinteni, és ezúton köszönjük szépen nekik, hogy ők is részt vettek ebben. Én köszönöm a figyelmet.
0: Köszönjük, Reni! Fogadják szeretettel a mai programunk utolsó audionarrát tartalmát.
2: Ligeti Miklós, Anonymous. Somogyi Rohonci Zsófia szobornarráció, részlet. A ma a Vajda Hunyadvárában álló szobor, burjánzó zöld növényzet koszorújában, márványból faragott és alapzaton álló karfás kőpadon ül. Az 1,9 méter magas bronzszobor testtartása félelmetesen életszerű. A csuklyás alak kissé berogyasztott vállakkal hátradől a padon, jobb kezét a stilizált karfára helyezi, ebben nátollat tart. Az ülő figura mellett a bal oldalon kinyitott vaskos kódex látható, lapjain a Gesta Hungarorum szövegéből vett részlet olvasható, díszes P betű iniciáléval részletgazdagon kidolgozva. A középkori szerzetesek ruházatáról megmaradt feljegyzések és festmények alapján fogalmazta meg Ligeti Miklós Anonymous öltözetét is. A földigérő szerzetesi csuha kiegészítéseként csúcsos végű csukja fedi a jegyző kissé lefelé döntött fejét. A csukját mélyen arcába húzza az alak, ezáltal arca jelentős része a szemlélő elől eltakarva marad. Csak ha egészen közel megyünk és bekukkantunk a csukja alá, láthatjuk a Ligeti által elképzelt arcot. A már idősödő férfi szemöldökét kissé ráncolja, arcát határozott vonalú orra teszi karakteressé. A csúkja nyakrésze alsó ajkát és állát elfedi.
0: A projekt során megvalósult egy integrált kirándulás Szentendrén a Néprajzi Múzeumban, amin 120 fő vett részt. Pázmán Krisztina, 18. kerületi közösségi civil szervezőt kérdezem, hogy hogyan zajlott ez az egyedülállóan jó lehetőségeket rejtő program?
3: Szeretettel köszöntök én is mindenkit a képernyők előtt, és akik hallgatnak minket. Nagy örömünkre szolgált, hogy a projekt keretében egy ilyen nagyszabású kirándulást tudtunk megszervezni, amint azt a Kata is elmondta, 120 fő részére sikerült egy felejthetetlen napot és egy élményekben is gazdag napot biztosítanunk. Külön buszokkal érkeztünk a Szentendrei Skanzenbe, ahol nagyon kedvesen fogadtak minket a Skanzen munkatársai. Kisebb csoportokra bontva múzeumpedagógusok navigálásával sikerült bejárnunk egy séta keretében a Skanzent, a házak között sétálva, és a kihelyezett tapintható táblákon is jól eltájékozódva megismerhettük a egyes tájegységek épületeit, közöttük a húzódó kis utcácskákat. Nagyon fontos része volt a programnak, hogy a sétán kívül 6 különböző helyszínen kipróbálhattuk a népi mesterségeket, és egy picit a népi életmódba, a szokásokba is betekintést nyerhettünk. Így egyik helyszínünkön például a ház körüli munkákat próbálhatták ki a résztvevők, így kukoricát morzsoltak, vajat köpültek, vagy éppen a bátrabbak akár kaszát is ragadhattak, és kaszálhattak is. Jártunk a malomban, ahol megtapinthattuk a gabonaszemeket, és végig a őrleményeket, amelyeket a malomkő őrölt nekünk, különböző finomságúakat. Majd a harmadik helyszínünkön pedig, miután megőröltük a lisztet, ezt föl is dolgoztuk, ugyanis a lisztből és egyéb hozzávalókból kenyeret dagasztottunk. Fazekas műhelyben is jártunk, ahol egy agyagdarabot változtattunk igazából egy gyönyörű kis edénykévé. Kezünkkel formáztuk meg a kis tálkákat, tányérokat, és ezeket a bátor vállalkozók és a készítőik ezek haza is vihették magukkal ezeket a tárgyakat. Következő helyszínünk az a kender feldolgozásról adott nekünk nagyon-nagyon hasznos információkat, illetve megtapinthattuk a kendert, a kenderből készült fonalat, kötelet, madzagot, és szintén, aki vállalkozott rá, az akár egy kis ékszert is készíthetett magának, például egy kis karkötőt, és szintén magával vihette haza emlékül. És utolsó helyszínünkön, de nem utolsó sorban, a gyertya mártogatás mesterségét ismerhettük meg, ahol egy fonaldarabot mártogatva a gyertya alapanyagba és a vízbe kitartó 15-20 perces türelmes munka után gyönyörű szép gyertyák születtek, amiket meg is tudtunk formázni, csavartunk, mintáztunk, úgyhogy mindenki nagyon boldogan mutogatta a kis késztermékét, és nagyon boldogan vitték haza. Úgyhogy összességében ez a nap szerintem mindenkinek felejthetetlen élményt nyújtott, nagyon-nagyon sok tapintható élménnyel, és még egyszer mondom, hogy nagyon-nagyon hálásak vagyunk mind a szervezőknek, mind a Skanzen munkatársaiknak, akik nagyon kedvesen, lelkiismeretesen vezettek minket végig ezeken a programokon, és természetesen, hogy a projekt keretében ez megvalósulhatott.
0: Köszönjük, Kriszti! 4 alkalommal került viszont sor interaktív sétára a Fővárosi Állat- és Növénykertben. A Lámpás Klubok szervezésében megvalósult kirándulásokról Kollárszky Boglárka 13. és 16. kerületi közösségi civil szervező számol be.
4: Nagyon szeretettel köszöntök én is mindenkit, és nagyon köszönöm, hogy itt lehetek. Nagyon köszönöm, hogy részt vehettem ezen a programon. Igazából 4 alkalommal indultunk el a VGK szervezésében a Fővárosi Növény- és Állatkertbe, ahol egy interaktív sétán vehettünk részt. Meg volt egy konkrét forgatókönyve a napnak mind a 4 alkalommal. Ez a nyáron, júliusban és augusztusban zajlott le. Én a 13. és 16. kerület aktív tagjait vittem magunkkal. Amit nagyon sokan kiemeltek, hogy a fix program mellett volt lehetőség szabad programra is, tehát meg lehetett nézni mindenki, amit szeretett volna kezdésként, egy ilyen ráhangolódásként, egy kis-kis szabad program. Nyilván ott is ez úgy volt megszervezve, hogy mindenki ez volt biztosítva. Kísérő, segítő, aki nyilván ahhoz az állathoz vitte el, akit éppen szeretett volna megnézni, megsimítani, akit éppen lehetett. Majd ezt követően, ami egy nagyon-nagyon nagy értékes része volt a programnak, és amiért mi nagyon-nagyon hálásak vagyunk, hogy egy ebéd elköltése után egy szervezett programra, egy szervezett interaktív előadásra mehettünk el. Ez az előadás a Varázshegy nevű létesítményben volt az állatkerten belül, és itt egy zoológus tartott előadást nekünk, ami igazából nem is egy hagyományos értelemben vett előadás volt, hanem egy beszélgetés, ugyanis körbeadott különböző tapintható tárgyakat, igazából állatoknak a részeit, ha így mondhatjuk, amiről egy közös gondolkodás volt, vajon mi ez a dolog, amit fogunk, vajon mi a textúrája, miből készült. Nagyon-nagyon érdekes, és nagyon-nagyon meglepő dolgokat is megtapasztalhattunk, mert olyan dolgokat is megfoghattunk, amit nem gondoltunk volna. Tehát például egy olyan nagy fogdarab, ami egy mamutnak a foga, amit hát nem gondolná egy ember. Tehát, hogy egy hatalmas darab kőnek gondolná, és nagyon-nagyon érdekes dolgokat tudtunk meg. Ami egy külön nagyon nagy élmény volt számomra, hogy én nekem úgy hozta a sors, hogy én kétszer is el tudtam menni, mivel az egyik alkalommal valaki visszamondta, ezért én még egyszer elmentem erre az előadásra, és gondoltam, hogy jó, hát akkor még egyszer végighallgatom, de egyáltalán nem így történt, mert ez a zoológus szakember annyira a közönség igényeihez szabva tartotta az előadást, hogy egészen mások is előkerültek, más tárgyak, volt, aki szeretett volna valami leopárdot vagy tigrist simogatni, akkor ő elővette a leopárd bundát, amit meg lehetett érinteni, tehát egy olyan meg lehetett fogni, például volt egy királypiton, akit egy élő királypiton volt, és meg lehetett fogni, nyakba lehetett venni, fotók készültek, tehát egy hatalmas élmény volt a tagoknak, hogy olyan dolgokkal találkozhattak, amivel amúgy nem gondolom, tehát én sem merném egy hagyományos keretek között megfogni egy kígyót, itt pedig nyugodt szívvel megfoghattuk, megtapasztalhattuk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük az állatkert nagyon felkészült dolgozóinak a segítséget, mert én úgy gondolom, hogy ez egy hatalmas élmény volt a tagoknak, kicsiknek, nagyoknak, mindenkinek, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a lehetőséget még egyszer.
0: Köszönjük, Bogi! Műsorunk zárásaként pedig ismét az elnökasszonynak adjuk vissza a mikrofont, aki a projekt jövőjéről és eredményeiről fog beszélni nekünk pár szót.
5: Köszönöm szépen, Kata. Nagyon jó volt így visszatekinteni, és visszahallgatni ezeket a pillanatokat. Hát a narráció alatt nekem borsódzott a hátam előke, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt ezt így órákon keresztül hallgatnám, nagyon szívesen. És tényleg azt gondolom, hogy hiánypótló projektet sikerült már immár harmadjára is megvalósítani, hiszen nagyon nehezen fellelhetők a látássérültek számára ezek a tartalmak. A vgk.com és a Facebook oldalunkat mindenkinek ajánlom szívesen, hiszen ott már közel 90 ilyen narrált tartalmat talál, úgyhogy érdemes ellátogatni. De hogy biztosan folytatjuk tovább, mert ahogyan a kezdetek elején mondtam, a VGK nagyon szereti a kihívásokat, úgyhogy ez a legkedvesebb projektünk egyike, biztos, hogy folytatjuk tovább. Nagyon-nagyon sok elismerést kapunk, pozitív visszajelzést az NSZI támogatónktól is, és hát azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy ez ilyen nyertes projekt sorozattá nőtte ki magát, a vizuális kultúra mindenki. Tehát én azt tudom mondani, hogy folytatjuk, kövessenek bennünket, és még további izgalmakat, és nagyon-nagyon szép narrációt szeretnénk a jövőben is megvalósítani. Úgyhogy én köszönöm mindenkinek a figyelmét, és hát nézzék az online felületeinket.
0: Köszönjük, Ági! Kedves nézőink, kedves hallgatóink, köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket! Az Emmy és az NSZI támogatásával megvalósult a Vizuális Kultúra Mindenkié projekt zárórendezvényének végére értünk. Búcsúzik a műsorvezető és moderátor, Bönde Katalin. A viszontlátásra, a viszonthallásra!
6: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Reklám.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
2: A miniszterelnök továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs engverséges egészségügy. Hétfőn is marad a kánikula, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri a miniszterelnök. Magyar Péter erről Facebook oldalán tett közzé felhívást szombatkora délután. A miniszterelnök kiemelte, azt kéri, hogy szombaton és a következő napokban is mindenki igyekezzen visszafogni áramfelhasználását a kritikus 17-22 óra közötti időszakban. Emellett kéri, hogy a következő napokban lehetőleg mindenki tartózkodjon a locsolástól, az automosástól, a medencetöltéstől és az átütemezhető ivóvíz felhasználásról. Magyar Péter közös feladatnak és felelősségnek nevezte a zavartalan energia- és vízszolgáltatás fenntartását. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT, így még az idén kiírhatják a hévjárművek cseréjét és új Intercity kocsik beszerzését célzó zöld beszerzéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, pénteken létrehozott két új társaság teremti meg feltételeit a mintegy 700 milliárd forint értékű uniós forrásból finanszírozott járműbeszerzésnek. A tervek szerint lecserélik az 50 éves hépkocsikat, valamint 35 új Intercity kocsit vásárolnak. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs emberséges egészségügy. A gyerekjog nem kiegészítő szempont, hanem a gyerekbarát egészségügy egyik alapfeltétele, közölte az egészségügyi miniszter szombaton Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt elmondta, a Hintalovon gyermekjogi alapítvány szakértőivel egyeztettek arról, hogyan tehetik gyerekbarátabbá és biztonságosabbá az egészségügyi ellátást. Az egészségügyben minden gyereknek joga van ahhoz, hogy érthető tájékoztatást kapjon, figyelembe vegyék életkorát és az egyéni szükségleteit, meghallgassák véleményét, tiszteletben tartsák a méltóságát és testi-lelki biztonságban érezhesse magát, emelte ki a miniszter. Megkezdődnek a Velencei tó vízterei közötti kapcsolat fenntartását szolgáló élőhelyvédelmi beavatkozások. Elsőként Dinyés térségében található névtelen tisztás és a Kis Mihály tisztás közötti átjárót mélyítették, jelentette be az élőkörnyezetért felelős miniszter Facebook oldalán szombaton. Gajdos László tájékoztatása szerint a kezdődő munkálatok célja az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott lágyiszap eltávolítása, valamint a vízmozgás és a természetes élőhelyek közötti kapcsolat helyreállítása. Hétfőn egy természetvédelmi területeken és tavakon használható kétéltű munkagép is megkezdi a munkát. Hétfőn is az északi határ közelében fordulhat elő kis eséllyel zápor, zivatar, de emellett napos, gyengén felhős időre készülhetünk, helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet, a minimumok 15-25 fok között alakulnak, délután pedig 35-40 fokig forrósodik a levegő.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
4: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
5: Hobby Rádió.
6: Kedves hallgatóink! Rövidesen digitális műsorazonosítót sugárzunk. Az azonosítóval a műsorhamisítást igyekszünk megelőzni.
7: F82M21
6: Ha ön az F82M21 azonosítót hallotta, akkor ön az eredeti Starsky & Hutch Jazz Club műsort hallja. Most folytatjuk műsorunkat.
8: Starsky & Hutch Jazz Club.
4: Köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt kedvenc rádió műsorotok a Mini Starsky és Hutch Jazz Club. Borlai Gergőnek az MMM című lemeze az 2010-ben jelent meg, és hát ugye a Gergőtől rossz zenét nem fogsz találni, tehát irgalmatlan profizmus van, valószínűtlen a jelenség, magyarázatot követel, nem lehet szerintem gyakorlással ilyen tudásra szert tenni. Ez az én személyes véleményem, Gergő vonatkozásában a Notton Label, azaz a kiadó nélküli szerzői kiadású lemez rövidke, 40 perces műsoridejével majd toldást igényel. Mindenesetre az tény, hogy a közeli működők, Geri Willis például, Lukács Péter, Betyú Gerizon, Papes Péter, Barabás Tamás, ugye Lukács Peta mondtam, Tátrai Tibor, Sipeki Zoltán, Scott Kinsey, Olácz Muárpi, Kaltenekker Zsolt, ő levég sor kerül ebben a műsorban, és Fekete Kovács Kornél. Most nem mondok többet, hiszen a műsoridőből veszem el az értékes másodperceket. Az első hat felvételt konferálom fel, a European Tatra az első felvétel. A Vika 2, utána Aliens Vies Waltz lesz a hármas, a Best of Dance for Ellen felkiáltó jeles zene, a négyes, a Dr. Kinsey az ötös, és a Matthew Gerizon a hatos. Ez a hat felvétel indul most, nagyjából a műsor felező pontjáig jutunk el velük.
0: Figyelem!
4: Induljanak a felvételek!
0: A következő műsorszám alkalmas lehet a hallgató zenei ízlésének befolyásolására, megváltozására.

Nem, nyugi, megvan. Figyelem! A most következő felvétel kifejezetten alkalmas lehet a hallgató zenei ízlésének befolyásolására, megváltoztatására.

Starsky, és hát Jazz Club használt zenei magazin.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: A legszebb melódiák érzelemgazdag zenei környezetben. Új Zsuffa Péter Jazz Club. A műsor első órájában megújult Starsky és Hutch Jazz Club.
2: Zsuffa Péter Jazz Club. Ráadásul az első órájában Starsky és Hutch Jazz Club. Itt kedvenc rádió műsorotok a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, aki szúnyog csípéseket vakar konferálás közben, emiatt nyekereg alatt a stúdiófotel, és szuszog. A Kaltenecker Triónak a Santasz lemezére fogunk majd átugrani, miután meghallgattuk ugye az MMM című lemeznek további három felvételét. Hiszen Borlai Gergő MMM című lemezét hallgatjuk, Peta, what Guage String You Use a 7-es felvétel, nem tudom kimondani, bocs, a Barbarian Barbie a 8-as, és a PC One Willis lesz a 9-es felvétel. Ez nagyjából egy ilyen 14-15 percnyi zenét jelent, tehát 45-nél járunk elméletileg, és akkor erre fog rákerülni még egy felvétel, amit nem lehet figyelni, tehát muszáj leadnom, így mondom. Ez a Kaltenecker Trio Santas című lemezének hármas felvétele lesz. Ez 2005-ben jelent meg a Smart Music Recordsnál ez a dolog, és a Dance for Ellen Borlai Gergőnek ez a szerzeménye most újra el fog hangozni egy másik olvasatban, mégpedig ugye a Santas lemezről a Kaltenecker Triótól. Az itteni zenekartagok tekintetében Borlai Gergő dobok, ugye Papes Péter basszusgitár, és Kaltenecker Zsolt, ugye a zenekarvezető billentyűs, de a Lukács Peta keverte, és a Jeli András meg a grafikai dizájn csinálta, szóval azért teszünk kicsi a világ. És akkor a Dance for Ellen fog jönni innen, és akkor ez már nagyjából 50-ig vezeti ki a műsort. És ezt követően fog jönni két felvétel időn túli zenei blokkban, ez pedig a Kaltenecker Triónak a Santans című lemezének a R2D2-ja és a Still Life with Clavic Horde. És ez a 10 percnyi zene lesz, ami ilyen időn túli zeneként fog majd kivezetés, ugye gyakorolnia, de beszélj már magyarul. Ez a 10 percnyi zene lesz majd, ami a műsort ugye zárja, de időntúli blokként, tehát ezt majd valószínűleg le fogja keverni a technika. Ezzel akkor most eljutottunk arra a pontra, hogy nem foglalom össze, amit elmondtam újra, mert félek, hogy elrontom. Tehát nem tudom még egyszer megismételni, úgyhogy most, mivel ez a műsor is amúgy is mindig ismét lesz ismételve, legalább itt ne ismételje meg magamat, induljanak az említett felvételek.

Törzsmókus. A dán törzsmókus. Ez a fenyvesekben élő állat teljesen észrevétlenül él. Létezéséről csak leírásokból tudunk, mivel nem lehet látni. A fák törzsére simuló egyedek gyakran a kivágott fák feldarabolását követően is helyükön maradnak. A fenyők kérgét megtévesztésig képesek utánozni, és csak párzási időszakban hallatnak hangot, vagy mozdulnak meg. A néphiedelem szerint, aki sokáig néz egy törzsmókus szemébe, annak búzáját, kukoricáját égre viszi a sarlópernye.

Nem, nyugi, megvan. Figyelem! A most következő felvétel kifejezetten alkalmas lehet a hallgató zenei ízlésének befolyásolására, megváltoztatására.

0: Oldjuk meg ezt a problémát. Az önre bízott teve elszabadult. Hogyan hívná vissza?
1: Húgyú! Éjjá! Húgyú!
2: Teve, gyere vissza! Gyere vissza!
3: Itt kedvenc rádió műsorok a Minisztárszki és Hot Jazz Club. Említett felvételeket hallgattunk meg az utolsó blogban, ez két lemezt is érintett, mert ugye indultunk először ugye a Borlai Gergőnek az MMM című lemezéről, mert ugye ez szerzői kiadásban 2010-ben jelent meg, és innen három felvétel jött, majd pedig átugrottunk szép csöndben és feltűnés nélkül a Carlton Ecker Trio Shantans című lemezére, mely 2005-ben a Smart Music Recordsnál jelent meg, és onnan jött egy felvétel, hogy most ért véget az imént. Ez a Dance for Ellen. Ilyen módon ez a Dance for Ellen Borlai Gergő szerzemény, Ellen Holsworth előtt tisztelgő felvételről van szó, egy szerzeményről van szó. Ez ebben a műsorban kétszer is szerepelt, két formában. Mindkét alkalommal alkalmas volt a hallgató zenei ízlésének tartós befolyásolására, megváltoztatására. És akkor most, ami kivezetésben jön, az két felvétel, amit ugye itt választottam ki, az R2D2 és a Still Life with Clavichord. Mindkettő felvétel Carlton Ecker Zsolt zeménye, és ugye a Shantans című lemezről, a Carlton Ecker Trio Shantans című lemezről fog elhangozni, amelyről egyébként szakmabeli ismerőseim és kedves barátaim is állítják, hogy talán a minden idők egyik kiemelkedően legjobb jazz lemeze. Úgy rondó, hogy Shantans, és a Shantans szó az égvilágon semmit nem jelent, azon kívül, hogy jelentést adtam a innentől, most már mindenki számára az, hogy az egyik legjobb magyar jazz lemez. Találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen a következő órában ezzel a szerkesztőműsor, ez Zsufa Péter figyelmébe ajánlja a kedves rádiólgatóknak azt az URL-t, ahol ez a rádióműsor, és amúgy általában a többi, teljes hosszában meghallgatható. Ez a 3w.zsufajazz.hu, és ezt idegen nyelvű hallgatóink kedvéért így is elmondom. www.zsufajazz.hu. Viszont hallásra, sziasztok!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
1: Több strand is meghosszabbította nyitvatartását. Magyarok kenyere, több mint 80 tonna búzát gyűjtöttek a kárpátaljai gazdák. Hétfőn napos, gyengén felhős időre készülhetünk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ipari és közlekedési vállalatok, települések és az államigazgatás is csökkenti az energia felhasználását. Az energiafogyasztás csökkentése érdekében szüneteltetik a vasúti teherszállítást hétfőtől 17 és 22 óra között. A legnagyobb ipari energiafelhasználók önkéntes fogyasztás csökkentése több száz megawatt terhelést vesz le a hálózatról. Az államigazgatásban pedig, ahol lehet, otthoni munkavégzés lesz a jövő hét első három napján, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szombat délelőtt. Arra kérik a piaci vállalatokat és munkáltatókat, hogy a következő napokban ők is biztosítsák az otthoni munka lehetőségét minden olyan dolgozónak, aki így el tudja látni feladatát, és csökkentsék a lehetséges minimumra az irodai épületek energiafelhasználását. Minden állami intézmény díszkivilágítását és mellőzhető világítását lekapcsolják, és a lehető legmagasabb szintű energiatakarékossági intézkedéseket várnak el Magyarország minden önkormányzatától. Több strand is meghosszabbította nyitvatartási idejét. A harmadfokú hőségriadó miatt augusztus 4-ig csak este 8 órakor zár a Palatinus és a Római strandfürdő, derült ki a két fürdő hivatalos honlapján közzétett tájékoztatásból. Több megyei jogú városban is meghosszabbították a strandok nyitvatartását, illetve Debrecenben, Székesfehérváron és Szolnokon ingyenes, még Pécset kedvezményes esti fürdőzést kínálnak a hőség miatt, derül ki az önkormányzatok és a strandüzemeltetők hivatalos tájékoztatásában. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a Magyarok kenyere 15 millió búzaszám program keretében. A gyűjtés kedvezményezettje idén is a nagydobroni irgalmas szamanitárius református gyerekotthon, ahol 170 nehézsorsú gyereket nevelnek. A kárpátaljai gazdák 2013-ban csatlakoztak a Magyarok kenyere 15 millió búzaszám programhoz. A háború miatt a mezőkről hiányoznak a férfiak, különösen a gépkezelők, és a súlyos asszály is terméskiesést okozott. A nehézségek ellenére mégis közel 1200 gazda több mint 80 tonna búzával járult hozzá az ügy sikeréhez, hangzott el az ünnepségen. A Magyar Honvédség zacskós vízzel és vízszállító járművekkel segíti a lakosságot a rendkívüli hőségben, mondta a Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter szombaton Budapesten. Tegnap Kapolcsra a Művészetek Völgye Fesztiválra 5000, Szentendrére újabb 7000 zacskó vízet szállította ki, Szentendrén Lányfalun és Tahitótfalun vízszállító járművekkel töltötték a tározókat. Hétfőn napos időre van kilátás kevés gomoly felhővel, melyekből az északi középhegység térségében kialakulhat egy-egy záporzivatar. Döntően változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban zömmel 18 és 23, délután 36 és 40 fok között alakul.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót! Reklám! Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
4: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
5: A kopasz fiú, pazar, stílusérzéke.
6: Fölényes tudásom.
5: No meg, eredeti frázisai.
6: És nagyfokú rögtönző képességem.
7: A Zsuffa Péter Jazz Clubban.
4: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofon meg a Zsuffa Péter, itt a Zsuffa Péter Jazz Club, és a Fekete István trombitásnak a Tune Up From Heaven című lemeze, amiről nem lehet találni normális információkat, és ezt ő adta nekem, ezt a lemezt. Ugye Fekete István trombitál, ifja Fekete István gitározik, Hárs Viktor ugye basszus, és a Sramkó János nagyszerű dobos. De ezen kívül ugye túl sokat nem tudok mondani, mert szinte semmi info nincsen, 2008-as lemezről van szó, és felkutatom itt az infókat, de szinte, na mindegy. A lényeg, hogy Fekete Istvánnak nagyon nagy tisztelője vagyok. És majdnem biztos vagyok abban is, hogy a ifjabb Fekete István gitáros pedig a Gyárfás Istvánnak tisztelője, tanítványa, vagy ismerője, vagy nem tudom, mit mondjak, mert hát azt hittem, hogy a Gyafi gitározik. Jó, oké. Minimális információkat adtam át a hallgatóknak, mert minimális... A székem, a stúdió fotel, hogy ezt miért csinálja velem. Tehát minimális információkat adtam át a hallgatóknak is, mert ennyivel rendelkezem, de essünk ezen túl, ne akadjunk ezen fenn. Az ébredéssel indulunk a 11 a már 2-es felvétel című. A Cosmo Archeology Archeology, igen, a hármas, a Halkarzug a négyes, a Tune Up From Heaven a az ötös, és ezután jövök vissza. Maga nem egyébként vastagon hosszabb, mint a műsor időnk, úgyhogy az egészen nincsen esélyünk. Induljanak most ezek a felvételek.

tímérbe hodicsén, lépek a konyhába. Rotyog a fazék, lépek a konyhába. Nézem, mint száll anyára, apára.

0: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
1: Zsuffa Péter Jazz Club. Ráadásul a műsor első órájában Miniszterszki és Hát Jazz Club.
0: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar. Ezen eljárás engedélyeztetésének megindításához kérjük, készítse

0: Oldjuk meg ezt a problémát. Az önre bízott teve elszabadult. Hogyan hívná vissza?
1: Hutyú, hutyú! Hutyú, hutyú! Éjjá, éjjá! Éjjá, éjjá! Hutyú, hutyú, hutyú!
2: Teve, teve, gyere vissza! Gyere, gyere! Teve, gyere! Gyere, teve, gyere vissza! Gyere!

Olaf Weitönen, a fiatal dán fizikus, egy általa kifejlesztett készülékkel, melynek a tér-idő konverter nevet adta, sikerült a térből időt létrehoznia. Kísérletei során egy gyufás doboznyi térből 3 percet sikerült konvertálnia.

0: perc döblet csupán Olaf Weitönen életében jelentkezik döbletként. A fiatal fizikus óráját átigazította.
1: Fogdi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Itt a Zsuffa Péter Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Péter, és Fekete Istvánnak a Tune Up From Heaven lemezét hallgatjuk. A lemez 2008-ban jelent meg. A zenekar tagok ugye Fekete István, trombita, ifja Fekete István, gitár, Hárs Viktor ugye basszus, és Sramko János a doboknál. Az egyik felvételen Kertész Csaba is gitározik, ezt most nem találtam meg, hogy hányos, mert egyszerűen őrület, hogy mindjárt nincsen info lemezről. Most, ami következni fog, az a 6-os, 7-es, 8-es és 9-es felvételek. A Márkuszelén vagyunk tovább, a Relief a 7-es, a 9, 11, 12 című felvétel a 8-dik, a sorban a 9-dik lesz a 5 Minutes, a 5 Minutes Soul, ezután

0: Hát Isti, gyere már ki egy kicsit.
1: Micsoda kihívás.
0: Tehát, kérlek, nézd már meg, mi van a cipőmre ragadva?
1: Talpig férfi.

0: Itt a Zsufa Péter Jazz Club, a mikrofon meg a Zsufa Péter, és akkor Fekete Istvánnak ezt a lemezét, amit egyébként nagyon rég hallgattunk meg, a Tune Up From Heaven című lemezt sikerült most 9 felvételig érintenünk, nagyjából 9 felvételig, és akkor most én még 2 felvételt konferálok föl, de aztán további 4-re nincsen időnk, tehát ezt majd tessék utána menni, akit érdekel a dolog, bár nem egy egyszer dolog hozzájutni, de Fekete István föllelhető az interneten azért, tehát lehet neki írni, olyan helyzet. Az Improtú lesz a 10-es felvétel a lemezőn, és a 11-es az Invitation in Free. Ez a két felvétel 10 perc közeli hosszával bőven időn túl lesz. És mint mondtam, további 4 felvételre semmi esélyünknek, meg se kísérlem ide rakni őket. Ezzel azt szerkesztő műsorvezető Zsufa Péter megköszöni a velem nagyon türelmes rádióhallgató figyelmét. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra. Sziasztok!
1: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
0: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió.
1: Locsolás egy tilalom a sportpályákon és stadionokban. Megjelent az új tanév rendje. Hétfőn is marad a kánikula, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli hőségre való tekintettel azonnali locsolási tilalom lép életbe a sportpályákon és a stadionokban, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter szombaton Facebook oldalán. Gagyos László azt írta, hogy a döntés értelmében szigorúan tilos az ivóvíz használata, füllocsolásra, felületek mosására, valamint a látványelemek működtetésére a sportlétesítményekben. A tartós kánikula idején az ivóvízkészleteink megóvása és a lakossági ellátás zavartalansága a legfontosabb közös feladatunk, hangsúlyozta a miniszter. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. Az oktatási és gyermekügyi miniszter rendelete külön fejezetben tartalmazza a köznevelésben és a szakképzésben fontos információkat. Az oktatási miniszter Facebook oldalán kiemelte, a rendelet a legfontosabb időpontok rögzítése mellett arról is szól, hogy milyen iskolát szeretnének építeni. Lanner Judit kiemelte, a következő tanévben első alkalommal jelenik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnap. Ez lehetőséget teremt arra, hogy legyen olyan nap az iskolában, amikor a diákok nem csak résztvevői, hanem alakítói is a közösségüknek. Elmondhatják, hogyan látják az iskolát, mi működik jól, min kéne változtatni és milyen ötleteik vannak. A rendelet egyik másik fontos céljának nevezte a felesleges terhek csökkentését. Több mint 270-en vettek részt a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről szóló tájékoztatón szombaton a Bálna Honvédelmi Központban, mondta Ruszin Szandi Romulus honvédelmi miniszter a tájékoztató után újságíróknak. Azoknak szervezték, akiket fiatalítás címén 2023-ban elküldtek a honvédségtől, és azoknak, akik a koronavírus elleni védőoltás fel nem vétele miatt vesztették el jogviszonyukat, és szeretnének visszatérni a magyar honvédséghez. Létrehoztnak egy online felületet, ahol a jelentkezők elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánlanak a visszatérőknek. Hétfőn és kedden zárva tart a Pannon Egyetem. Zárva tartanak az épületek, a dolgozókat pedig mentesítik a munkavégzés alól, közölte a felsőoktatási intézmény szombaton az MT-vel. Azt írták, az épületek átmeneti bezárásával az egyetem csökkenti a hűtéshez, világításhoz, valamint az egyéb berendezések üzemeltetéséhez kapcsolódó energiafelhasználást, és ezzel hozzájárul az energiakrízis hatásainak mérsékléséhez. A Pannon Egyetem vezetése a döntés meghozatalakor kiemelt figyelmet fordított a munkatársai egészségének, biztonságának és jólétének megőrzésére is, fűzték hozzá. Hétfőn is az északi határ közelében fordulhat elő kis eséllyel zápor, zivatar, de emellett napos, gyengén felhős időre készülhetünk, helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet, a minimumok 15-25 fok között alakulnak, délután pedig 35-40 fokig forrósodik a levegő.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Mikrofonok bekapcsolva, potméterek kibiztosítva, akkor nincs más dolguk, mint hogy hátradőljenek, és élvezzék a szevasztokot! Ha elkészültek, hamarosan indul, hisz minden készen áll, a mikrofonok izzáspontban, a hallgatóság is csak arra vár, hogy szabaduljon el egy kicsit a pokol, boruljon ki a buli, kacskaringózni a Kacaj Birodalmában, csak is a szevasztokkal tuti!
7: A szájcuk panda fülhallgat, de nem össze keverni a kettő dolgot, ez a szevasztok elnevezésű jóindulatú fülbegennyesedés. Egyébként jól irányzó, szép jó napot, itt ülünk már a stúdióban. Ami újdonság számban megy, hogy itt ül mellettem egy új arc, egy új hang az ételben, úgy hívják, hogy Horváth Péter. Hova jársz, melyik suliba?
8: A Megyesi Ferenc Gimnázium és Művészeti Középiskolába járok, ezt így az igazgatónő így már mondta nekem, hogy ezt így kell megtanulni, mert ez az iskola teljes neve, így is mondtam el.
7: És melyik osztályban?
8: C-s, ez egy tagozatos osztály, ez művészeti közép iskola a művészeti része.
7: Persze, ahogy meséltél nekem, hogy 4 fél év alatt különböző dolgokat csináltok, szobrászat, erről is beszéltél.
8: Igen, hát igen. Szobrászat, grafika, festészet és kerámia az, amit leadnak 4 fél év alatt, és akkor utána 2 évig azt csinálod, amit választottál, és erről végül is, hogyha még 2 évig ott maradt, vagy igen, ott maradsz az iskolában, 5-6 évre, akkor kapsz egy papírt is róla, olyan, mint hogyha szakmát kapnál.
7: Világos, és melyik a kedvenced ezek közül?
8: Hát nekem tetszik a kerámia, és most a grafika, a festészet az valahogy nem fogott meg annyira. De ezeken kívül még leadják órában a rajzot is, tehát a rajz az órában van. Ezen kívül ábrázoló geometria van, még művészettörténet, egy csomó plusz dolgot.
7: Voltál már valaha a rádióban, szóval vezetél már, vagy médiába kerültél már szorosabb kapcsolatba, hát újság, vagy ilyesmi?
8: Vezetni még nem vezettem, de anyukám egy rádióban dolgozik.
7: Igen.
8: Nem tudom, hogy lehet mondani a rádiót, hogy a Civis rádióban dolgozik, és hát végül is ezen kívül is megfogott a rádiózás, mert minden érdekel, de hát így azért csak jobban érdekelt, hogy anyukám is bekerült egy ilyenbe, és most itt vagyok.
7: De hallottam, hogy zenéléssel is foglalkozol.
8: Hát gitározni
7: tanulok. Mióta gitározol?
8: Hát nyáróta tanít az egyik barátom, és hát azóta már péntekenként próbálunk is, mert a harmadik barátom a Zsoltinak és Levinak hívják, és hát majd próbálunk valamit.
7: Hogyha sikerül csináltok valami demokazettát, vagy valami ilyesmit, akkor majd ezt is elhozhatjátok, és fel lehet játszani. Hát akkor továbbra is úgy vagyunk műsor, nagyon sok érdekes dolog lesz. Programajánlók lesznek itt, mozi műsor ajánlók, illetve hoztam direkt kedvenc újságomat, ami rímel a hipre, szóval ez egy fiatal újság, amit én nagyon utálok, és kifejezetten gyűlölök, de azért elhoztuk, hogy fikázzuk közben. Illetve hát felhőkön lovagol a napocska, ahogy elnézzük, szép időnk van máron, farkas üvöltő meleg, beköszöntött a tavasz, úgyhogy továbbra is folytatjuk a szevasztok elnevezésű műsort.
0: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Kamu reklám.
1: Elnézést, hölgyem, hogy kérdezzem meg. Mióta a férje Blenda medet használ, jobbak a fogai?
2: Nem, de a tojásai már kemények.
0: Kamu reklámot hallottak.
3: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Éreztem, te vagy az igazi. Olyan megható figyelmességgel válogattál a tejtermékek között, hogy olvadozni kezdtem, de nem a mögöttem levő kenyérsütő kemence forróságától. Lélegzett visszafolytva vártam, vajon megtalálod-e álmaid joghurtját. Szerencsé, hogy gyorsan döntöttél a költepuding mellett, mert nem bírtam volna sokáig. Miközben a kosárba raktad, zsebre vágtál egy túró rudit. Nem szép dolog a lopás, ugye tudod? Észrevétlenül követtelek a chipses zacskók oltalmazó takarásában. Ezúton közlöm veled, hogyha nem viszonzod irántad érzett heves érzelmeimet, és ha nem kapok 50%-ot a zsákmányból, feljelentelek lopás miatt. Ennyi.
1: Hát reméljük azért nektek sokkal szellemesebb, illetve sokkal személyesebb ilyen levelet sikerül majd fogalmaznod. Szóval nem kell másodtól áll égeskedni, és neked
2: állni. Hobbi Rádió.

0: Bonakva. Élvezd a víz tiszta ízét. Bonakva. Élvezd a tíz... a kurva.
1: Kamu reklámot hallottak.
2: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Szevasztok! 10-ből 8,34-en ezt hallgatják.
1: Most tanultam meg egy új gitár számot, az MS-ét, aminek ugye csak az egyik részét tudtam, és most jött a változata, átadom a szót, itt a mellettem ülő társamnak.
2: C, E-moll, D-moll, F-moll, E. Ez volt a refrén. És annyit még el szeretném mondani, hogy az amerikai kőr is 20 méter magasra megnővő fa. Nem tudom, hogy tudták esetleg.
1: További információkért az MS-e ügyében hívhatják a számunkat.
2: Igen. Következőkben telefonálni fogunk még mindig, bár még nem tudom, hogy foglalta a telefon. Foglalta a telefon. Ma reggel még egy másik kérdés vetődő fel bennem, és szurkálja a fantáziámat, hogy mi lehet az, hogy degesz. Szóval mondja az ember, hogy degeszre veszük magunkat, de mi az, hogy degesz? Szóval, hogyha valaki tudja, ezzel is feljutat minket, illetve még az is érdekelne, hogy honnan ered az a szó, hogy lángos. Te esetleg tudsz róla bővebb információt, felvilágosítást?
1: A lángosról nem igazán tudok, az biztos, hogy különböző féleképpen lehet fogyasztani, nagyon finom, és hát...
2: Tényleg, mit reggeliztél ma?
1: Semmit.
2: Semmit nem reggeliztél? Akkor
1: semmit.
2: Biztos tudom,
1: egy gyomorra jöttem.
2: Az necces. Hallottam, hogy nagyon nagy problémái voltak a reggeli felkeléssel, a kutya terelgetés, meg ilyenek terem.
1: Hát elég rosszul jött ki a lépés, mert hát ugye ránéztem az egyik órára, az 9-et mutatott, amíg a másik 9:30, és hát ugye én beszerettem volna ideérni, úgyhogy elég kapkodva, de hát csak
2: bejöttem. Letít van is ez a lényeg. Egyébként jó szakát, Kambodzsa! És Guli, figyelj, beteszel nekünk egy kutyaugatás effektet?
3: Most nem.
2: Mi újság, miért vagy ilyen szomorú?
3: Én nem vagyok szomorú, miért lennék szomorú, én nagyon is jó kedvű vagyok, hisz hoztál nekem kekszet, így még jobb a kedvem.
4: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalmai mélyek egy kihúztalapot.
2: Műsorajánló. Vers, próza, jelenet. Előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
4: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
5: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
6: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
5: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
7: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt,
2: a Hobby Rádióban.

0: Az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Továbbiakban fogunk majd még telefonálni is, ha nem lenne foglalt éppen a telefon. Egyébként pedig kalánkálnak a tevék. Éppen ezt mutatják.
3: És csalnak a szamurájok.
2: És csalnak a szamurájok, mert hogy kiderült, a két leghíresebb japán szamuráj nagymester, akiket név szerint Takeharu Deimának és Keisuke Itaunak hívnak. Szóval ő ez a két fiatalember, bájos fiatalember, akik bevallották, hogy a szumó meccseknek a 80%-át lefizeti a maffia, szóval megjátszott dolog az egész. Te gondoltad volna ezt azért?
3: Hát ezt nem. Sok mindent lefizetnek.
2: Belőhez patogatott kukoricával, kulával nézni a szumó meccseket, és akkor az egész csak lebben volt.
3: Ó, hát manapság már annyi mindent lefizetnek, hát miért ez pont ezt ne?
2: Miért pont ezt hagynák, ugye?
3: Például
2: itt van a másik kedvencem, melyik az, amikor Pankráció, az akar.
3: Az amúgy is le van.
2: Hát az amúgy is úgy van, hogy megvan beszélve.
3: Már úgy néz be, hogy már tudod, hogy veszteni fogsz.
2: De akkor ebben a jó?
3: Hát az, hogy úgy néz be, hogy már előre tudod, hogy veszteni fogsz, vagy nyerni fogsz, nem?
2: Hát minden elég van, de akkor is milyen baj.
3: Erre is higgyanak
2: el. Érdekes cikkek vannak például még itt.
3: Messzi lefújt egy hadgyakorlatot. Ezt is most vettük észre.
2: A Loch Ness vízi szörnye, akiről azt hiszem sok esztelen nem hallottam. Nem tűnt fel egy ideje az öreg. Szóval róla is fogunk beszélni, illetve Mika Häkkinenről, illetve miről mi mondjuk beszélünk arról, hogy kibukkadt a tengerből egy 169 éve elsüllyedt sziget. Sok érdekesség van még itt a, nem mondom ki milyen újságnak a hasárjai. Én csak annyit akartam mondani, rajta hajtat.
1: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Elnézést, kicsit megfáztam. És most folytassuk a Tip magazinból, ahol újabb... Ki voltál a francban? Tip magazin, ezt akartam mondani. Szóval van egy másik apró dolog, amit nem szeretek benne, és ez az apró dolog az apró hirdetés.
1: Olvassam fel, vagy olvassad?
0: Például mi az, amit nem szeretünk? Vannak ezek az arcképpel ellátott kedves üzenetek, amiket én utálok. Mondjál egyet.
1: Igen. Drága kis feleségemnek, mókuskámnak nagyon jó egészséget, boldogságot kívánok, születésnapod... Alkalmával szerető férjed, Tamás.
0: Szóval ilyenek is hasonlók várnak minket a Hip magazinban. Továbbra is az MSE legfinne C-E-mol, D-mol, F-mol, E. Hogyha valakit érdekel és le tud tenni idő alatt.
1: További dolgokról kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét, stb.
0: És akkor még van itt egy pár izgalmas dolog ebben az újságban.
1: Lakodalmas a rock helyett, az a jazz.
0: Ez hol? És mi?
1: Ez a Hip.
0: Hol és merre?
1: Jó helyek. 12. oldal. 2000 március 25 szombat.
0: Szóval, hogyha valaki ezen az oldalon jár, akkor már el is mondhatja.
1: Nem tudom, milyen Szultánról vagy Végről elneveznek Budapesten egy utcát. Ellenben Albániában, Hunyadiról elneveznek egy magyar, tehát egy magyar
0: ember,
1: tehát ilyen kis keresztbe. Csak hát nem tudom, hogy ennek mi a lényeg. Ez
0: magyarázata?
1: Ez a magyar-albán baráti.
0: Hát vannak ilyen dolgok. Egyébként nagyon sok testvérvárosa is van, így magyarországi város, mint Debrecenben például. Padánban is, ahol egy nagyon kellemes nyarat töltöttem annak idején, és ott is nagyon ápolják az ilyen magyar kapcsolatokat, de ugyanígy van Finnországban is, és sok rokonságot ápoló országgal kapcsolatban megemlítettünk volna ezt ugyan.
1: Hát.
0: Jó. Mi van még itt? Zenedúhoz?
1: Az ég bulia.
0: Szervusz.
1: De már tegnap.
0: Nem mindegy, szóval zárul a szevasztó munkatára, hiszen ahogy elnézem az órákat, zárulna. Ezek után következik az elmaradhatatlan szevasztok szignál.
2: Műsorajánló.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció Illés. Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
4: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
8: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
9: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
1: Itthon is extrém magas az erdőtüzek kockázata. Megjelent az új tanévrendje a Magyar Közlönyben. Hétfőn napos, gyengén felhős időre készülhetünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Itthon is extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. Bárki számára elérhető nyilvános interaktív térképen követhető nyomon az erdőtűz kockázat elosztása Magyarországon. A Copernicus Emergency Management Service naponta készít interaktív tűzveszélyességi térképet, ami 6 kategóriában adja meg az erdőtűz vagy bozott tűz aktuális valószínűségét. Ez alapján Magyarország jelentős részén extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. A Kiskunság középső és déli részén, a Kisalföld északi részén, valamint a Mezőföld északi részén és Budapest délnyugati agglomerációjában a legnagyobb a kockázat. Megjelent az új tanévrendje a Magyar Közlönyben, az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter rendelete külön fejezetben tartalmazza a köznevelésben és a szakképzésben fontos információkat. Az oktatási miniszter Facebook oldalán kiemelte, a rendelet a legfontosabb időpontok rögzítése mellett arról is szól, hogy milyen iskolát szeretnének építeni. Lennert Judit kiemelte, a következő tanévben első alkalommal jelenik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnap. Ez lehetőséget teremt arra, hogy legyen olyan nap az iskolában, amikor a diákok nem csak résztvevői, hanem alakítói is a közösségüknek. Elmondhatják, hogyan látják az iskolát, mi működik jól, és mi kéne változtatni, milyen ötleteik vannak. A rendelet egy másik fontos céljának nevezte a felesleges terhek csökkentését. Több mint 270-en vettek részt a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségéről szóló tájékoztatón szombaton a Bálna Honvédelmi Központban, mondta a Ruszin-Szentné Romulus honvédelmi miniszter a tájékoztató után újságíróknak. A tájékoztatót azoknak szervezték, akiknek fiatalitás címén 2023-ban felvontak a honvédségnél, valamint azoknak, akik a koronavírus elleni védőoltást nem vették fel, ezért veszítették el szolgálati jogviszonyukat, és most szeretnének visszatérni a honvédséghez. Létrehoznak egy online felületet, ahol a jelentkezők elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánlanának nekik. Több strand is meghosszabbította nyitvatartási idejét. A harmadfokú hőségriadó miatt augusztus 4-ig csak este 8 órakor zár a Palatinus és a Római strandfürdő, derült ki a két fürdő hivatalos honlapján közzétett tájékoztatásból. Több megyei jogú városban is meghosszabbították a strandok nyitvatartását, illetve Debrecenben, Székesfehérváron és Szolnokon ingyenes, még Pécset kedvezményes esti fürdőzést kínálnak a hőség miatt, derül ki az önkormányzatok és a strandüzemeltetők hivatalos tájékoztatásában. Hétfőn napos időre van kilátás kevés gomoly felhővel, melyekből az északi középhegység térségében kialakulhat egy-egy zápor-zivatar. Döntően változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban zömmel 18 és 23, délután 36 és 40 fok között alakul.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 3. napján köszöntjük Hermina nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A germán eredetű név a Hermann férfi név, latinos női párja, jelentése hadinő. Ünnepelnek még a Herminák január 3-án, április 13-án, valamint december 24-én is. Becézése Hermi, Hermike, Mina, Minácska, a név jeles viselői Hermina Amália főhercegnő, József nádor lánya, valamint Zóbel Minka író, műfordító és ön kedves Hermina. Ezen a napon köszöntjük még Augustus, Bennó, Haralda, Harmat, Harmatka, István, Kamélia, Kendra, Kim, Kimberly, Kirilla, Kira, Lida, Lígia, Mirtil, Nikodémia, Nikodémus, Tea, Tereza, Teri, Terka, Teréz, Teréza, Terézia, Tessa, Tíria, Ágost, valamint Ágosta nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbyradio.hu
3: A rádiót!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvári Viktóriával, augusztus 3-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1492-vel kezdünk, augusztus 3-án. Kolumbusz Kristóf három hajóval elindult Spanyolországból, hogy eljusson Indiába. Ezen utazás során fedezte fel azt a területet, amit ma Amerikának ismerünk, bár ő ezt akkor még nem tudta. 1792-vel folytatjuk, azaz 300 évet ugrunk. Augusztus 3-án Cromfordban 59 éves korában meghalt Richard Arkwright, angol mérnök, feltaláló és iparos, aki találmányaival megteremtette a modern textilipar alapjait. A 19. század elejével folytatjuk. 1811. augusztus 3-án megszületett az amerikai Elisha Otis, a biztonsági lift feltalálója. Elisha Otis találmánya nélkül tulajdonképpen felhőkarcolók sem létezhetnének ma. Az ő idejében már feltalálták a liftet, de mindegyik rendkívül veszélyes volt, ha a felvonókötél esetleg elszakadt, a lift menthetetlenül lezuhant. Otis korszakalkotó találmánya mindössze egy pár fogazott vezetősint takart a liftakna, illetve a lift kabin két oldalán, melynek köszönhetően a lift maximális terhelése és akár a felvonókötél elvágása után is egy helyben maradt, és nem zuhant le. Folytassuk a 20. század elejével. 1905. augusztus 3-án született Maggie Coon, amerikai aktivista, szociális gondozónő, aki 1970-ben megalapította a Grey Panthers nevű csoportot a nyugdíjas állampolgárok életkörülményeinek javítására. Folytassuk 1914-jel, augusztus 3-án Németország hadat üzent Franciaországnak. A következő napon Nagy-Britannia üzent hadat Németországnak, és kezdetét vette az első világháború. 10 évet ugrunk előre, 1924. augusztus 3-án született Leon Uris író. És még mindig a 20. század, 1940. augusztus 3-án született Martin Sheen színész, Charlie Sheen és Emilio Estevez apja. Leghíresebb fémjei a 22-es csapdája és a Kapjál, ha tudsz. És végül, de nem utolsó sorban, 1958. augusztus 3-án átkelt az északi-sarki jégtakarója alatt a világ első atomhajtású hajója, az amerikai Nautilus tenger alatt járó. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbirádió. A www.hobbirádió.hu weboldalon.

0: Üzenet a Máté evangélium a 21-es fejezetéből.
1: Jézus így válaszolt nekik. Bizony mondom néktek, ha van hitetek és nem kételkedtek, nem csak a fügefával teltitek meg ezt, hanem ha ennek a hegynek ezt mondjátok, emelkedj fel és vesd magad a tengerbe, az is meg lesz. És mindaz, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok.
2: Ahol a jó zene tovább él.

0: 2026. augusztus 3-a hétfő, Evangélium Szent Máté könyvéből 14. fejezet 22-től 36. vers. Amikor a kenyérszaporítás után minnyájan ettek és jól laktak, Jézus mindjárt megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak csónakba, menjenek át előtte a túlsó partra, miközben ő elbocsátja a tömeget. Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, és ő ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka, a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértett, és rémületükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket. Bátorság, én vagyok, ne féljetek! Erre Péter odaszólt neki, Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen. Ő azt mondta, jöjj. Péter ki is szállt a csónakból, elindult a vízen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett, felkiáltott, ments meg, Uram. Jézus nyomban kinyújtotta kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá, te kicsiny hitű, miért kételkedtél? Amikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A csónakban levők pedig leborultak előtte, és így szóltak, te valóban az Isten fia vagy. Akkor átkeltek a tavon, és Genezáret földjénél értek partot. Annak a helynek a lakói felismerték Jézust. Hírét vitték az egész környéken. Eléje hoztak minden beteget, és kérték, hogy legalább ruhája szegélyét érinthessék. És akik csak hozzáértek, mind meggyógyultak. Elmélkedés. Miközben Jézus elvonul imádkozni, a tanítványok egyedül maradnak a hajóban. Az éjszaka közepén az erős szél és a hullámok miatt nagy küzdelmet jelent az evezés. Ez a kép jól tükrözi a mi lelki állapotunkat. Jézus nincs láthatóan jelen, az út nehéz, a vihar erős. De éppen ebben a sötétségben jelenik meg Jézus a vízen járva, tehát nem szokványos módon. A tanítványok megijednek, hiszen olyasmit látnak, amit nem értenek. Az ismeretlen még akkor is ijesztő, ha Isten az, aki felénk közeledik. Péter bátor, szinte vakmerő, Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen. A hit első lépése mindig a teljes bizalom. Nem tudhatjuk, megtart-e a víz, de a Mester szavában bízunk. Péter elindul, és amíg Jézusra néz, a lehetetlen lehetségessé válik. De amikor a tekintete a szélre, a veszélyre, az ijesztő körülményekre szegeződik, rögtön merülni kezd. A hit nem zárja ki a kételyt, de arra hív, hogy a tekintetünk mindig Krisztuson maradjon. Uram, ments meg, kiáltja Péter apostol, és Jézus azonnal segít. Ez a mozdulat az evangélium egyik legszebb képe. Isten nem vár, nem késlekedik, hanem megragad minket, mielőtt teljesen elmerülnénk. A hit lényege nem a hibátlanság, hanem az, hogy újra és újra Krisztushoz kiáltsunk. A hit útján a nehézségek nem tűnnek el, de Jézus jelenléte mindig biztos kapaszkodó. Uram Jézus Krisztus, gyakran érzem magam úgy, mint Péter. Lelkesen indulok el feléd, de amikor elém tornyosulnak a viharok, elfog a félelem. Segíts, hogy tekintetem mindig rajtad nyugodjon, és ne a bajokra figyeljek. Taníts meg bízni benned, akkor is, amikor nem látlak tisztán, és adj bátorságot a hit első és további lépéseihez. Ha elgyengülök, ne engedd, hogy elmerüljek, hanem ragadj meg, és vezess oda, ahol lelkem nyugalomra talál. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Hobbi Rádió!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy 4000 évvel ezelőtt Babilonban bevett szokás volt, hogy az esküvő után a mennyasszony apja újdonsült vejét egy hónapig itatta? Az ital mézből készült, sör volt, innen származik a magyar mézes hetek, illetve az angol honeymoon, mivel a babiloniak holt hónapot használtak kifejezés.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy füstölt sonkát tejszínes poréhagymamártással hoztam önöknek. Áztassuk be a sonkát 12 órára, közben cseréljünk rajta néhányszor vizet. Aztán tegyük egy jókora fazékba, annyi friss hideg vízzel, hogy ellepje. Mert az első munkafolyamatra azért van szükség, hogy a sonka beszívja a vizet, így könnyebb lesz a főzésünk. Lassan forraljuk fel, de csak gyöngyözzön, tovább úgy, hogy minden fél kiló sonkára fél órát számítunk, attól a perctől kezdve, hogy a tűzre tettük. Végül vegyük le a lángról, és saját főzőlevében pihentessük, hűtsük ki, körülbelül fél óráig. Aztán emeljük ki egy tálba. A megmosott zöldjétől megfosztott poréhagymát, akár robotgépben, akár egy jó éles késsel egészen apróra vagdossuk meg. Olvasszuk meg a vajat, és pároljunk rajta puhára a poréhagymát. Hintsük meg finom liszttel, és keverjük össze alaposan. Lassacskán öntsük bele a vermuttal összekevert meleg tejet, és kavargassuk folyamatosan, hogy szép sima, mártássá sűrűsödjön. Ha egy kicsit kevés lisztet használtunk volna, akkor ételkeményítővel utána dolgozhatunk. Ne sajnáljuk tőle a frissen örölt borsot, de a sóval takarékoskodjunk, ugye mert a sonkának a leve sós. Gyöngyöztessük finoman körülbelül 20-30 percig, időnként keverjük meg. Vigyázzunk, hogy oda ne kapjon. Adjuk hozzá a tejszínt meg a sajtot, és kavargassuk, míg a sajt el nem olvad. Vágjuk a sonkát kövérkés szeletekre, ezután öntsük a mártás felét egy tűzálló cseréptájba, zsindelyszerűen rétegezzük el a sonkaszeleteket a mártáson, kanalazzuk rájuk a maradékot. Szórjuk meg vajforgácsokkal, és tegyük 10 percre forró sütőbe. Pirítsuk aranybarnára. Kínáljunk hozzá új burgonyát, vagy pedig párolt brokkolit.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Kisfiam, te már egy vidám, boldogabb világban fogsz élni.

0: Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
1: Egészségedre.
4: Egészségedre.
5: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
3: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránkattanhass.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Itthon is extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. Növelte hibaelhárítási és ügyfelszolgálati kapacitásait az E.ON. Hétfőn napos, gyengén felhős időre készülhetünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Itthon is extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. Bárki számára elérhető, nyilvános, interaktív térképen követhető nyomon az erdőtűz kockázat elosztása Magyarországon. A Copernicus Emergency Management Service naponta készít interaktív tűzveszélyességi térképet, ami 6 kategóriában adja meg az erdőtűz vagy bozott tűz aktuális valószínűségét. Ez alapján Magyarország jelentős részén extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata, a Kiskunság középső és déli részén, a Kisalföld északi részén, valamint a Mezőföld északi részén és Budapest délnyugati agglomerációjában a legnagyobb a kockázat. Nem igaz, hogy a felvízi országok visszatartják a vizet. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szombati közleményében cáfolt több tévhitet a Duna rekord alacsony vízállása kapcsán. Nem igaz például, hogy a felvízi országok visszatartanák a folyóvizét. Az OVF azt írta az MTI-nek, az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot, ezek alkalmasak a lakosság megtévesztésére. Szerintük az egyik ilyen téves állítás, hogy a Duna felső szakaszán van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinálunk, hiszen itt kiszárad a Duna, és negatív rekordokat dönt a vízállás. A másik szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy a felvízi országok visszatartanák a vizet. A Duna aktuális természetes vízhozamát zsinórüzemben vezetik tovább, vagyis a beérkező vízmennyiséget lényegében változatlanul bocsátják tovább az alvízi szakaszokra. Megerősített készenléttel biztosítja a villamosenergiaellátás biztonságát az E.ON Hungária csoport a rendkívüli hőség okozta megnövekedett hálózati terhelés idején. A társaság növelte üzemirányítási, hibaelhárítási és ügyfelszolgálati kapacitásait, hogy az esetleges üzemzavarokra gyorsan reagálhasson, közölte a cégcsoport. Az E.ON mellett folyamatosan egyeztet a Gazdasági és Energiaügyi Minisztériummal, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatallal, a MABIR-ral és az energetikai ágazat szereplőivel. Olyan alacsony a Duna, hogy egészen a meder aljáig le lehet látni szabad szemmel. A Szabadság hídról a 2018-as korábbi rekordalacsony vízállás után most újra láthatók a felrobbantott Ferenc József híd roncsai. Még fél évszázadot sem élt meg Budapest harmadik közúti hídja, amit 1896-ban adtak át, majd 1945. januárjában felrobbantottak. A folyó aljára süllyedt roncsok egy részét a pesti oldalhoz közelebb kiemelték, a budai oldalon a fele a mai napig a meder mélyén pihen. A hidat hamar újjáépítették, a következő évben augusztus 20-án Szabadság híd néven átadták. Hétfőn is az északi határ közelében fordulhat elő kis eséllyel zápor, zivatar, de emellett napos, gyengén felhős időre készülhetünk, helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet, a minimumok 15-25 fok között alakulnak, délután pedig 35-40 fokig forrósodik a levegő.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió.
1: Reklám.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Alkoszoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
1: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
2: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
1: Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
1: Omega!
5: Oh,
1: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
4: I want to break free.
1: A mikrofonnál Erdély Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
6: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
7: Egészségedre.
0: Egészségedre.
7: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
2: Hobbyradio.hu.

0: Műsorajánló.
1: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
0: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
6: Retikül. Szerdán 16 órától.
7: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
8: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
7: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió.
10: Egy.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
7: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
7: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.